0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. I wrestled with anxiety for the first time this year.
2: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
1: God is good, all the time.

0: Manna sztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey everyone, I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. Right now I'm still waiting. The song is deeply personal.
2: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a hihetetlen történetekből született, amelyeknek tanúi voltam. A dal azokon a pillanatokon való elmélkedésből született, amikor elveszettnek érezzük magunkat, de aztán Isten tagadhatatlanul megjelenik. Egy dalt akartam írni arról az egyetemes elhívásról, hogy megosszátok, mit tett Isten az életünkben. Hogy minden részét, jót vagy rosszat, magadénak tudd, és látod az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A fő üzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velünk.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kell.

your hands and praise him now.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Róma 12. rész 4. verstől. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test tagjai vagyunk Krisztusban. Egyenként pedig egymásnak tagjai, kölcsönösen függve egymástól. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink, képességeink, talentumaink, tulajdonságaink vannak, e szerint szolgálunk is. Még ha ugyanarról az ajándékról is van szó, különböző módon adatott a kegyelem az embereknek. Vannak, akik jobb énekesek, mint mások, vannak, akik jobb szónokok. Mindig van valaki, aki egy kicsit jobb abban, amit te csinálsz. Nem számít, te mennyire vagy jó valamiben, valószínűleg van olyan, akinek abban egy kicsit több kegyelem adatott, és nem szabad féltékenynek lennünk rájuk, vagy azt gondolnunk, hogy utánozzuk őket. Meg kell találnunk, miben vagyunk erősek. Gyerünk! És tudjátok, mi van? Hagyjunk fel azzal, hogy embereket próbálunk lenyűgözni. Azt mondtam, hagyjunk fel azzal, hogy embereket próbáljunk lenyűgözni. Versenyezzünk velük, és mindenkivel megpróbáljunk lépést tartani. Istent nem érdeklik ezek a dolgok. A Biblia azt mondja, hogy őt nem nyűgözik le az emberi méltóságok. Nem nyűgözik le a titulusaink. Mindenki azt hiszi, hogy neki valami titulusra van szüksége. Tudjátok, én Joyce-ként indultam, és még mindig az vagyok. Az emberek azt mondják, hívjunk dr. Meyernek, vagy szólítsunk Meyer tiszteletesnek, és tudjátok, ez nagyszerű. Van doktori címem. Nem jártam érte iskolába. Jobb módon szereztem. Úgy 3 vagy 4 tiszteletbeli diplomám van. Mármint ebből is doktori címem van, és abból is, és még valami másnak is a doktora vagyok. Azt hiszem, ez elég vicces, nem gondoljátok? Mintha igen, ledoktorálok kegyelemből. Most már hivatalosan dr. Meyernek hívhatom magam. Lehetek tiszteletes, püspök, apostol, tudjátok, bármi. Nem tudom, de tudjátok, én csak Joyce vagyok. Ne tartsd magad többre a kelleténél. És tudjátok, én nem lekicsinylem ezeket a címeket, ezek a tisztelet titulusai, de ne értsétek félre. Arra próbálok rámutatni, hogy túlságosan rabul ejtenek minket ezek a dolgok. Mindenki főnök akar lenni. Nos, mi van, ha nincs meg a kegyelmed arra, hogy főnök legyél? Tudod, ha próbálsz vezetni, és csak a követésre vagy felkenve, akkor ki fogod nyírni magad? Beszéljünk most rólam és Dave-ről egy percet, mert a mi esetünk különleges, de meg is van ehhez a különleges kegyelmünk. Mármint tényleg lenyűgöző, mert nem gyakran látni ilyen szituációt. Én vagyok az arc, a név. Állandóan előtérben vagyok. Dave onnan a sarokról integet nektek, és nem azért, mert fél ide feljönni. Péntek délelőttönként beszél Amerika iránt érzett szenvedélyéről, de nem ez az elhívása. Érzi, hogy nem erre van felkenve. Néha próbálom őt ide kicsalogatni, ami azt illeti, ma délelőtt is megpróbáltam felhozni ide, hogy ő ossza meg, amivel készültem, és azt mondta, nem, te jobb vagy ebben, mint én. Tudod, mi van? Kell egy kis alázat ahhoz, hogy ránéz valakire, és azt mond, csináld te, jobb vagy ebben, mint én. Amen. Kezdetben azonban a gonosz mindenáron megpróbálta ezt tönkretenni. És emlékszem, amikor egy pásztor odajött hozzánk, én bibliaórát tartottam az otthonunkban, és ránézett Dave-re, és azt mondta, testvérem, neked kellene tanítanod a bibliaórán, nem a feleségednek. Hazamentünk, és megpróbáltuk. És itt a lényeg. Dave-nek nem adatott hozzá a kegyelem, nekem meg ahhoz nem adatott, hogy csendben maradjak. Tudom, hogy nehéz elhinni, de így volt. És Dave-nek kezdetben egy kicsit nehéz volt. Tudjátok, ez nem szokványos. Tudjátok, amikor valami nem szokványos, akkor nehezünkre esik elfogadni. De nem telt el sok idő, és azt mondta, tudod mit? Tudom, hogy téged Isten erre kent fel, és azt akarom, hogy tudd, én itt vagyok neked. Most Dave-nek is adatott kegyelem, ahogy nekem is, hogy megtegyem az én részem. Dave-nek is adatott kegyelem, hogy megtegye az ő részét. És csak néhány esetre emlékszem, amióta 37 éve elkezdtem tanítani. Figyeljetek, hogy Dave ne állt volna ott, ahol most áll. És mondom neki, nem tudom, hogy bírod ki. Mert nekem nem adatott ehhez kegyelem. És ilyen lennék. Ó, Istenem, ne már, megint ugyanaz a történet. Már ezerszer hallottam. Léci, nem tudnál valami újat mondani? De látjátok, ő egyáltalán nem ilyen. Ugyanazt elmondom, és minden alkalommal nevet. És ma elmondta nekem, és azt mondta, nekem ez nem nehéz. Tényleg érdekel. Tényleg viccesnek találom. Azt mondta, ott ülök, és érzékelem, mit fognak fel ebből az emberek. Tehát Dave nem nekem rendeli alá magát, hanem annak az ajándéknak, amit Isten belém helyezett, én pedig alárendelem magam neki, mert ő a férjem. Mert tudjátok, mi van? Isten dolga, hogy hová, milyen ajándékot tesz. És hány ilyen csodálatos helyzet lehetne a világban? Nem szükségszerűen olyan, mint ez, de hány csodálatos együttműködés valósulhatna meg, ha egyszerűen mindenki megtalálná az erősségeit, és nem versenyezne többé másokkal. Mármint együtt utazunk olyan emberekkel, akik takarítanak. Vannak velünk olyanok, akik jönnek és elrendezik ezeket a vezetékeket. Van egy adminisztratív asszisztensem. Mike Shepherd, aki itt a pulpituson segít nekem, ő már 25-30 éve pásztor, és ide tudna jönni, és beprédikálná ezt a helyet, de van egy ajándéka. Azt mondja erről, az én ajándékom az, hogy teljes erőbedobással én legyek a legjobb második ember. Hát nem nagyszerű ez? Lenyűgöző. Ha azt akarom, hogy ide jöjjön és mondjon valamit, megteszi. Ha megkérem, hogy menjen oda hátra és söpörje fel a padlót, boldogan megteszi. Dave-nek ki kellett mennie a reptére hétfő reggel nagyon korán, és megkértük Mike-ot, nem tudná 6:15-re idejönni és kivinni Dave-et. Ó, persze, nem probléma, ott leszek. Mondok valamit, az ilyen emberek annyira értékesek, és vannak olyanok, akik lebecsülik magukat mondván, hát én csak egy otthon lévő anyuka vagyok, én csak embereknek takarítok, én csak... Nem, te Isten gyermeke vagy, és amíg megteszed, amit Isten rád bíz, nagyon értékes vagy. El tudom képzelni, hogy ma délelőtt ülnek itt olyanok, akik azt gondolják. Tudod mit? Most jöttem rá, hogy olyasmivel próbálkozom, amihez nem kaptam kegyelmet Istentől. Valaki? Hetedik vers. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, és így tovább. Folytatódik a felsorolás. Fel kell ismernünk, életünk milyen szakaszban van. Van, hogy Isten felken valamire, aztán eljön az idő, amikor azt mondja, most állj félre az útból, és add át valaki másnak. Ez nem valami kellemes, igaz? Tudod, van olyan időszak az életedben, amikor fel vagy kenve arra, hogy állandóan megmond a gyermekeidnek, mit csináljanak, de eljön az az idő is, amikor el kell engedned őket, és nem szabad többé állandóan beleszólnod az életükbe. Csak azért, mert szülő vagy, az nem azt jelenti, hogy egész életében irányítanod kell a gyermeked. Valakinek ezt most hallania kellett. János 3:23. Ó, miattatok olyan dolgokra is kitértem, amiket nem terveztem. Tudjátok, hogy a hitetekkel ki tudtok húzni dolgokat a tanítóból? Ezért van, hogy sokszor egy csomó olyasmiről beszélek, amit nem is terveztem, és amit mondani akartam, azt meg el sem mondtam a jegyzeteimből. Rendben, akkor gyorsan. Keresztelő János Isten nagy embere volt. Nagy hírnévvel rendelkezett. Folyamatosan merítette be az embereket, akik megbánták bűneiket. És a János 3.23-tól azt olvassuk, János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. Jézusról beszéltek, mintha azt mondták volna: figyelj, barátom, elveszíted a tömeget. Van egy kis verseny itt, a város másik oldalán. Gondolod, ez az őrültség nem megy a prédikátorok között? Dehogy nem. Mekkora volt az összejövetel? Hányan voltak ott? Kik? Tudjátok, évekkel ezelőtt Isten megparancsolta nekem, hogy hagyjak fel azzal, hogy megszámolom a dolgokat. Mármint emlékszem évekre, amikor, ahogy kijöttünk az alkalomról, már is. Hányan voltak itt? Többé már nem kérdezem ezt. Ez nem a mi dolgunk. Ugyanazzal a szívvel kell kiállnunk, nem számít, hány ember jött el, nem kell állandóan versengenünk. Nem azt mondom, hogy rossz dolog számon tartani a dolgokat, csak azt, hogy nekem nem kell ezt csinálnom. Tehát János válaszolt, és azt akarom, hogy lássátok, mert ez a javatokra lesz. 27. vers. János így válaszolt: semmit sem szerezhet, nem követelhet magának, nem vehet el magának semmit az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Az embernek meg kell elégedni azzal az ajándékkal, ami a mennyből adatott neki, nincs más forrás. Mondhatok valamit? Igazán jó Biblia tanító vagyok, és jó vezető, de pocsék pásztor lennék. Azt mondod, pedig valahogy úgy érzem, mintha a pásztorom lennél. Hát tudod mit? Talán a tanítod vagyok, de nem szeretnéd, hogy én lelki gondozzalak. Ha csak nem akarod, hogy a problémád nagyon gyorsan megoldódjon. Ez vicces. Tudjátok, mikor először elkezdtem a szolgálatot, állandóan embereket lelki gondoztam, és szerettem ezt csinálni. Maga a gondolat időről időre előjön, valaki mindig megkér, hogy foglalkozzak vele baráti szívességből, és én így vagyok vele. Jobban teszed, ha inkább keresel valaki mást. Valaha kaptam ehhez kegyelmet, de ez már nincs így. És látjátok, eléggé csönd lett, amikor azt mondtam, pocsék pásztor lennék. Képesnek kell lennünk kimondani, miben vagyunk jók, és miben nem. Nincs abban semmi szégyen, ha azt mondod, ebben nem vagyok jó. Mindenki azt akarja hinni, hogy nagyszerű vezető lenne, de nem mindenki jó vezető. Nem mindenki jó szervező. Nem mindenki tud embereket motiválni. Meg kell találnunk az erősségeinket, és azokat kell használnunk. Valaki jó vezetője 5 embernek, valaki 10-nek, valaki 50-nek, valaki 100-nak. Van, aki el tud vezetni egy helyi gyülekezetet. Van, aki megyei szinten tud szolgálni. Valaki egy nemzet felé. Vannak, akik az egész világ felé vannak elhívva. Nem mindenki képes ugyanarra a dologra, és nem szabad másokat figyelnünk, és őket utánoznunk. Végre bele kell állnunk abba, amire kegyelmet kaptunk, és ott kell maradnunk. Tudjátok, csak egyszer megyünk át ezen az életen, és élveznünk kellene. Ha elolvasod, mit mondott János Jézusról, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Húha! Tudjátok, régen állandóan felforgattam mindent, és ez elképesztő. Tudjátok, fogták az egyik tanításomat, és megváltoztatták a címét, mert úgy gondolták. Én meg soha nem tanítottam erről. Ó, de igen, de én nem ezt a címet adtam neki. Mi azt gondoltuk, hogy így jobb lenne. És az elején én kardoskodtam egy kicsit. Ne hibázzatok, ha a tanításomról van szó. Minek kereskedelmi osztály, ha nem hagyod őket kereskedni? Hello, minek a média különítmény, ha nem hagyod őket dolgozni? Nem kell bemennem, és mindenhol bedobni magam, azt követelve, hogy minden pontosan úgy legyen, ahogy én akarom, csak azért, mert megtehetném, ha akarnám. Különbség van a főnök és a vezetők között. Sokan igazából nem akarnak vezetők lenni, főnökösködni akarnak. Kétfajta módon élhetsz. Élhetsz a saját erődből, vagy Isten erejéből. Galatta 4:22. Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Lehet, hogy jól ismered a Bibliát, és ma talán van itt olyan néhány ember, aki nem, és ez rendben van. Szóval Ábrahámnak nem volt gyermeke. Ábrahám és Sára. Igazából a nevük Ábrám és Szárai volt. Isten változtatta meg a nevüket Ábrahámra és Sárára, mert akkoriban a nevek jelentése sokkal jelentőségteljesebb volt, mint manapság. És Ábrahámnak nem volt gyermeke, és akarta, hogy legyen saját utóda. Azt mondta, nincs örökösöm. És Isten megígérte, hogy ad neki vér szerinti gyermeket. Igen ám, de volt ezzel egy probléma. Ábrahám úgy 100 éves volt, és Sára is 90 körül járhatott, hogy nagyon világosan fogad. Sárát már elérte a változókor, Ábrahám pedig impotens volt. Természetes úton nem lehetett gyermekük, és Isten azt mondta, lesz saját testedből származó gyermeked. Hát, sok év eltelt, és ez nem történt meg. És számunkra is itt kezdődnek a problémák, nem de? Isten ad nekünk egy ígéretet, aztán eltelnek az évek, és semmi sem történik. Tehát kitalálunk egy saját tervet. Tudom, hogyan akarja Isten ezt elvégezni. Bárcsak lenne időm, hogy végigvegyük ezeket a fázisokat. Megnézheted az 1 Mózes 15-öt, ami azt illeti, menjünk is most oda egy percre. Van időm. 1 Mózes 15:1. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod. Jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. És ez volt Ábrám válasza. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Az egyetlen reakció, amit Isten akar tőlünk látni az ígéreteivel kapcsolatban, az ez. Elhiszem, elhiszem. És ne hagyd az elmédet elbátortalanodni, mikor elkezdesz a lehetetlen körülményeidre nézni. Természetes módon lehetetlen volt, hogy nekik gyermekük szülessen. Nem volt lehetséges, de ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ezt mindnyájan tudjuk különböző módokon, én minden alkalommal tudom ezt, amikor itt állok. Úgy értem, ott ültem és körülnéztem ezen a délelőttön, itt van ez a rengeteg csodálatos ember, és azt gondoltam, ez egyszerűen nem lehetséges. Miért jönnek ide ezek az emberek, hogy meghallgassanak? Tudjátok miért? Mert Istennel minden lehetséges. Mert Istennel minden lehetséges. Tehát Ábrahám egyszerűen hitt Istennek. Tudjátok, ahelyett, hogy azt mondanád, miért, Istenem, mikor, Istenem, mikor, Istenem, hogy fogod csinálni? Csak kezd elmondani, hiszek. 1 Mózes 16:1. Szárai, Ábrahám felesége nem szült neki. Eltelt egy csomó év, még mindig sehol a gyermekáldás. Szárainak pedig támadt egy remek ötlete. De volt Szárainak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Szárai ezt mondta Ábrámnak: íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Szárai szavára. Ekkor nem volt jó a feleségedre hallgatni. Hányan tudjátok, hogy még egy féleszű asszony sem adja oda a férjét egy másik nőnek? Mármint ez elképesztő történet, ha végigolvasod. Tehát Ábrahám bement hozzá, és a szolgáló terhes lett, és ott volt a baba. És ekkor a szolgáló elkezdte gúnyolni Sárát. Ha, én terhes vagyok, te meg nem. Vagy bárhogy is volt ez. 4. vers. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többi becsülete előtte. Ezért Szárai ezt mondta Ábrámnak, és ez nagyon tetszik. Miattad ért engem sérelem? Gyerünk, volt már, hogy zűrt csináltál azzal, hogy test szerint cselekedtél, és nagy bajba keveredtél, aztán meg mást okoltál miatta? Rövidre fogva a történetet, a szolgáló megszülte Izmaelt. A név jelentése a háború embere. Gyerünk, itt begyorsítunk. Mikor saját erődre hagyatkozol, ott mindig háborúság lesz. Háború. Végül azonban Isten betöltötte az ígéretét. Azt hiszem, ez valószínűleg hamarabb bekövetkezett volna, ha távol maradtak volna Izmaeltől. De Sára világra hozta az ígéret gyermekét. Az ő neve Izsák, és Izsák neve azt jelenti nevetés. Ha élvezni akarod az utazást, akkor meg kell várnod Isten ígéreteit. Maradj távol a test cselekedeteitől, mert ha nevetni és örülni akarsz, akkor meg kell tanulnod hátradőlni és figyelni, ahogy Isten dolgozik az életedben kegyelmén keresztül. Ha állandó háborúságot akarsz, akkor csak menj és old meg magad. Amen. Annyira élvezem, amit csinálok. Úgy értem, szeretem. Mármint lehet, hogy testileg elfáradok, de mikor azt teszem, amit most is, az elememben vagyok. Ez az én erősségem az életben, és ma igazán sikeresek vagyunk. És bár a testem fáradt, már 1000-szer megcsináltam ezt. Tudom, mit kell tennem, hogy regenerálódjak és feltöltődjek. Volt 2 napom, hogy felkészüljek a keddi és a szerdai televíziós adásra, szóval tudom, mit kell tennem, hogy felépüljek. De a bensőmben most annyira élettelinek érzem magam. Tele vagyok tűzzel, annyira tele vagyok szenvedéllyel. Tudjátok miért? Mert ma elértem a célom. Emberek megszabadultak, a láncok megtörtek. Jobban fogjátok élvezni Isten jelenlétét, mint valaha, és képesek lesztek még arra is, hogy élvezzétek az életeteket. Csak annyit kell tennetek, hogy félreálltok az útból, és hagyjátok Istennek, hogy Isten legyen. Lehetne, hogy valaki egyszerűen félreáll, és hagyja Istennek, hogy Isten legyen? Amen. Nem erővel. Nem hatalommal, hanem az én szellemem által. Ezt mondja a seregek ura.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hír.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: perfect person. There's not a perfect shape, a perfect size, a perfect skin color. I could go on and on. A perfect religion, a perfect whatever. We all come as we are, and we're all on the journey, and that's what makes it beautiful.
1: That's really good, Liz.
0: Oh, girl, I am so thankful for you just sharing your heart with us today, and I know it just takes courage to do that. And I'm so thankful that people can just hear this message this Monday morning and go about their week and just think to themselves, who am I as a person? And how can I become comfortable in my own skin? And how can I use that to be beautiful in my life? And how can I encourage other people to learn from me and also open my heart to learn from them? So thank you for sharing
1: that today. You're welcome. Thank you guys for having me. I'm so blessed by this. Thank you. So amazing.
0: That was Zee Jones. She joined us this morning. She had amazing things to say. I hope that you took something from that. And I know that I'm going to sink into that this week.
2: Manna World. Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
2: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podped jó voltából. Szívem csücske. Élet az ételen át. Beszélgetések az élet és ételszeretetről élni és enni imádó emberekkel. A mikrofonnál Péter Petra.
1: Ha valaki szeret enni, és szeret élni, és szeret főzni, akkor biztos vagyok benne, hogy szerintem mondjuk 10-ből 9 ilyen ember szereti a paradicsomot. Úgyhogy emiatt is, meg a sikersztori miatt, meg a történet érdekessége miatt is akartam mindenképpen beszélgetni Márkus Zsolttal, aki a veresi paradicsomnak az apukája. Szia!
2: Szervusz, jó napot kívánok!
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél. Köszönöm szépen az ajándékot, a veresi paradicsom az a világ egyik legkedvencebb kedvence nálunk otthon is, meg akit ismerek mindenkinél, mert ilyen cukorka ízű, finom paradicsomokat az ember azt gondolja, hogy csak a nagyi kertjében evett gyerekkorában, és aztán amit olvasgattam a veresi paradicsommal meg veled kapcsolatban, ott pont elmondta több helyen is, hogy óriás tévedés, mert hogy régen nem voltak ilyen édes paradicsomok. És akkor most bele is vágunk a közepébe, hogy miért nem?
2: Hát először is, hogyha megnézzük az elmúlt 30 évnek az ízvilág változását, akkor sokkal édesebben eszünk most, mint 30-40 évvel ezelőtt. Erről nem a paradicsom meg a zöldségek tehetnek, hanem általánosságban az élelmiszeripar.
1: Sokkal a feldolgozott élelmiszer.
2: Igen, sokkal intenzívebb ízeket érzünk ma finomabbnak, mint korábban. Másosorban ugye annak idején 2-3 hónapig volt elérhető a paradicsom, manapság ugye 365.
1: Bármikor is.
2: Igen, tehát más is lett a toleranciánk az ízzel kapcsolatban, ebből a szempontból is. Harmadrészt ugye nagyon sok nemesítő foglalkozott azzal, hogy specialitásokat találjanak ki, tehát olyan ízvilágot, ami ugye van 5 alapíz, és akkor mind azoknak a kombinációjából olyan finomságokat, amiket tényleg nem tudunk másképp hívni, csak különlegességek. És hát innen indul a probléma, hogy akkor most mi is az a finom paradicsom, nem csak a cukor tartalom az édesség, hanem úgy minden egyben, és ez egy úgy kell mondani, mint egy vállalatfejlesztésnél, vagy egy termékfejlesztésnél, hogy ezek a próbálkozások aztán meghozták a sikert.
1: Ti nemesítgettetek, vagy variáltatok fajtákkal? Vagy ezt
2: nem, mi a nagy nemesítő, meg modern nemesítő házakkal vagyunk nagyon komoly kapcsolatban, ez egy teljesen más szakma, mint a paradicsom termesztés. Velük igazából olyan szintű kapcsolatban vagyunk, hogy az új próbálkozásaik, ugye nagyon sok fajtát próbálnak, meg sok termékből nem lesz soha polcérett vetőmag, de mi ezeknek a nagy nemesítőházaknak vagyunk a partnerei, és minden évben megyek hozzájuk, és kóstolgatjuk ezeket az új fajtákat, és amik megtetszenek valamilyen szempontból, azokat kiválasztjuk, és abból lesz aztán először egy próba termesztés, hogy a mi klímánkon, a mi körülményeink között egyáltalán tudjuk ezt.
1: Mármint ott Veresen.
2: Igen, aha. Magyarország az egy más klímájú ország, mint mondjuk Hollandia és Franciaország, ahol ezek a nemesítőházak élnek, és akkor azokból válogatjuk ki az újabb és újabb fajtákat.
1: Azt mondd meg nekem, Zsolt, hogy ki nevezi el őket, mert annyira cuki nevű paradicsomok vannak nálatok a veresi paradicsomnál, hogy az ember úgy érzi magát, hogy a Futrinka utcát nézi, megint is 6 éves mondjuk.
2: Hát igen, ez egy jó kérdés, ez általában konszenzusos döntés, de úgy szokott ez történni, hogy vannak csapatépítő eseményeink, aha, és akkor ott kitalálunk mindenfélét, és akkor amelyik mindenkinek tetszik, vagy nagyjából mindenkinek tetszik, vagy amíg nem volt soha, ami mindenkinek tetszett, akkor azt kiválasztjuk, és akkor az lett a neve.
1: Ez milyen édes történet. De akkor most mondjuk neveket is, jó? Mondjunk egy-két nevet.
2: Van a Cukorfalat.
1: Na, hát az a kedvencem.
2: Igen, tehát
1: ő Futrinka utca. Igen. Tehát ő egy szereplő a Futrinka utcában, ezt kijelenthettem. Úgy, mint egy gesztenye baba, úgy kell elképzelni.
2: Igen, tehát akkor van a Veresi Bíborka, ami egy nagyobb snack volt.
1: Igen. Igen, ő egy hölgy.
2: Akkor van a Csenge, ő is egy hölgy.
1: Ő is egy hölgy, igen.
2: Van egy Rozi nevezetű, ami egy nagy húsos paradicsom umamival, ő nem is annyira ismert még.
1: Rozi nagy szoknyás és nagy szájú, így igen. Képzelem.
2: Van a Piccolo, ami a Cukorfalatnak egy picit versenytársa, csak ő egy sokkal finomabb.
1: Ő szép tevő apró olasz férfi.
2: Igen, és mi a Piroskát hagytam még ki, az egy midi koktél, ő a nagyi paradicsoma, igazából.
1: Pont ezt akartam, hogy ő maga a nagyi.
2: Igen.
1: Igen.
2: És most megjelenik majd egy új fajta.
1: Ér már mondani?
2: Hát nem tudom, lehet, hogy leszedik a fejemet, úgy fogják hívni, hogy Isti, Veresi Isti. De a
1: annyira aranyos, hát mondom, hogy ez egy rajzfilm, Isti. Hát Istinek meg bajsza van, oda koppint, és minden csaj. Isti egy kicsit olyan a faluban, figyelj Zsolt, mint amilyen a Joey a jó barátokban. Isti így oda néz egyszer, na mi a helyzet, és minden lány, az összes típusú paradicsom lány, az így reagál rá. Nem valami ilyesmi?
2: Hát maga a termék az egy nagyon édes, hát Bocuse d'Or csapat által kiválasztott fajta, úgyhogy gasztro szempontból biztos, hogy nagyon izgalmas. Egyelőre csak a webshopunkon lehet majd elérni. Kipróbáljuk, hogy mit szól hozzá.
1: Mekkora, milyen formájú?
2: Ilyen hosszúkás formájú, mint egy pici kispárna, és nagyon-nagyon édes. Még a cukorfatnál is édesebb. Nekem annyira, ez már nekem túl édes. Aha. De
1: szinte már gyümölcsszerű.
2: Igen, nagyon nehéz termeszteni, ez azt jelenti, hogy elég drága lesz, de az biztos, hogy a cukortartalomba ő a csúcs.
1: Most. Az édességjelző nála fog kiakadni, akkor ezek szerint te szereted a paradicsomot?
2: Én a paradicsomot nagyon szeretem. Az Isti az nem a kedvencem, nekem a cukorfalt is.
1: Az Isti a csajok kedvence.
2: Az biztos.
1: Vagy a gyerekeké.
2: Igen, igen. Ő rájuk számítunk. Megnézzük majd, hogy mi lesz a fogadtatása. Vagy valakinek nagyon bejön, vagy azt mondják, hogy ez már túl édes. Tehát ez már nem paradicsomszerű, hanem ez már túl édes.
1: Nem lehet egy paradicsom túl édes. Egy paradicsom az csak finom tud lenni. Tehát igazából, hogyha visszamegyünk a gyerekkorra, akkor szerintem a paradicsom az, amit úgy ettünk még gyerekkorban is, nem? Mint az almát. Fogtuk, bereharaptuk. Még akkor is, hogyha picurka. De ez az, amit az ember elsőre, hogyha egy pici konyhakertje van, kimegy hajnalba és a vajas kenyérhez leszekítni. Hányat. Mondjuk te mázlista vagy.
2: Én minden reggel eszek, igen. Úgyhogy
1: bármennyit is szakíthatsz. Minden reggel eszel paradicsomot?
2: Minden reggel.
1: Melyiket?
2: Hát mostanában a bíborkát ettem. Az az igazság, hogy megtámadott most minket egy vírus, vagy tubérfé nevezettű vírus, ami Hollandiában már 2-3 éve szeri az áldozatait, hogy ezek megölik a paradicsomfajtákat, az emberre természetesen nem veszélyes.
1: Az mit jelent?
2: Ez azt jelenti, hogy egy normál kultúra a paradicsom üvegházban az 12 hónapig él, ezek a növények ezek meghalnak 6 hónap után, úgyhogy ennek van sajnos a gazdasági káron kívül egyéb jelentősége is, például az, hogy sokkal nehezebb termeszteni, és az íz az nem annyira jó, mint egyébként normál békeidőben. Gőzerűvel dolgoznak a nagy nemesítőházak a rezisztens fajtákkal, hogy
1: minél ellenállóbb legyen mindenféle.
2: Igen, minél ellenállóbbak legyenek. Igen, de ezért sokkal nehezebb termeszteni jó paradicsomot most, és hát mivel a cukorfalat nem annyira édes, mint mondjuk egy évvel ezelőtt volt, ezért most a bíborka az, amelyik nekem hozza még a régi ízvilágot, amit mondjuk fél évvel ezelőtt. Nyilván én eléggé kiélezett vagyok az ízekre, tehát ezt csinálom már, nem tudom én, 5 éve minden héten komoly kóstolást csinálok, ellenőrzöm a minőséget, meg van is most már erre egy emberkénk, akit kineveltünk, hogy na akkor ő a minőségi ellenőr.
1: Paradicsom tesztelő.
2: Paradicsom kóstoló, igen. Úgyhogy...
1: Ez egy jó munka.
2: Hát, nem tudom, egy ideig biztos jó munka, aztán utána meg...
1: Nem, ha szereted, akkor jó munka. Ez én virágbarátném, azt szerintem simán lenne nálatok kóstoló, egyfolytában paradicsomot eszik.
2: Igen. Úgyhogy most egy pici nehézségekkel küzdünk, ezért most a bíborka felé hajlok, de egyébként pikkolót és cukorfaltot szoktam reggelizni.
1: Család is szereti, mindenki, aki körülötted van, szereti még mindig a paradicsomot. Igen. Szerintem ez nem egy olyan dolog, mint mondjuk a csoki gyárban dolgozni, hogy egyszer csak megunod. Tehát ugye a paradicsom az maga a vigyorgós élet.
2: Hát ezt én nem tudom, csoki gyárban még nem dolgoztam, de ha valamit szeret
1: de
2: az ember...
1: De voltál gyárlátogatás? Nem sose gyerekkorodban sem?
2: Nem.
1: Na, azt gondolod, hogy ott fogsz maradni, és mindent megeszel, és akkor nagyjából olyan, hát 3,5-5 perc után érzed azt, hogy vásik el a fogad, és vagy tele annyira, hogy azonnal meg kéne nyarnod egy kanásót. Szóval az egy másik, sokkal inkább intenzív vagy telítő élmény. Ez meg valahogy azért mégiscsak maga az élet. Legalábbis számomra a paradicsom ilyen.
2: Hát egy dolog biztos, nagyon nagy különbség van az ízek között. Ugye egy saláta paradicsom az egy teljesen más típusú ízvilágot jelent, mint egy snack paradicsom. Tehát paradicsom és paradicsom között is jelentős különbség van.
1: Te jöttél a multivilágból, és nagyon üzletemberesen is beszélsz, tehát a szóhasználat az olyan nagyon szépen fegyelmezett, bár azért most itt összemosolyogtunk, és nem is gondolná az ember, hogy valaki elmegy a paradicsom irányába. Hogyan történt ez?
2: Hát ez egy véletlennek köszönhető, ugye amikor a multivilágból kacsingattam kifelé, akkor kerestem azt a projektet, vagy azt a vállalkozást, amire úgy gondoltam, hogy sikeres tudok lenni.
1: Bocs, hogy félbeszakítalak, miért kacsingattál kifelé? Nem hozott örömöt? Alkotás? Nem volt? Eredmény nem volt?
2: De eredmény nagyon volt, és ugye egy ilyen multi úgy van felépítve, hogy az öntudatot igazából csúnyán fogalmazva egy agymosáson keresztül megy, aha, az ember, és fantasztikus célokat, meg sikereket ez lehet elérni. Igen. Egy pontig, de aztán egy pont után az embernek már nem az egzisztenciális kérdések a kérdés, hanem inkább az, hogy valami értéket teremtsen. Abban nagyon kevés hasznot láttam, hogy most még 3% pontot javítsak a profitabilitáson, vagy még egy újabb üzletágba belépjünk, vagy tehát kevésbé volt ez már motiváló, és volt ennek egy praktikus része, és nagyon sokat kellett utaznom, és nem szerettem volna már annyit utazni. Ez a fiatalkorban nagyon vonzó, hogy bejárja az ember a Ázsiától Amerikáig minden, mindenféle területet. Utána, nem tudom, hogy 35 éves koromban jött el ez a pillanat, utána már nem volt ez annyira vonzó nekem. És volt egy másik szempont is, ugye ahhoz, hogy tovább lépjünk, hogy tovább lépjek a karrieremben, ahhoz világpolgárá kellett volna válni. Tehát a multivilágban egy bizonyos szint fölött már csak úgy tud az ember tovább lépni, hogyha a lokációja az nem az otthona, hanem volt nekem is Kínából, meg mindenfelől ajánlatom, vagy felkérésem, inkább felkérésnek nevezném. És a multiban egyébként nem nagyon lehet ezekre nemet mondani, egyszer-kétszer lehet nemet mondani, de utána bekerül egy skatujába az ember, hogy akkor ő
1: nem mozdítható.
2: Igen, aha, nem tud tovább lépni, vagy nem akar tovább lépni. Tehát ez egy dilemma volt, hogy nyilván kihívás szerettem volna az életemben, még többet, még jobbat. Volt egy értékteremtő része is a kérdésnek, hogy olyat szerettem volna csinálni, amivel valami nyomot hagyunk, és a harmadik része pedig az gyakorlati része volt, hogy nem szerettem volna a gyerekeimet külföldre vinni, mert akkor elveszítik a gyökereiket, akkor nem Magyarország lesz nekik a fontos. Nagyon sok ilyen példát láttam az évfolyamtársaimtól, meg külföldi barátaimtól, hogy másképp érik ők az életüket, más szempontok, amik fontosak. És
1: más emlékek maradnak, igaz?
2: Igen, és ez részben a karrierrel együtt mozog. Tehát egy holland fiatalnak a neveltetésében teljesen másképp szerepel az otthon, meg a haza, meg a család, meg az a közvetlen környezet, amit ő szeret, mert ők, nem tudom én, 100 éve már kereskednek, és a világ minden pontján megtalálható holland expat, és úgy dolgoznak. Én nem szerettem volna a saját családomat ebbe az irányba eltolni, úgyhogy ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy akkor mi nem költözünk külföldre, hanem vagyunk Magyarországon, ha pedig akkor meg mit csinálunk, és akkor ugye valójában a versenyszférában elég kevés olyan lehetőség lett volna, ami igazából kihívás lett volna, vagy előrelépés lett volna egy európai felelősség után, tehát akkor legyünk vállalkozók, na és akkor milyen területre lépjünk be, ez volt egy nagy kérdés.
1: Na honnan jött a paradicsom? Maga a paradicsom ötlete?
2: Ez egy véletlen volt.
1: Második véletlen, ami nincs. Igen. A Kockás Rudival kapcsolatban is a Pemmer Istvánnal erről beszéltem, hogy ez meg a Cakomónival, a Minisent Jean-nel kapcsolatban, hogy ezek mind szép kis útjelző táblák, ahol te követted az utadat. Kérdés nélkül az embert viszte. Ugye nagyon sokszor emlegetem itt a Szívem Csücskébe Popper Péternek azt a mondatát, amit ő is idézett, ő szépen latinul mondta, és valahogy magyarul így szól, hogy tereli a karma az akarót, a nem akarót vonszolja. Tehát olyan szépen vitt téged is abba az irányba. Látod, véletlen, hát az a jóisten áruhában szokták volt mondani.
2: Szóval úgy nézett ki, hogy volt egy üvegház építésre kiírt pályázat, amit elnyert egy projektcég, amit nem tudtak megvalósítani az eredeti helyszínén, tehát gyakorlatilag volt benne uniós támogatás, 200 millió forint, ami nekem, mint munkavállalónak nagyon sok pénznek tűnt, és ezt gyakorlatilag majdnem ingyen meg tudtam vásárolni, hiszen az eredeti helyszínén nem tudták megvalósítani, és volt egy véghatáridő, hogy mikorra kellett volna elkészülni ennek a projektnek. Aha. Igen, és ez egy nagyon szűkös határidő volt, egy év, úgyhogy ezért gyakorlatilag nagyon alacsony áron adatták nekem ezt a projektcéget. Na és hát nyilván akkor én nagyon rosszul mértem föl, mint kezdő magyarországi vállalkozó, hogy milyen folyamaton kell végigmenni, minek kell teljesülni ahhoz, hogy én ezt meg tudjam építeni, de maga az alap ötlet az abból adódott, hogy financiálisan volt egy vonzó lehetőség, legalábbis annak tűnt. Aztán később rájöttem, hogy ez nagy tévedés volt, de amikor ezt a döntést meghoztam, akkor ez volt a fő szempont, hogy egy picit a skálázásban, az üzemméretben előre tudtam lépni azzal, hogy egy ilyen projektcéget tudtunk megszerezni, vagy tudtam megvenni, amiben egyébként volt egy uniós támogatás, tehát nem nulláról kellett kezdenem, hanem a beruházási értékemet így, mint munkavállaló, nyilván limitáltak voltak az anyagi lehetőségeim, de ezzel a támogatással följebb tudtam skálázódni. Úgyhogy ez volt a fő szempont. Utána a paradicsom, hogy mit tegyünk ebbe az üvegházba, az már egy üzletfejlesztési elemzésnek volt a végeredménye, tehát felmértük a piacot, látogattam külföldi országokba kereskedelmi láncokat, megkérdeztem, hogy milyen...
1: Tudományos minőség. Alapon bekerült a paradicsom az üvegházba.
2: Így van, tehát ez egy akkori piaci helyzet alapján meghozott döntés, ha ma csinálnám, teljesen másképp csinálnám, mármint más választanék. Igen, Magyarországon már telített a paradicsom termelési piac, tehát most mást választanék, más zöldséget.
1: De várjál, azért telített a paradicsom termelési piac, mert ott van a veresi paradicsom, egy nagy rész, tehát hogyha más csinálnál, akkor nem lenne telített, mert nem lenne ott a veresi paradicsom, na?
2: Nem. Teljesen.
1: A veresi jó, én nem vagyok, egy kicsit se vagyok jó üzletember.
2: Igen, a veresi paradicsom top 3-as termesztő a paradicsom különlegességekben, de nagyobb termesztők vannak Magyarországon, jóval nagyobb felülettel rendelkező kapacitásokkal rendelkező termesztők vannak, akik nem csak paradicsom különlegességet termesztenek, hanem termesztenek paprikát, termesztenek nagy paradicsomot, ami jóval nagyobb felületet igényel, meg jóval nagyobb volumen van rá. Jóval...
1: Az a hús paradicsom?
2: Hát, fürtös paradicsomnak mondjuk, ez a 110 gram fölötti nagy...
1: Lecsóba rakunk.
2: Igen, meg is esszük, aha, de ezek nem annyira különleges ízű paradicsomok, de mégis ebből fogy még mindig a legtöbb. Tehát ehhez jóval nagyobb kapacitás igény kell. Tehát nem mi vagyunk a legnagyobb kapacitással rendelkezők. Egyébként ugye minden országban az agrárszektor stratégiai szektor, tehát a kertészetek nagyon sok támogatást kaptak az elmúlt pár évben, tehát részben ezeknek köszönhető, hogy a kapacitás nőtt, és azt mondom, hogy ma már Magyarországon elegendő kapacitás van paradicsom termesztésre. Ha most döntenék, akkor másik zöldséget választanék, ez biztos. Hát most hagyd ne lőjem le a poént, majd visszajövök inkább októberbe,
1: ja,
2: és akkor majd beszélünk,
1: jó? Ja, jó, oké, jó van, így akkor oké, ide kacsintottál így kvázi szóban, értem. Jó, a lényeg az, hogy a paradicsom a szaladós növény, ő fölfele megy, és ezek az úgynevezett vertikális termesztésű paradicsomok, vagy üvegházak, ugye?
2: Igen.
1: Amikről én már hallottam annak idején, amikor kint voltam Franciaországban, és nem is nagyon tudtam elképzelni, hogy hát ez hogy a fenében működhet, és ráadásul, amikor hallja az ember, hogy kókusz, mondjuk elképzeljük persze, meg karózzuk a paradicsomot otthon is a kis kertben, és nagyon tudnak szaladni, de hogy azért ez így másképp van, ilyen kvázi nagyüzemi szinten, plusz az, hogy kókuszrostal dolgoztok.
2: Igen, jó sok kérdést fogalmaztál meg, nem tudom, mennyi időnk van.
1: Van időnk, ezt szoktuk mondani, hogy összetett a kérdés, hosszú választ várok, úgyhogy ahonnan szeretnéd, onnan indulj.
2: Tehát kezdjük a kókuszrostal, ugye az a talajt mentesíti, vagy helyettesíti. Azért használunk kókuszrostot, mert ugye a hidrokultúrás termesztésben folyadékon keresztül adjuk oda a tápanyagot a gyökérzetnek. Ehhez ugye többféle közeg működhet jól, mondjuk a kőzetgyapot vagy a kókuszrost. Azért használjuk mi a
1: kőzetgyapotba, közbe fogok vágni, mert egy csomó minden van, amit valószínűleg nem csak én nem értek, hanem mondjuk a hallgatók is. A kőzetgyapotból is ki tud nőni
2: ilyen
1: szépség, mint a paradicsom, vagy bármi más zöldség?
2: Igen. És ráadásul a kőzetgyapot az egy nagyon gyors közeg, tehát nagyon gyorsan tudunk reagálni a változtatásokkal, amiket szeretnénk. A kókuszrost az egy picit lassabb közeg, mi jobban szeretjük egy picit a biztonságosabb megoldásokat, mert ugye egy-egy hiba az nagyon sok mindent tud, nagyon sok kárt tud okozni a növényen, hogyha nem úgy sikerül az öntözés, nem úgy sikerül a tápanyagadagolás. Na minden esetre visszatérve, tehát a kókuszrostot azért választottuk, mert az teljesen bio, meg zöld.
1: Aha.
2: És utána ugye egy másik szempont, hogy teljesen zöld legyen a teljes projekt, amennyire tud, tehát a körforgásos gazdaság az egy kulcs szempont volt, amikor elindítottuk a beruházást. Tehát a kókuszrost az egy nagyon jó közeg, mert nagyon jól tudja felvenni a tápanyagot a paradicsom benne, és ráadásul tiszta közeg, kontrollált közeg, bio közeg. Tehát ezek voltak a fő szempontok. Aztán, ahogy a paradicsom növekszik, ugye megkapunk egy 30 centis palántát, szépen megnő olyan 5-6 méterre, ahol a kútra tartó drótnál felakasszuk a növényt. Tehát igazából irányítjuk, hogy fölfelé nőjön, be is állítjuk a pontos szögét a növekedésének, hogy a fényviszonyokat ideálisan érzékeljék. Tehát megfelelő mennyiségű fényt kapjanak, és aztán minden héten leszedünk egy alsó fürtszintet, mert ugye 7-8 fürt növekszik rajta, uh-huh, az alsó az beérik, a felső az még virág állapotban van.
1: Uh-huh.
2: És aztán minden héten leszedünk róla egy fürtöt, gyakorlatilag ez a szedési folyamat, uh-huh, a tetején pedig engedünk egy 30 centit a kútra tartó dróttól lefelé, arról a zsinórról, amire föltekertük, és akkor itt szépen a kultúra a 30 centis palántából év végére egy 20 méteres, 25 méteres növényé alakul.
1: És mindig szedési magasságban van az éppen érő fürt.
2: Így van, mindig szedési magasságban van az érő fürt, és a teteje az pedig 4-5 méter magasan van, ahol mindig jön az újabb virág. Tehát gyakorlatilag ez a folyton érő típusnak így van megoldva a...
1: Ez csodás!
2: A kezelése, hogy a fényt azt így pontosan tudjuk szabályozni. Nyilván zöld munkával egy csomó növényegészségügyi beállítást tudunk kezelni.
1: Tényleg csipkedni kell ilyen léptékű termelésnél is mondjuk a hónajhajtásokat, amiket mondanak a kiskertbe, hogy kell?
2: Abszolút, igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne legyen oldalhajtás a növényen. A zöld munkák úgy néznek, hogy az elején van az engedő, aki leengedi a növényt minden héten, utána jön a tekerő, aki erre a madzagra feltekeri a növénynek a tetejét, és kiszedi az oldalhajtásokat. Uh-huh. Néha kiszedi a tetején lévő levelet, attól függ, hogy milyen egészségügyi állapotban van a növény, és hova akarjuk az energiát adagolni, a növény tetejébe, vagy a paradicsom érésbe. Ez nagyon leegyszerűsítve a generatív és a vegetatív állapot közötti különbség a növénybe. Tehát ezt mindig, minden héten végzünk egy alapos felmérést a növényről, tápanyagfelvételéről, klimatikus szabályok, klimatikus beállításokról, mi várható, milyen egészségügyi állapotban van a növény, és eldöntjük, hogy mi lesz a következő heti stratégiánk azzal a növénnyel. Az alapján, hogy mi a célunk? Az a célunk, hogy gyorsuljon az érés, vagy lassuljon az érés, vagy gyűjtsön erőt a növény. Ugye ezek különlegességek, tehát nem arra vannak kitalálva, hogy a 40 fokos meleget tudják kezelni nyáron, vagy a 30 fokos meleget tudják kezelni nyáron.
1: Hány fok van oda benn náluk?
2: Hát a napközben télen is 25-27 fok meleg van az üvegházban, éjszakára lehűtjük az üvegházat, akkor altatjuk, akkor ugye...
1: Mint ahogyan egyébként is történik az életben.
2: Gond az, hogy a nyári időszakban, amikor éjszaka sem megy 25 fok vagy 22 fok alá, akkor nem tud pihenni a növény. Tehát ez úgy néz ki, hogy első nap lefutja a maratont, akkor még bírja, a második nap lefutja a maratont, azt is bírja, de két hét után már nem bírja, elfogy belőle az energia. Tehát ezért mindenféle trükköket használunk, befestjük az üvegház tetejét például, egy ilyen infrasugár szűrő bevonattal, ami hűti a házat, plusz pároloktatunk, nagyobb lombozatot hagyunk a növényen a nyári időszakra.
1: De Zsolt, ez mind tapasztalatok alapján lett, igaz? Tehát el kellett telni a sok időnek, mire rájöttetek, hogy ezt
2: hát
1: hogyan kell
2: szemezni,
1: vagy megvettük
2: a holland tudást, a hollandok azért előttünk járnak technológiában, és tudásban is, kertészeti tudásban is, úgyhogy nekünk holland biológiai növényvédős tanácsadók.
1: Tehát nem kellett kitapasztalni ezeket.
2: Ki kellett, mert azért más a magyar klíma, de nem nulláról indultunk, hanem mondjuk ha 100% a tökéletes teljesítmény, akkor mondjuk egy holland tanácsadó az ad nekünk egy alapot, egy 50-60%-os tudást, és akkor nyilván a helyi sajátosságokat pedig ki kellett tapasztalnunk.
1: Hányan dolgoztok ott? Ezekkel a fantasztikus emberekkel, akire mondhatod, hogy van tekerő, meg van, aki lecsipkeli.
2: Hát a Veresi Paradicsomban 70-en dolgozunk, a teljes cégcsoportban 250-en.
1: És ő mindegyikük szereti a paradicsomot, kimennek az üvegházba? Tehát szoktatok olyan, nem tudom én, kirándulást is szervezni, kimennek, megnézik, hogy állnak, stb. Vagy ez a varázslat azért a mindennapokban.
2: Hát, aki ott dolgozik, az nem nagyon tudok olyan embert, aki nem szereti a paradicsomot. Mert ugye azért ezt szeretni kell, tehát azért ez a zöld munka, ez 120 000 növényt kezelni mondjuk egy üvegházban, minden héten, melegben, ez azért a szeretet nélkül nem megy. Tehát az ember...
1: Férjem szokta mondani, hogy ez olyan, mint a paprika szedés, arra születni kell. Szegedi.
2: Igen, tehát hogy ez ha valaki nem szereti magát, a növényt, a közeget...
1: Ugye, akkor nem lehet szeretet nélkül csinálni.
2: Akkor ez nem maradott, lehet, hogy túlél egy-két hónapot, vagy betanul egy-két dologba, de hosszú távon nem maradott. Az első 18 ember, akit fölvettünk, annak 90%-a ott van még mindig. De azt 300 emberből vettük föl 2015-ben, tehát nagy merítési alapból. De ő rájuk...
1: Milyen szempontok alapján választottatok? Hogy, mert rátaláltatok akkor ezek szerint azokra, akire szükség volt, aki valóban szeretettel nyúl a növényhez.
2: Hát a folyamatunk az úgy nézett ki, hogy volt egy próbanap. A próbanapon megnéztük, hogy nyúl a növényhez. Aha. Nagyon nem mindegy, hogy nyúlunk hozzá. Azt szoktam mondani, hogy ha nem vagyunk elég kedvesek, akkor 30%-kal kevesebbet fogadni az a növény.
1: Köszönöm szépen! A Borbás Marcsival beszélgettem pont a múltkoriban itt a Szívem Csücskében, és ő is azt mondta, hogy ő a növényekkel van, és mondtam, hogy akkor én is beállok, most már hárman vagyunk, mert a férjem is a növényekkel van, és akkor most már az egész Veresi Paradicsom, ahogy hozzányúl, ahogy hozzászól. Hát az energia, ahogyan hozzá kapcsolódunk, hát az jön belőlünk.
2: Az biztos, hogy lehet úgy is hozzányúlni, hogy eltörjük, meg úgy is lehet, hogy kevésbé bántjuk a növényt.
1: Mert szeretjük.
2: Így van. Tehát ugye ehhez kell egy érzék. Én azt szoktam mondani, hogy vannak bizonyos feladatok, ahova mondjuk inkább a hölgy munkatársainknak jobb a teljesítménye, van, ahol kell a fizikai erő, ott inkább a fiúk a jobbak, de az mindenkinél a feltétel, hogy szeressék azt, amit csinálnak. Ha nem szeretik, és nincs tulajdonosi szemlélet, akkor le fog potyogni a földre. Ugye most képzeljük el, csúcson van 250 000-300 000 növény az üvegházakban. Ezt nem lehet ellenőrizni. Nem tarthatunk fent egy 10 fős csapatot, aki csak azt csinálja, hogy ellenőrzi a zöld munkát. 300 000 növény, de nem egy szinten kell ellenőrizni a növényt, hanem 4 szinten, hogy mi történik. Meg kell nézni a fejét, meg kell nézni a virágokat, meg kell nézni a gyümölcsöt, meg kell nézni még a gyökerét is. Tehát, hogy az oldalhajtásukat ellenőrizni. Tehát ahhoz, hogy ellenőrizzük, kiszámoltam, hogy nem is tudom, hogy csak hogy körbejárjuk az egész üvegházat, az 40 kilométer. Tehát ez lehetetlen, hogy ezt ellenőrizzük, vagy ők, a munkások önmaguk úgy nyúlnak hozzá a tulajdonosi szemléletekön keresztül, hogy az jó, vagy nem. Tehát ez egy egyszerű kérdés. Aki nem, az nálunk nem tud hosszú távon megmaradni.
0: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon, vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
3: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuron oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálciumhidroxiapatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos, szép eredményt tud biztosítani a nyak területére is.
2: Hogyan zajlik a kezelés?
3: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Update. István Dániellel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozivetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Terence Hill vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarely múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarely kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoportán nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a Budai Skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Elkészült a Biatorbágyi felhajtó, új forgalmi rend lépett életbe az M1-esen. Megújul az ikonikus K-híd, ősszel indulhat a felújítás. Mobil alkalmazást indított a fővárosi vízművek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fontos mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése, befejeződtek a munkálatok a Biatorbágyi felhajtónál, így hamarosan használatba vehetik az autósok az új szakaszt. A változás elsősorban a Budapest felé közlekedőket érinti. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT tájékoztatása szerint lezárultak az útépítési munkák a felhajtónál, amely az M1-es autópálya bővítésének első elkészült eleme. A szükséges forgalomba helyezési engedélyek megérkeztek, ezért a közlekedők már használhatják az új felhajtót. Az új forgalmi rend szerint a Győr felől az M0-es irányába haladók a 17-es kilométernél térhetnek vissza az eredeti sávba, ahol csatlakozik hozzájuk a Biatorbágyi felhajtóról érkező forgalom. A két sáv innen együtt vezet tovább az M0-es csomópontig, ahonnan Budapest és az autóút is elérhető. Az egyes főút felől érkezőknek érdemes figyelniük a sávválasztásra, mert akik Budaörs vagy Budapest felé szeretnének tovább haladni, azoknak a belső sávot kell választaniuk a felhajtás után. A Győr felől érkezők közlekedésében ugyanakkor érdemi változás nincsen, továbbra is az átterelt belső sávon haladhatnak a főváros irányába. A Győr és Hegyeshalom felé közlekedőket az új forgalmi rend nem érinti. Az MKIF arra kéri az autósokat, hogy az első napokban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett táblák jelzéseit. Hamarosan megkezdődhet a hajógyári sziget egyik legismertebb átkelőjének felújítása. Az óbudai K-híd rekonstrukciójával biztonságosabbá és tartósabbá válik a sziget megközelítése, miközben a híd jellegzetes arculata is megmarad. Elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a hajógyári szigetre vezető K-híd felújítására. A Budapest közút tájékoztatása szerint a munkálatok várhatóan még idén ősszel elkezdődhetnek, és 2027 nyarára fejeződhetnek be. Amennyiben a szerződésben szereplő opcionális munkákat is megrendelik, a beruházás 2027 végéig tarthat. Az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta fontos szerepet tölt be a hajógyári sziget megközelítésében. A felújítás során teljesen kicserélik a rossz állapotú pályalemezt, amelynek köszönhetően az útpálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre nő. Az új szerkezet a jelenleginél nagyobb terhelést is elbír majd, a rekonstrukció részeként pedig elvégzik az acélszerkezetek javítását, megújítják a korrózióvédelmet, új vízelvezető rendszert alakítanak ki, valamint lengéscsillapítókat is beépítenek a híd rezgéseinek csökkentésére. A közmű és kommunikációs kábeleket védő csövekbe helyezik át, a járdák felújítása egyelőre opcionális elemként szerepel a projektben. A munkálatok ütemezését a Sziget Fesztivál időpontjához igazítják, így a rendezvény idején a K-híd továbbra is használható marad a látogatók számára. Egyszerűbbé válik a vízügyek intézése Budapesten. Új mobil alkalmazást indított ugyanis a fővárosi vízművek. Az applikációval több gyakori ügy is néhány kattintással elintézhető. Június 1-től már elérhető a fővárosi vízművek új mobil alkalmazása, amely gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést kínál az ügyfeleknek. Az alkalmazás célja, hogy a leggyakrabban előforduló ügyeket személyes vagy telefonos ügyintézés nélkül is el lehessen intézni. Az applikáció segítségével a felhasználók fényképpel együtt rögzíthetik a vízóra állást, nyomon követhetik a környékükön zajló karbantartási munkákat és az esetleges vízhiányokat, valamint közvetlenül visszajelzést is küldhetnek a szolgáltatónak. Emellett több ügytípus intézése is elérhető az alkalmazáson keresztül. A fővárosi vízművek szerint a fejlesztés célja az ügyintézés egyszerűsítése és az ügyfelek gyorsabb tájékoztatása. Az alkalmazás már letölthető, és a jövőben további funkciókkal is bővülhet. Felmentették az országos rendőrfőkapitányt. Újabb személyi változás történt a rendőrség vezetésében. A budapesti rendőrfőkapitány után most az országos rendőrfőkapitányt is felmentette a belügyminiszter. A sajtóhírek szerint Pósfai Gábor belügyminiszter szerdán felmentette tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt. Balogh János 2018 óta vezette az országos rendőrséget, utódjáról egyelőre nem közöltek hivatalos információt. A döntés nem sokkal azután született meg, hogy a tárcavezető bejelentette a budapesti rendőrfőkapitány Terdik Tamás leváltását is. A fővárosi rendőrfőkapitányság vezetését ideiglenesen Baricska Norbert Tamás vette át, aki már megbízott főkapitányként szerepel a rendőrség hivatalos oldalán. A személyi változások indokairól egyelőre nem adtak részletes tájékoztatást. A sajtó kérdéseket küldött a kormányzatnak és a rendőrségnek is az ügyben, valamint arról várhatóak-e további vezetői változások a rendészeti szerveknél. A válaszokat egyelőre még nem hozták nyilvánosságra. Miniszteri biztost neveznek ki a pszichiátriai ellátás fejlesztésére. A pszichiátriai ellátás megerősítését célzó intézkedéseket jelentett be az egészségügyi miniszter. A tervek között szerepel egy miniszteri biztos kinevezése és több budapesti kórház bevonása az akut ellátásba. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőivel folytatott egyeztetés után jelentette be, hogy a tárca munkáját a jövőben egy miniszteri biztos segíti majd. Feladata a mentális egészségügyi ellátás fejlesztése, az akut pszichiátriai ellátás megerősítése, valamint a gyermekpszichiátriai rendszer biztonságosabb működésének támogatása lesz. A miniszter közölte azt is, hogy kiírják az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Az intézmény korábbi vezetője márciusban mondott le, miután több szakember is a távozását követelte. A tervek szerint Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai betegek ellátásába, emellett célzott ösztönzőkkel erősítenék a rendszer működését. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy a mentális egészség nem csupán pszichiátriai kérdés, hanem a megelőzésről, a korai felismerésről, az alapellátásról, a rehabilitációról és a társadalmi együttműködésről is szól. A tárcavezető szerint a terület megújításához nagyobb átláthatóságra, szakmaiságra és nyílt párbeszédre van szükség. Jelentős fejlesztés valósulhat meg a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület menhelyén. A beruházásnak köszönhetően biztonságosabb körülmények közé kerülhetnek a beteg és a sérült állatok. A Szentendrei Árvácska 3,8 millió forintos támogatást kapott a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól, amelyből fontos fejlesztéseket hajtottak végre a menhelyen. A támogatás segítségével olyan elkülönítő helyiségeket alakíthattak ki, amelyek a beteg, sérült vagy megfigyelésre szoruló állatok megfelelő elhelyezését szolgálják. Az alapítvány közlése szerint a menhely egyik legnagyobb problémáját eddig éppen az jelentette, hogy nem álltak rendelkezésre megfelelő elkülönítő terek. A meglévő infrastruktúra már nem tudta biztosítani a speciális ellátást igénylő állatok biztonságos és szakszerű elhelyezését. A fejlesztés hozzájárul a higiéniai körülmények javításához, valamint az állategészségügyi előírások teljes körű betartásához is. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány hangsúlyozta, hogy az a céljuk, hogy a támogatások ne csupán átmeneti segítséget jelentsenek, hanem hosszú távon is erősítsék a felelős és magas színvonalú állatvédelmi munkát. A beruházásnak köszönhetően a Szentendrei Árvácska még biztonságosabb és korszerűbb környezetet tud biztosítani a gondozásába kerülő állatok számára. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos, de szeles idő lesz. Új fejezetet nyit a magyar kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Öreget kívánok, Szejfried Adéal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolákban, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. A kormányfő elmondta, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amely aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a kulturális tárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Kreiv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Hi, this is Ryan from One Republic, and you're listening to 98.6.

0: Made for More. This song, it's been really special.
1: Nagyon különleges volt számomra, és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról, és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezdet. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedveli-e majd a dalt, de azt mondta igen.
0: I'm just glad that she loves it enough that she said yes.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztrohely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kayapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Napos, de szeles idő lesz. Új fejezetet nyit a magyar kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Öreget kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter, a miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolákban, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. A kormányfő elmondta, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amely aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a kulturális tárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Kreiv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
9: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Reklám hangzott el.
10: Napos, de szeles idő lesz. Új fejezetet nyit a magyar kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter, a miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolákban, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. A kormányfő elmondta, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az

0: 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amely aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A nemzeti összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Kreiv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek június 4-én. A mikrofonnál István Dániel, ez pedig itt a Budapest Update. Ha június 4, akkor mindjárt nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről nevezetes a mai nap. Ma van például a Nemzeti Összetartozás napja. Hogy ez hogy alakult így, ez is kiderül hamarosan, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Sok mindenről olvastam. Rendkívüli mozis élményben lehet része a nézőknek júniusban. Hamarosan kezdetét veszi ugyanis az első Magyarországon megrendezett nemzetközi női filmfesztivál. Mindjárt mondom a részleteket.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. A mai nap június 4-e van. 16 éve a Nemzeti Összetartozás napja a mai. Az országgyűlés jobboldali pacsoraiban már azelőtt felhangzott a taps, mielőtt Schmidt már a házelnöki pulpitusról kiirdette volna. Az országgyűlés 302 szavazattal 55 ellenében 12 tartózkodás mellett a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította a trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. A Nemzeti Összetartozás mellett tanúságtételről szóló törvényt a fideszes, a kereszténydemokrata és a jobbikos képviselők szavazták meg, valamint Schiffer András, az LMP frakció vezetője, és a szocialista Juhász Ferenc is igennel voksolt. 138 éve született Egri Lajos, magyar-amerikai író, aki írástechnikát oktatott, műveit a mai napig alapként használják. A 30-as évek közepén alapította az Egri féle íróiskolát, az írástechnikáról több könyve is megjelent, köztük a The Art of Creative Writing és a The Art of Dramatic Writing. A utóbbit máig az egyik legjobb színműírással foglalkozó könyvnek tartják, tanait pedig átvették a novella, regény és forgatókönyvírás elméletével foglalkozó írások is. 109 éve először adtak át Pulitzer-díjat. Joseph Pulitzer Makón született, a gyenge látású, rossz fizikumú, ám kalandvágyó Pulitzer tizenévesen került az USA-ba. A polgárháború után St. Louisban egy német nyelvű lapnak készített riportokat, közben angolt és jogot tanult. 1867-ben lett amerikai állampolgár, pár év után olyan tökéletesen beszélt angolul, hogy komoly politikai jogi pályát futott be, de végül mégis a sajtónál maradt. Erőszakos modorával sok ellenséget szerzett magának, de sikereit senki sem vitathatta. 1878-ban megvásárolt két csőd közeli napilapot, az összeolvasztott Post Dispatch három év után már nyereséges volt. 1882-ben megvette New Yorkban a World című napilapot, amelyből hamar informatív és szórakoztató sikeres lapot varázsolt az izgalmas, igényes modern újságírói stílusnak köszönhetően. Mestere volt a sajtóüzletnek és szeretett jótékonykodni, többek között megalapította a nevét viselő díjat, amely ma is a legrangosabb újságírói elismerésnek számít. Halálakor 30 millió dolláros vagyont hagyott hátra, 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer-díjat. 96 éve született Horváth Ádám, Kossuth és tévérendező tanár, Erkel Ferenc és Balázs Béla díjas, érdemes és kiváló művész, felesége Csűrös Karola volt. A magyar televíziózás történetének meghatározója, a tévéjátékoktól a hangversenyek képernyőre viteléig szinte minden televíziós műfaj kialakításában úttörő szerepet vállalt. A népszerű Szomszédok tévésorozat rendezője, emlékezetes élő közvetítések, mint például Nagy Imre és Mártír társai temetésének vezető rendezője is volt. 80 éve született a mai napon Halmos Béla népzenekutató, a magyarországi táncház mozgalom egyik elindítója, primás. Édesapjához hasonlóan építészmérnöki diplomát szerzett, városrendezésre szakosodott. Gyerekkorában hegedülni és brácsázni tanult, katonai szolgálata alatt tanult meg gitározni. 69-ben Sebő Ferencen részt vett a Magyar Televízió Röpüly Páva tehetségkutató versenyén. A Sebő Halmos Duó, majd a Sebő Együttes alapító tagjaként énekelt versek és népzene előadójaként szerepelt itthon és a világ számos országában. Népzenével, főként hegedűn játszott több szólamú népi tánczenével, a táncház mozgalom 72-es indulása óta foglalkozott, nem csak táncházakban muzsikált primásként, hanem tánczenész tanfolyamok szervezőjeként és oktatójaként is. Több száz muzsikus tanított hegedűn itthon és Európa és Amerika országaiban. 72-79 között a Bartók Béla Néptánc Együttes zenekar vezető, 90 és 2009 között pedig a Kalamajka együttes prímása volt. Kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy 2011 novemberében a magyar táncház módszer felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára. És 54 éve született szintén a mai napon Kolonics György, kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus, beceneve Koló. Horváth Csabával és Kozman Györggyel is nagyon sikeres párost alkotott, egyéniben is nyert olimpiai aranyat. 2008-ban 36 évesen edzés közben érte utol a halál, amikor az 5. olimpiájára készült. Ma is kisebb mennyiségben számítani kell csapadékra, zápor, zivatar formájában, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Nem sokára Budapest Update-ben arról beszélek majd, hogy rendkívüli mozis élményben lehet része a nézőknek júniusban. Hamarosan kezdetét veszi ugyanis az első Magyarországon megrendezett nemzetközi női filmfesztivál.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Ma is sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, már is mondom, hogy mit tudtam meg. Például rendkívüli mozis élményben lehet része a nézőknek júniusban. Hamarosan kezdetét veszi az első magyarországi megrendezett nemzetközi női filmfesztivál, a La Femme International Film Festival Europe. Június 5-én a Cinema City Mamut moziban is elindulnak a vetítések, és elkezdődik az első Magyarországon rendezett nemzetközi női filmfesztivál, amely teret ad a különféle kultúrákat, generációkat, alkotókat és nézőket összekötő történeteknek. A négy napos esemény során 28 országból érkező közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést láthat a közönség. A fesztivál nem csupán a szórakoztatásról szól, hanem komoly társadalmi szerepet is vállal. A női alkotók egyedi szemszögén keresztül indít párbeszédet a mindannyiunkat érintő kérdésekről, miközben bátorítja a nőket arra, hogy hallassák a hangjukat. A tét ráadásul hatalmas, hiszen négy kategória nyertese esélyt kap a Los Angeles-i bemutatkozásra, ami megnyitja az utat az Oscar kvalifikáció felé. A rendezvényre közel 100 külföldi filmes érkezik Európa minden részéről, hogy a vetítések után személyesen beszélgessenek a közönséggel. A fesztivál díszvendége a nemzetközileg elismert BAFTA jelölt koszovói színésznő és producer Arta Dobrosi lesz. A közönség a világszerte ismert Lorna csendje című filmből ismerheti, amelyben nyújtott drámai alakításával a Cannes-i filmfesztivál egyik meghatározó arcává vált. Artával egy vasárnapi pódiumbeszélgetésen, valamint a Hilton Budapestben rendezett ünnepélyes Grillus Dorka által vezetett zárógálán is találkozhatnak a nézők. A filmek mellett 5 izgalmas szakmai panelbeszélgetés is várja az érdeklődőket. A Wizz Air több mint 20 éves történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén. A légitársaság a 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot repült Budapest és London, valamint Párizs között, amelyeket a légitársaság több mint 400 pilótája és légiutas kísérője szolgált ki. A döntő hétvégéje alatt közel 450 Wizz Air repülőgép szállt le és fel a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, azaz átlagosan 10 percenként lehetett látni a légitársaság Airbus repülőgépeit a magyar főváros felett, mint írták. A döntő előtti naptól a meccset követő napig a Wizz Air mintegy 100 000 utas szállított a budapesti járatokon. A technikai kiszolgálásban további kihívást jelentett, hogy a londoni járatok az újra nyitott egyes terminálról indultak és oda is érkeztek, de sem ez, sem pedig a rendkívüli utasforgalom nem okozott fennakadást. A Zenga ingatlan radar adataiból közben kiderült, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a mutató, ami alapján a Bank Monitor szakértői azt gondolják, van olyan megye, ahol drágábban lehet lakást vásárolni, mint Budapesten? A négyzetméterárakban határozottan Budapest viszi a prímet, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméterár. Azt jelenti, hogy egy átlagos 45 négyzetméter alapterületű ingatlant a fővárosban 67.725.000 forintért kínálnak eladásra. Ebből a szempontból Nógrád megyében a legjobb a helyzet, ott átlagosan 336.000 forintos négyzetméteráron hirdetnek egy ingatlant, vagyis egy 45 négyzetméter alapterületű átlagos lakár hirdetési ára 15.120.000 forint. Az adatokból az is kiderül, hogyan változtak a hirdetési árak egy év alatt. Inkább az olcsóbb régiókban, területeken lehetett nagyobb áremelkedést látni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 28%-kal, még Tolna megyében 23%-kal emelkedtek átlagosan a hirdetési négyzetméter árak. Közben újabb világszár lép majd fel a magyar fővárosban. ASAP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában ASAP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a chicagói United Centerben, ahol az előadó az új album dalai mellett pályafutásának a legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver, majd július 11-én a New Jersey állambeli Prudential Centerben zárul észak-amerikai szakasza a turnénak. Később aztán augusztusban Európában és Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé pedig most bekerült Lódz, Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné majd Athénban zárul. Hatalmas siker egyébként az előadó januárban megjelent negyedik stúdióalbuma, a Don't Be Dub megjelenését példátlan érdeklődés előzte meg. A lemezt több mint 1 millió mentették el előre Spotify-on, ezzel minden idők legtöbb előmentéssel rendelkező hip-hop albuma lett a platformon. A hatalmas várakozást Rocky rendkívül erős éve alapozta meg. 2025-ben ő volt a Met Gála társelnöke, és a közelmúltban 2 filmben szerepelt színészként, a Spike Lee által rendezett Highest to Lowest, illetve Ha tudnék, beléd rúgnék című alkotásban. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK, a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező lesz használnia június 1-től, tájékoztatta a BKK nyilvánosságot. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Trackkel nevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyjából hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése a türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciót, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid ígérete szerint sűrűbben és összehangoltabban járnak majd a járatok, közvetlenebb lesz a kapcsolat a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A közlekedési és beruházási miniszter arról írt, hogy az új rendszerben majd könnyebb lesz eljutni Budapesten a külső kerületekbe, a rendszer pedig illeszkedni fog a metró üzemidejéhez. Többek között a Kiskörúton át közlekednek majd a Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok is. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Napos szeles idő lesz. Visszakapják jogaikat a kárpátaljai magyarok. A Velencei tó vízpótlásáról egyeztettek. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Jelentős vasútfejlesztést tervez a kormány a felszabadított uniós források felhasználásával, amint egy 6000 milliárd forint egy részéből legalább 35 új, akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek például Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé járnak majd, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, ezen kívül 42 korszerű hévszerelvény beszerzését tervezik. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén napos komoly felhős idő várható, csak keleten északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Dédét István Dániellel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn, vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Jól ismert útvonalainkon nap-nap után járjuk a várost, ám miközben mi gyúródunk, szorongunk a tömegben, néhány száz méterre tőlünk titkos és rejtélyes helyszínek bújnak meg. A Vilav Budapest összeállításában katonai objektum és csak kísérővel látogatható tanösvény is szerepel. Érdekes élményben lehet részünk, ha a 11. kerületi Svejdel József utca környékén járunk, ugyanis a családi házak mögött egyszer csak felbukkan egy hatalmas zord épülettömb. Ez a rejtélyes hely a Szikla Központ, amit ma is a honvédség használ. Építéséről évekkel a II. Világháború előtt döntött, ám csak 1944-ben mutatták be a sajtónak a légvédelmi céllal épült komplexumot. Azért is erre a helyszínre esett a választás, mert a Bakcsomópont környéke ebben az időszakban még szinte a város szélének számított. A hidegháború első éveiben korszerűsítették a Sziklaközpontot, az 1960-as évektől csökkent a katonai jelentősége, majd a polgári légirányítás működött a falak között. A létesítményt egy korábbi kőbánya helyén alakították ki, így a különböző folyosók, járatok akár 14 méter mélyen is húzódhatnak a hegy gyomrában. Olyan városi legendák is napvilágot láttak, melyek szerint a Citadellával és a déli pályaudvarral is összeköttetésben állt az épület, ám ez nem bizonyítható. 1914-ben született meg funkció és forma tökéletes találkozása a kelenföldi erőmű, amelynek gyönyörű futurisztikus vezénylőtermében olyan filmet forgattak, mint a Z-világháború Brad Pitt főszereplésével. Azt azonban kevesebben tudják, hogy az épület közelében egy alagutat is találunk. Az erős áramú kábelek eredetileg a déli összekötő vasúti hídon futottak keresztül, ami már az építkezés után néhány évtizeddel a 30-as években sem tűnt jó ötletnek, mivel egy esetleges légitámadás esetén a vezetékek könnyű célpontot jelentettek volna. Így 1934-ben megterveztek egy bombabiztos alagutat a Duna alatt. A háború során egyébként a németek fel akarták robbantani ezt az alagutat, de Hámori Gaston műszaki ezredesnek hála a tervük meghiúsult. Bár a pesti oldalt sikerült a levegőbe repíteni, és a Duna ugyan elöntötte az alagutat, de a kábelek megmaradtak, és később újra használatba lehetett venni őket. A Zulánszlóca 15 első ránézésre átlagos magánháznak tűnik, ám ha közelebb lépünk a bejárathoz, megtudhatjuk, hogy itt működött a Szentlélek kápolna. 1940-ben szentelte fel a Slagta Margit alapította a Szociális Testvérek Társasága szerzetes közösség, 1944-45-ben pedig zsidókat is bújtattak a házban, ahogy a kihelyezett emléktábla is tájékoztat. A kápolna 1948-ban került a Szent Imre plébánia gondozásába, 51-ben felújították, ekkor értékes alkotásokkal gazdagodott. Az igazi senki szigete Budafokon található, méghozzá ez a Hunyadi szigeti tanösvény, a becsületes neve Hunyadi sziget. A területen egykor három kis sziget volt egymás közelében. A Háros és a Hunyadi a Duna szabályozás következtében váltak félszigetté, csak a legkisebb Szerelem sziget maradt meg eredeti állapotában. A Hunyadi sziget ma a város utolsó érintetlen vadonja, ahol hagyják, hogy a természet emberi beleszólás nélkül alakítsa a tájat. A kidőlt fák helyén természetes úton magoncokból nőnek az újabbak, a vaskos törzseket futónövények borítják, a zöld környezetből kis házak és furcsa disztópikus betonelemek állnak ki itt-ott. A terület ugyanis sokáig a honvédség használatában volt, érintetlensége az általuk biztosított szigorú védelemnek köszönhető. A helyszínre csak vezetett túrával juthatunk be. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak, egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepítetett ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Terence-nél vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kayapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Breakfast.hu. Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Reklám hangzott el. Napos szeles idő lesz. Visszakapják jogaikat a kárpátaljai magyarok. A Velencei tó vízpótlásáról egyeztettek. Jó reggelt kívánok, Szejfrid Adél vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Német Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírőgyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Jelentős vasútfejlesztést tervez a kormány a felszabadított uniós források felhasználásával, amint egy 6000 milliárd forint egy részéből legalább 35 új, akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek például Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé járnak majd, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, ezen kívül 42 korszerű hévszerelvény beszerzését tervezik. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat.
5: Időjárás.
4: Az ország nagy részén napos komoly felhős idő várható, csak keleten északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
6: Június 4-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. 106 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá sajnos a trianoni békeszerződést, amelynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét. Argentínában ezen a napon lépett hivatalba

0: San Domingo Perón tábornok 80 évvel ezelőtt, és ezen a napon repült első alkalommal nő hőlégballonnal. A francia Elizabeth Tibble 26 éves volt, és a repüléshez Minerva római istennőnek volt öltözve. Ez 242 évvel ezelőtt történt. Isten értesse a Bulcsú, a Tormás, a Fatima, a Ferenc és a Svetlana nevű hallgatókat, és boldog születésnapot mindenkinek, aki június 4-én született. Ma nagyon izgalmas beszélgető társam lesz 9 óra után N. Nagy Zoltán író, aki ex-nyomozó, és hát nem véletlenül lett krimiíró, a Fekete Labirintus című könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk majd. Életöröm zenékkel indulunk, jó reggelt!
1: Életöröm zene, ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Van kedvünk kirándulni hétvégén, hosszú hétvégén, vagy csak egy délutánon, akkor itt van Budapest közeli célpontok közül néhány olyan úti cél, ami Mesés és Pilis Csabán van. Felejthetetlen nyári kirándulásokat ejthetünk meg, hogyha az embernek van kedve, akkor felkerekedik, vagy csomagol néhány szendvicset, vagy megtervezi, hogy hol áll meg majd enni, és aztán innentől kezdve tulajdonképpen miénk a táj. A Pilis természetesen egész évben tökéletes helyszín, hogyha az ember jókat szeretne túrázni, de amikor úgy beköszönt a nyár, vagy a tavasz, vagy amikor kezdődik az őszi időszak, tehát tulajdonképpen mindig, de nyilván kevesebb ruhában túrázunk, hogyha jó idő van, ennyivel egyszerűbb az, hogyha mondjuk nagyságrendileg az ember ezt meg tudja ejteni, ezeket a sétákat, nem is tudom, mondjuk április és szeptember-október között. Ott van elsőként a Dévényi Antal kilátó, 447 méter magas, a Nagykopaszhegy tetején van, Pilis Csaba határában. Kilátó már messziről-messziről kilátszik a fák lombjai közül. A népszerűségét nem csak az elhelyezkedésének, hanem a formájának is köszönheti, hiszen a népszerű Jenga játék mintájára álmodták meg, 11,5 méter magas. A tetején az ember gyönyörűen végig tudja pásztázni a Budai hegységet, a Pilis hegyvonulatait, aztán persze ott van még a kilátó lábánál a tűzrakóhely, szalonnát is süthetünk, vannak padok, asztalok, letelepedhetünk a túrázás után vagy közben, és tarthatunk egy pikniket is magunknak. A másik az a gombaszikla, ami Pilis Csaba közelében található, a turista útvonalakon számtalan különleges sziklaformát lát az ember, hogyha figyelmesen nézi, ezek közül az egyik a gombaszikla, ami igen népszerű, mert hogy leginkább egy gombára hasonlít, de valójában minden oldalról másféle alakja van, egy kilátó teraszról is megfigyelhetjük. Néhány évvel ezelőtt a helyi civil szervezetek elérték azt is, hogy a sziklához túra ösvény vezessen. 3 kilométer hosszú az ösvény, igazából csak egy könnyed erdei séta, úgyhogy gyerekekkel is mehetünk, kutyussal is mehetünk. Aztán ott van egy másik, szintén izgalmas alakzatú szikla, a Vércse szikla, amit a legtöbben csak sas sziklaként ismernek, mert hogy a formája leginkább a kiterjesztett szárnyú sasra hasonlít. A különleges képződmény távol a turista utak zajától helyezkedik el, úgyhogy aki szereti a ritkásabban, emberek által ritkásabban látogatott területet, akkor menjen ott kiránduljon, a domboldalban magasodó sas sziklát legegyszerűbben a Kopár csárdától indulva a piros körútjelzést követve lehet elérni, egy körülbelül 4 kilométer hosszú túra keretében. Aztán ott van még az Ördögoltár szikla, a Csabai toronyként is emlegetik, ez a képződmény a sziklamászok által is kedvelt gyakorló terep, tehát ide mászni is szoktak menni azok, akik itt tudnak gyakorolni, és természetesen valon szeretnének gyakorolni. Fehéren szikrázik, hatalmas képződmény, és egy titokzatos szerelmes legenda is kapcsolódik hozzá, hiszen a szikla középső részén egy ciril betűs felirat olvasható. A rejtélyes üzenetet feltehetőleg egy szovjet katona Oleg és az ő fiatal szerelme Valika írta a 80-es években, amikor még katonai lőtér része volt ez a terület. Aztán ott van a legendás és ismert Garancsitó, a 2000-es években tanösvényt és pihenőhely is kialakítottak a feltételezések szerint középkorban mesterségesen létrehozott halastó körül, aminek gyönyörű gazdag élővilága van, és olyan idilli béke veszi körül, hogyha az ember tényleg nem akar messze menni a fővárostól, de nyugalmat szeretne, akkor a legeslegjobb, és hogyha hétköznap délután tudunk csenni egy kis időt, akkor a legjobb, mert akkor egészen kevesen vannak. A zöld placok kiváló helyszínek, a piknikezéshez, a pihenéshez, vagy hogyha felkerekedik az ember, fogja magát, elviszi egy könyvet, és azt mondja, hogy most csak magammal vagyok, vagy ha tollasozni szeretnénk, vagy hogyha találnánk egy kis napos árnyékos részt, akkor akár napozni is lehet, olvasni is lehet, társasozni, magunkban lenni, vagy szalonnát sütögetni. Aztán ott van még Tínje, egy kultikus magyar vígjáték, az Üvegtigris forgatása okán nagyon népszerű lett, és kiránduló helyé vált. A trilógiának a híres büfékocsia, vagyis a Rudolf Péter által megformált Lali birodalma ott áll a sűrű nádas mellett. Aféle jelkép lett egy ikonikus jelkép, ez a a büfé, és nem csupán díszletként áll ott, hanem a mai napig várja a szomjas és éhes vendégeket, úgyhogy tinnyén ki lehet próbálni az üvegtigris kínálatát is, úgy, ahogy a filmben, vagy hát legalábbis ahhoz hasonlóan. Úgyhogy ha valakinek van kedve kirándulni egyet és nyugizni, akkor egy elcsend hétköznap délután, ha előbb el tudunk jönni a munkából, vagy kiveszünk egy napszabadságot, akkor mindenhol sokkal-sokkal kevesebben vannak a felsorolt helyeken, de hogyha hétvégén megyünk, akkor is nagyon jót teszünk magunkkal, mert egy kicsit kikapcsolódni, tisztább levegőt szívni, és magunkkal lenni mindig.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője az 1847. április 10-én született Makón született Pulitzer József, vagyis Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai sajtómágnás, az újságíróknak adható legnagyobb szakmai kitüntetés, a Pulitzer-díj alapítója, egyébként nem mellesleg egy igen jó képű férfi volt. A katonai pálya iránt vonzódott, de gyenge egészség és rossz szeme miatt sorra utasította el az osztrák hadsereg, a francia idegen légió, sőt az angol gyarmati hadsereg is, mert mindegyiknél jelentkezett. 16 évesen hajófűtőként érkezett meg az USA-ba, ahol még éppen részt vehetett a polgárháború utolsó szakaszában, de lőpor füstöt ott sem szagolt, vagy szagolhatott, és ezután volt összvérápoló a vadnyugaton, bálnavadász és temetőgondnok, de mindenütt kudarcot vallott, és végül bánatában beállt újságírónak egy Szent Louis-i német laphoz, ahogyan ezt a múltkor is írja. Itt végre rátalált a hivatására, színes, érdekes írásait nagyon kedvelték az olvasók, ő pedig egyre nagyobb részesedést vásárolt a lapban. Nem sokára már tulajdonosa volt az újságnak, és miután a konkurenciát megvette, vagy megfojtotta, ahogyan ezt legendáként beszélik róla, ővé lett a város legolvasottabb újságja. Befolyását kihasználva már amerikai állampolgárként beválasztatta magát Missouri államparlamentjébe, ahol azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az ülésteremben rálőtt a vita partnerére. Lévén azonban a vadnyugaton megúszta egy pénzbírsággal. A nagyobb kihívásokra vágyó Pulitzer 1883-ban költözött New Yorkba, ahol megvásárolta azt a rövid idő alatt nagyon népszerű és jövedelmező vállalkozásra alakította a cső célén tántorgó The World című újságot. A lapja egyszerre volt népszerű tömeglap és minőségi elit újság. Volt benne oknyomozó újságírás, önreklám, magas színvonalú politikai vezércikk, botrány és szenzáció. 1889-ben például Jules Verne nyomán meghirdette a 80 nap alatt a Föld körül versenyt, a győztes 72 nap alatt teljesítette a feladatot. Pulitzer legnagyobb vetélytársa William Hearst volt, eszközökben nem válogató versengésük idézőjeles eredménye lett, az idézőjelben sárga sajtó, ugye fontos az idézőjeles meghatározás, mert hogy a név onnan ered, hogy a lapokat sárga papírra nyomtatták, hogy feltűnőbbek legyenek. A szenzációkra vadászó két sajtó mágnás árban és minőségben is egymás alá kínált sorra. Sokak szerint döntő szerepük volt ez 1898-as spanyol-amerikai háború kirobbantásában. Pulitzer 1887-től fokozatosan visszavonult a napi munkától, de az irányítás továbbra is a kezében tartotta. A látását élete végére szinte teljesen elvesztette, megtépázott idegrendszere a legkisebb zajt sem tudta elviselni. Előbb a háza belsejébe húzódott vissza, majd egy hajóra költözött, és végül ott távozott el a földi világból 1911. október 29-én. Magyarságát viszont soha nem tagadta meg, ő volt az amerikai kongresszus első magyar származású tagja. A nevét most is emléktábla őrzi New York jelképének számító szabadságszobor alján, mert az ő kezdeményezésére indult el a gyűjtés a talapzat költségeinek a fedezésére. Sokan a modern amerikai hírlapírás atyát látják benne, aki azt vallotta, a sajtó legfőbb küldetése nem csupán a hírközlés, hanem a közszolgálata, idézet vége. Alapelve volt a pontosság, a megbízhatóság és a függetlenség, anyagi és politikai értelemben egyaránt. Úgy vélte, hogy a szabad sajtó nélkül nem létezhet igazi demokrácia. Az általa létrehozott alapítvány kamataiból osztják 1917 óta minden évben a Pulitzer díjakat, az újságírók legnagyobb és legirigyeltebb kitüntetéseit. Ez tehát Joseph Pulitzer, vagyis Pulitzer József története.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Nagyon érdekes dolog következik most, amiről beszélgetünk egy kicsit. Az az, ami nyilván mindannyian gondolkoztunk már, hogy vajon miért nem emlékszünk a 4 éves korunk előtt történtekre. A legtöbb embernek ugyanis 3-4 éves kora előttről semmilyen emléke nincsen. Nyilván adódik a kérdés, hogy vajon miért nincsen. Akadnak olyanok, akik aztán váltig állítják, hogy vannak emlékeik csecsemőkorukból, 1-1,5 éves korukból, sőt, vissza tudják idézni a születésük pillanatát is. Azonban a többségnek nincsen ilyen emléke, a korai emlékekről pedig sokszor kiderül, hogy valamilyen hozzátartozó mesélt el, vagy egy álomfoszlányról van szó, vagy akaratlanul egy későbbi eseményről lett visszakövetkeztetve az emlék, hogy valószínűleg úgy történhetett, mint ahogy mi emlékezni vélünk rá. Van egy úgynevezett gyermekkori amnézia, amikor a felnőttek képtelenek felidézni a 4 éves kor előtt történteket, azt gyerekkori amnéziának hívják. Ez mindenkinél változó, van, aki csak 3 éves kor előtti emlékeket nem tud felidézni, és van, aki az 5 éves kora előttieket. Aztán az életkor előre haladtával ráadásul folyamatosan veszítünk emlékeket, például a 7 éves gyerekek 60%-ának van emléke 4 éves kora előttről, míg 8-9 évesek körében ez arányban 40% nagyjából. Hogyha az ember felteszi a kérdést, hogy vajon ennek mi az oka, akkor joggal kezd el gondolkodni róla, hiszen mindenki szeretné tudni, hogy tulajdonképpen hogy is van ez. A verbális kommunikáció hiányát jelölik meg a leglényegesebb oknak. Az egyik elmélet szerint ugyanis a gyermekkori amnézia oka az, hogy csecsemőkorunkban még nem tudunk verbálisan kommunikálni, vagy hát nem tudunk beszélni, tehát szavakkal kommunikálni. Ugyanis amikor felidézünk egy emléket, szavakat használunk, és a beszédkészség segítségével igyekszik az ember minél részletesebben kifejteni az emlékképet. A csecsemők többsége azonban 2 éves kora előtt nem igazán kezd el beszélni, így aztán képtelen összefüggő erőteljes emlékképet alkotni arról, amiről szeretne, vagy hát ami történt vele, amit aztán majd 10-20 év múlva felidéz, vagy felidézhetne. Adódik a kérdés, hogy ez a szülők hibája-e, hát hiszen egyik emlékünk sem teljesen pontos, ugyanis mindenki a maga módján emlékszik a múltra, hiszen tele van ez érzelmi befolyásoltsággal, hiszen valahogyan hatott ránk az a történés, amire élénken emlékszünk természetesen. Azaz, szereti az agyunk egy kicsit kiszínezni a történteket, így aztán leggyakrabban csak azokat az emlékeket őrizzük meg, amiket a szüleink is fontosnak tartottak, és gyakran, és vagy gyakran emlegettek. Aztán, ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy ez hogyan működik, van erre egy biológiai magyarázat is. Ugyanis egyes következtetések szerint, ahogyan növekszünk, az agy annyira sok új sejtet állít elő, hogy már nem képes az emlékek tárolásával foglalkozni, ráadásul fizikai akadályai is vannak a csecsemőkori emlékek felidézésének, ugyanis az epizódikus emlékezetünk még nem fejlődött ki ebben az életkorban, vagyis abban az életkorban, így aztán csak absztrakt emlékeket tudunk tárolni, ilyen például, hogy melyik parkba vagy játszótérre jártunk leggyakrabban, de olyan helyet nem tudunk felidézni, ahol csak egyszer jártunk, bármennyire is különleges volt, akár a hely, akár pedig az élmény. Azt mondják, csak az marad meg, ami maradandó nyomot hagyott, ezt a gyermekpszichológusok mondják, ugyanis szerintük leginkább azok az emlékek maradnak meg, amik súlyos pozitív vagy súlyos negatív érzelmeket váltottak ki, ezért például a fiatal gyerek vallomását is figyelembe veszik a bíróságon. Ez is érdekes, tehát elvileg képesek vagyunk felidézni a születésünk első pár évében történt olyan eseményeket, amik nagyon mély nyomot hagytak bennünk, és akkor így tudunk emlékezni azokra a dolgokra, amik velünk történtek, és ahogyan azokat mi megéltük, nem pedig úgy, ahogyan ugye az a családi kalendáriumban is emlékek között szerepel, és mások érzései vannak lenyomatként benne. Ez azért fontos egyébként, mert hogyha az ember elkezd foglalkozni saját magával, és az önismeret útján elindul az önmegismerés felé, akkor ugye ahhoz, hogy felismerjünk és beismerjünk dolgokat, azokhoz ismernünk kell nagyon sok régi történetet. Úgyhogy ha valaki éppen ezen az úton halad, akkor csak így tovább, az nagyon szerencsés dolog, és nagyon dicséretes is, de érdemes mindig kutakodni az emlékek között, és kérdéseket feltenni az idősebb családtagoknak, az mindig hasznos lehet.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó találmányok sorozatunkban most egy rendhagyó, igazából találmánynak nehezen nevezhető, de mégis annak számító dolog ez a lóverseny. A lóversenyzés hagyományát Magyarországon Széchenyi István honosította meg. Hát ki más? Célja kezdetben az egyszerű falusi emberek lovainak a templom körüli vagy a főtéren történő futtatása volt, ahol általában csak két lovat futtattak, hogy összehasonlítsák őket. Az idő tájt az erkölcsi győzelemnek számított, ha valakinek gyorsabb lovai voltak, illetve a győztes ló tulajdonosa később nagy árért tudott megválni a lovától, ha akart. Élelmes futtatók, főleg kisbirtokosok később aztán külön már elkezdtek arra tenyészteni lovakat, hogy ezeket a versenyeket megnyerjék, majd nagyon drágán el tudják adni a lovakat, amivel azonban a parasztok egyik bevételi forrását meg is szüntették. A lóversenyzést Széchenyi angol mintára hozta be Magyarországra. 1827-ben jött létre a pályafutási társaság, amely később 1830. június 11-én az állattenyésztő társaság nevet vette föl. 1827. június 6-án 25 ezer néző előtt a Babieca nevű angol telivér, amelyet Széchenyi István nevelt, győzött az első lófuttatáson. 1878-ban kezdték el építeni a budapesti lóversenypályát, a fő tribünt Feszti Adolf építész tervezte. 1828-ban jelent meg Széchenyinek a maga korában úttörőnek számító munkája a Lovakról címmel, amelyel egy lótenyésztő egyesület megalapítását akarta előmozdítani. Az első pesti lóversenyt 1827. június 6-án egy négynapos versenysorozat keretében rendezték. Az első napon az első futam az elegyes futtatás volt, amiben a ménes gazdák magyar és osztrák nevelésű lova indulhatott. 11 ló versenyét a Széchenyi István nevelte Babieca nyerte, a tulajdonos Károly György gróf volt. A második futamban az első napon a nem mén tulajdonosok gazdáknak a lovai indultak. A krónikák csak a győztes ló tulajdonosok, Bánó László, Záborszki László és Obernyák István neveit jegyezték meg. A harmadik szám a nyeretlenek versenye volt. 31 induló közül Suhajda György, Peles György és Bádecki Mihály lovai végeztek az élen. A második nap volt a nagy díjak napja. A versenyben nem telivér lovak indulhattak. A győztes ló neve Alborak, a tulajdonos Széchenyi István. A második helyen Eszterházi József szultán nevű lova végzett, és aztán végül a harmadik napon az első budapesti vagy pesti lóversenyen a telivérek versenye rendeztetett meg. Festetics László 100 aranyos díjáért folyt. Az első három helyezett ló tulajdonosa volt von Brennenberg, illetve Széchenyi István, valamint von Liechtenstein. A negyedik napon pedig a kisbirtokos gazdák lovai is elindulhattak. Magyarországon a lóversenyzésnek két ága van, a galopp és az ügető, ezeket összefoglaló néven nyilván lósportnak nevezik. A többi lovakkal kapcsolatos sportot, ami a díjugratás, a díjlovaglás, a militári, stb., azokat pedig lovas sportoknak nevezzük. Hát ez az első pesti lóverseny története. Természetesen ilyenkor, hogyha az ember a lóversenyről hall, akkor ami először beuglik, legalábbis szerintem az átlagembernek, az a szilveszteri derbi, ugye a szilveszteri lóverseny, ahova már csak talán babonából is elmennek az emberek. Nagyon jó szórakozás egyébként, és én mindig azt remélem, hogy valóban úgy van, ahogyan ezt a lótulajdonosok, a lovasok, a zsokék mondják, hogy a ló szeret futni, és nincsen túlhajszolva, úgyhogy gondoljunk erre, és gondoljunk arra is, hogy minden lótulajdonos szereti a lovát, én szeretném, hogy ez így legyen. És ha már lósport és lovasport, annyit még hozzáfűznék, hogyha a kedves hallgatónak olyankorú gyermeke van, aki éppen sportágat szeretne választani magának, akkor én mindig nagy erővel szavazok arra, hogy olyan sportágat válasszunk, amiben van állatjelesül például a lósport vagy a lovasport, úgyhogy érdemes e felé is vinni a gyereket. Fantasztikus dolgokra tanít meg bennünket az állat, fantasztikus dolgokra tanítja meg a gyereket. A ló gondozása, a ló jelenléte. Szerintem mindenképpen érdemes ezt kipróbálni. Hát ez az első pesti lóverseny története, Széchenyi István által jegyezve.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és ahogy ígértem, egy nagyon izgalmas beszélgetés N. Nagy Zoltán íróval, aki krimi író és ex-nyomozó egyben, a Fekete Labirintus című könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk majd írásról, ötletekről, könyvekről, krimiről és rendőr múltról, és a friss hírek után.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos, de szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Tóba fulladt egy fiatal helyű keresztesnél. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írt a közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be még tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és World Press fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Halálos vízibaleset történt a helyi keresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibiciklizó társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak

0: Manna délelőtt.
1: A műsor mai vendége N. Nagy Zoltán, krimiíró, ex-nyomozó, akivel a Fekete Labirintus című újonnan megjelenő könyvéről és annak kapcsán is beszélgetünk, krimikről, krimi filmekről, krimi könyvekről és mindenről, ami a krimi íráshoz kapcsolódik. Már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége N. Nagy Zoltán, a Fekete Labirintus című regény szerzője, ami Zoltánnak nem az első könyve, és azt is tudni kell róla, és innen indul a beszélgetésünk, hogy egy ex-nyomozóból lett ő krimíró. Szia Zoli, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlök mindenkit.
1: Na, kezdjük akkor azzal, hogy egy nyomozó miért lép ki a kötelékből, nyilván vannak nehézségek, de hogy egy nyomozóból ex-nyomozó lesz, és aztán mégiscsak marad ezen a kriminális vonalon, és megszületnek a könyvek, mert hogy a Fekete Labirintus nem az első könyved. Szóval nagyjából innen kezd el a történetedet.
2: Igen, tulajdonképpen a Fekete Labirintus már az ötödik könyvem. Az összes többi is, ez is gyakorlatilag egy kortárs krimi, ez azt jelenti, hogy Magyarországon, magyar helyszínek között, magyar szereplőkkel játszódó bűnügyi regény, és benne már gyerekkorom óta megvolt a vágy az írásra. Korábban írtam is a fióknak, de hát ez nyilván csak ilyen kezdeti szánypróbálgatás. És később, amikor úgy hozta az élet, hogy nyomozóként dolgoztam, majd megismerkedtem a büntetőeljárások menetével, ezeknek az alapjaival és a végrehajtásával tulajdonképpen, és miután leszereltem, a kettő valahogy összeért, és ez adta azt az egészet, utána nekem krimiket kell írjam, vagy hát legalábbis egy belső indítatás volt.
1: Jó, akkor menjünk még korábbra. Miért lettél nyomozó? Miért ezt választottad?
2: Hát azt igazából nem tudom pontosan megmondani, mindig is érdekelt valahogy így a bűnlélektana, és így erre sodolt az élet, és akkor sikerült nyomozóvá válnom tulajdonképpen.
1: Jó, a krimiírás az nem egy egyszerű műfaj. Egyáltalán számomra, ugye civil emberként, aki nem vagyok író, nekem ez mindig olyan csodálatos és misztikus, amikor valaki képes leírni, és egy történetet, ami megjelenik a fejében, vagy hosszú éveken keresztül alakul benne, azt papírra tudja vetni, és tudja úgy fogni a szálakat, és úgy mozgatni a szálakat, és mindenre emlékezni, hogy a szereplők közül kivel mi történt. Szóval, hogy ez azért egy nagyon összetett munka, de hogyha krimiről beszélünk, akkor ez különösen az, hiszen figyelni kell arra, vagy kell tudni figyelni arra, hogy a cselekmény hogyan tud rejtélyes maradni, miközben te tudod a végkifejletet, ha tudod.
2: Hát mindenképpen tudom, legalábbis én az a fajta az író vagyok, aki előre megtervezi az egész cselekményt jelenetről jelenetre, párbeszédről párbeszédre, hogy akkor pontosan ki, mikor, mit mondjon, mert azt nem szeretem, hogyha én is olvas egy krimit, hogy akkor a végén valaki előjön a hátsó ajtó mögül, hogy akkor én vagyok a tettes, miközben ugye korábban senki nem beszélt róla, vagy ő nem is jelent meg a műben. Úgyhogy én mindig előre megtervezem az egészet, és tényleg ez egy komplex folyamat, ami nagyon hosszú tervezést igényel, mert tulajdonképpen a krimiben az a legszebb szerintem, hogy ez egy játék az olvasóval is, hogy az író hogyan tudja félrevezetni az olvasót, vagy pedig olyan jeleket vagy nyomokat hagyni a szövegben, amivel esetleg más gondolatait elmondnak az elkövetőre vonatkozóan.
1: Na de félre kell vezetni az olvasót?
2: Hát én mindig olyan könyvet írok, vagy olyan szöveget szeretek írni, amit olvasni is szeretek, és én nagyon szeretem, hogyha valaki tévútra küldi az író az olvasót, hogy azt gondolná, hogy akkor...
1: Na de két értelmű? Tehát, hogy abból igen, a tévútra küldés, az nem azt jelenti, hogy direkt megtévesztjük, hanem azt jelenti, hogy van benne olyan kétértelműség, hogyha nem figyel, vagy nem olyan beállítottságú, mint mondjuk az író, vagy aki nagyon krimi rajongó, akkor el tud menni a susnyásba?
2: Igen, pontosan ezt jelenti, hogy mindig vannak olyan, tehát én azt szeretem, hogy ott vannak a nyomok, ami alapján ki lehet következtetni, ki lehet az esetleges tettes, viszont ezek a nyomok, hogyha nem jó rendszerben látja az olvasó, vagy valahogy máshogy értelmezi, akkor bizony azt kép, tehát egy más személy felé terelhetik, vagy amit benne. Uh-huh. És ez az a játék, ami szerintem azt az egész izgalmát is adja tulajdonképpen.
1: Mennyiben más most ez az ötödik könyv, a Fekete Labirintus című krimid, mint mondjuk az első?
2: Hát én azt gondolom, hogy szövegileg ez már érettebb történt jóval. Kevesebb sallang van benne, vagy kevesebb ilyen túlmagyarázást, vagy cifrált jelenet, hogy így fogalmazzak. Mert most már elsődlegesen arra koncentráltam, hogy a karakterek és a történet vigyel az egészet.
1: Uh-huh. No, hogy hogyan is születik meg egy krimi, és hogy mennyiben emeli át mondjuk egy ex-nyomozó a tapasztalatait a születendő írásaiba, krimi írásaiba, ezzel folytatjuk majd. A vendégem N. Nagy Zoltán, krimiíró, akinek a Fekete Labirintus című ötödik regényéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége N. Nagy Zoltán, a Fekete Labirintus című regény szerzője. Zoltán krimiíró, ex-nyomozó, és ígértem, hogy ezzel folytatjuk, hogy megkérlek, hogy meséld el, hogy vajon átemelsz-e történeteket, momentumokat, emlékeket a könyveidbe a veled nyomozókorodban megtörtént esetekből.
2: Igen, nagyon figyelek erre, hogy ne történjen ilyen, szóval ami a könyvekben szerepel, az mind a fantáziám terméke tulajdonképpen. Viszont nyilvánvalóan, ugye mivel ezek egy ilyen magyar környezetben játszódó kortárs történetek, ezáltal a nyomozók eljárása, illetve a rendőrség működése az fedi a valóságot, hogy próbálja többé-kevésbé követni ma is a valóságot. Így igazából inkább csak azt emelem át a múltból, ami a hiteles rendőrségi munka megjelenítéshez szükséges. Uh-huh. De az összes többi kitalált dolog, tehát a karakterek, a szereplők, vagy a történet, vagy a történetekben lévő bűnügyek, azok mind az én fantáziám termékei.
1: No, és természetesen, hogyha krimi írás, akkor krimi olvasás is, szerintem ez, azt gondolnám, hogy alap, aztán majd, ugye? Jó, kik a kedvencek, és miért azok? Mesélj!
2: Hát gyerekkor nagy kedvencem a Sherlock Holmes történetei, ugye Conan Doyle-nak a tollában született még ezek 150 évvel ezelőtt. Később ugye én is Agatha Christie olvasó lettem, és mostanában egyébként egy olasz író, Donato Carrezzi-nek a műveit szeretem. Nagyon ez egy közös, egy élmondás utagása a legjobb szerintem, ami engem is inspirálta arra, hogy krimiket írja.
1: Mesélj kérlek arról egy kicsit, hogy Agatha Christie-ből mi a különleges. Mert egyébként ahhoz képest, hogy az imént ugye azt mondtad az előző beszélgetésben, hogy létezik ez a tévút, tehát hogy ha valaki megtéveszthető, az megtévesztődik, ilyen kicsit enyhén magyartalanul mondva, de Agatha Christie-nél is mindig elmond, nála viszont inkább azt mondanám, hogy úgy vannak elhelyezve pontok, én imádom egyébként, hogy már az elején, hogyha figyelsz a részletekre, vagy olyan agya van az embernek, vagy annyira részletfreak, akkor már az elején gyanussá válik valaki, és aztán kiderül, hogy őt úgy gyanús, az nem oké, és akkor van egy másik, aki meg sunyul.
2: Igen, szerintem a Christie-nek az erejét adja, hogy ő rendkívül jó megfigyelő volt. Tehát, hogy az összes szereplője a részleg a menőkig ugye olyan, mint a húsvér emberek. És ez az egyik, hogy nagyon fontos a leír, hogy a különböző karakterek hogyan viselkednek különböző szituációban, úgy, mint hogyha valóságban is megtörténnek ezek a dolgok. A másik része pedig az, hogy nagyon szuperül épít arra, hogy az emberek csak azt látszák, vagy elsőre azt olvassák, amit olvasni akarnak. Tehát az, hogy mert hogy látnak, vagy olvasnak valamelyik karakterről, de nem gondolkoznak tovább, hanem egyből az első benyomás alapján döntik el, hogy most elkövető, tettes, gyanús lesz, hogy akármi, és ez Christie-nek az ereje, hogy így vezeti tévútra az olvasót.
1: Kell ehhez valamilyen fajta pszichológiai affinitás, hanem is képzettség?
2: Hát szerintem az emberek megfigyelése, vagy hát, hogy a megfigyelő képesség.
1: Neked kellett ezt tanulni még nyomozókorodban? Tanultatok ilyesmit, vagy kellett tanulni?
2: Hát így, hogy az emberek viselkedésének az elemzését azt annyira nem, viszont bennem ez már régóta megvan, hogy inkább ilyen szemlélődő, egy kicsit távolságtartó magatartásban van, és akkor így képes vagyok ilyen villamoson is, vagy az utcán is figyelni, hogy emberek hogy viselkednek, mit csinálhatnak, és akkor így nyilván mindig arra gondolok, hogy most fognak valami bűncselekményt elkövetni, de ez megvan bennem.
1: Jó, nem kérdezek rá arra, hogy készül-e film valamelyik könyvedből, mert hogyha igen, akkor arról nyilván nem beszélhetsz, de én remélem, hogy igen, mert hogy nagyon kevés jó magyar krimi van. Úgyhogy folytatjuk hamarosan a beszélgetést a jövőbeli tervekkel, és folytatjuk még azzal is, hogy mondjuk kedvenc krimi filmek, vagy krimi sorozatok vannak nálad. N. Nagy Zoltán krimiíró a vendégem, akinek a Fekete Labirintus című regényéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Rocky.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM.
3: Ennagy Zoltán a műsor mai vendége, aki exnyomozó és krimiíró, és a Fekete Labirintus című regényének kapcsán is arról beszélgettünk. Nagyon sok mindent elmeséltél már, nagyon sok mindent megbeszéltünk már. Ami hátra maradt még ebben a pár percben, az az, hogy a jövőre nézve mik a terveid, illetve hogy van-e kedvenc krimi sorozatod, filmed?
4: Hát a jövőre nézve természetesen szándékozom még jó pár krimit írni, most is épp folyamatban már a hatodiknak az írása, tehát hogy hiába jelenik meg most az ötödik könyv, igazából már a következőn dolgozom, úgyhogy ezt mindenképpen folytatni szeretném. Kedvenc krimi sorozat, ezt filmre gondolsz most igazából, filmsorozatra?
3: Filmsorozatra, mint például mondjuk a Blacklist.
4: Hát a Blacklistot nagyon jó, de annyira nem szeretem.
3: Miért?
4: Szerettem. Hát nem tudom, egy kicsit a valóságtól elragasztottnak tartom.
3: Melyik az, amelyik mai napság látható a hallgatók számára is, bárhol streaming felületen, vagy akár a televízióban, és fedi a valóságot? Mondjuk attól még rémisztőbb lesz, azt tudod.
4: Hát azt, igen, ami most nagy kedvenc volt a Netflixen, megy a Harry Hole sorozat, ugye ez a skandináv Nesbónak a regényeiből csináltak egy ilyen 9 részes sorozatot, ez nagyon szuper, aki szereti a könyvben is, az filmben is ugyanazt talál kapni vissza.
3: Aha. Az írás hogyan zajlik nálad? Mi azt gondoljuk romantikusan, mi akik mondjuk bármit csinálunk, de nem vagyunk írók, hogy megszületik egy sztori, és akkor cetlikkel van tele a lakás, és leülsz, és megírod, és akkor nem zavarod senki, és ömlik belőled a szó, és egyik sztori hozza, vagy fejlemény hozza a másikat, de közben a cetlikkel rá kell írni, nehogy elfeled, hogy ki kicsoda, kikivel hogyan van, illetve a kérdés másik része az, hogy valóban kell-e minden krimibe egy szerelmi szál?
4: Hú, na, hát a kérdés első része az az, hogy hogyan születnek ezek a szövegek. Hát lehet, hogy valakinél így születnek egyébként, de nálam nem, mert én dolgozom, civil foglalkozásom is van, és este 9-kor kezdek írni, hasonló fekve egy laptoppal, semmilyen cetli, nincs bekészítve, legfeljebb egy nagy adag kóla, hogy ébren tudjak maradni, úgyhogy így zajlik az írás, ez addig tart általában, amíg rá nem borulok a laptopra. Úgyhogy nincs ez a semmi romantikus, legfeljebb még egy pizzát is rendelek hozzá. A másik része, hogy kell-e szerelmi szállni krémbe, hát ez mindig az adott történet hozza, hogy legyen-e benne ilyesmi. Az biztos, hogy a gyilkosságok egyik elkövetésének motivuma az mindig a szerelem egyébként, vagy az ebbe számozó féltékenység, vagy bosszú.
3: A szerelem féltés, ugye?
4: Így van, igen. Aha. Tehát, hogyha egy ilyen gyilkosság, vagy ilyen krimit tervezünk, akkor mindenképpen szükséges, hogy legyen benne valami. És ez nem feltétlenül a nyomozó és valaki közötti szerelem, hanem mondjuk egy más, akár a sértett, vagy a más szereplők közötti szerelmi szálló kivontása.
3: Oké, hogyha van benne szerelmi szál, akkor ugye mindig odajukadunk ki, ami ráadásul egy rendőrminisztertől származik, már mint maga a mondás, Sersi la femme, vagyis keresd a nőt, tehát hogyha nincs megoldás egy krimiben, akkor meg kell keresni a történetben a lehetőség szerint leginkább érintett nőt, és akkor megtaláljuk a problémát, illetve jó eséllyel a gyilkos vagy a bűnelkövetőt is.
4: Így van, ezzel egyet tudok érteni. Hogyha szerelmi szál van, akkor mindenképpen erre felé kell elmenni.
3: Mi az, ami számodra a legkedvesebb a könyveid közül? Kötődik-e hozzá valamilyen saját sztori?
4: Hát nekem mindig kettő kedvenc könyvem van. Az első könyvem, a Kesely, mert ugye azt írtam meg legelőször tulajdonképpen, és ugye azt került először a boltokba, ezért van hozzá egyfajta ilyen nosztalgikus, ilyen jó érzésű viszonyom. Ráadásul ugye az olvasók is ezt ismerik tulajdonképpen a legjobban, ez van a legrégebb óta a piacon. Úgyhogy ez mindenképpen ez az egyik kedvencem. A másik pedig mindig, amit éppen legutoljára írtam, te valószínűleg most a Fekete Labirintus az.
3: Jó, tehát akkor az év vége és a következő könyv az már készül és összefonódik, mert hát ugye ilyenkor most az év végét, azt úgy értem, hogy eltelik a nyár, de amikor készen van egy mű, akkor az embernek azért már benne van a fejében a következő, mint ahogy mindig tervezzük a napjainkat is, ez nem kell írónak lenni, de egy írónál nyilván megszületnek már az aktuális könyv születése vagy íródása közben a következő tervei is. Másképpen születnek-e a könyvek nyáridőben, illetve télen, amikor több időnk van behúzódni?
4: Szerintem nem. Ráadásul nálam ez úgy történik, hogy akár megyek az utcán, vagy járok valahol, meglátok egy apró mozdulatot, egy eseményt, vagy hallok egy fél mondatot, és ezt gyorsan felírom magamnak telefonba jegyzetként, és akkor utána ezekből születnek aztán az új történetek, vagy az új sztorik. Uh-huh. Nyilván nem mindegyikből, hanem így egymásra rétegeződve, csak így vala az egyik hozza a másikat, de ennek nincs közel az, hogy most nyárban vagy tél szerintem, mert ugyanúgy vagy hol vagyok.
3: Ennagy Zoltán volt a műsor vendége, aki exnyomozó és krimiíró, a Fekete Labirintus című új regényéről, és annak kapcsán beszélgettünk krimiírókról, krimiírásról, régi és új krimi filmekről, illetve a nyomozó létről is, de leginkább Zoli könyveiről. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
4: Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Sziasztok!

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled.

0: kedves szíve.
1: 98 pontot Manna FM életöröm zene és mannapközi, amiben ma szó lesz arról, hogy hogyan hat a macskákra a macskamenta, hogy miért viselkednek annyira viccesen a cicák a macskamenta hatására, aztán elmondom azt is, hogy a WC-t tök jól ki lehet tisztítani élesztővel és cukorral. Megtanulunk elkészíteni egy joghurtos liszt és cukormentes három összetevős tortát, és szó lesz arról, hogy hogyan hat a szépségünkre és az egészségünkre a cseresznye, mert hogy itt van a szezonja. Ez a mai Manna közé, a friss hírek után kezdünk is.
2: Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Fejlövés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek,

0: premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlén.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szecessziós nők címmel rendez fesztivált az Iparművészeti Múzeum. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat azt írt a közösségi oldalán, Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt a márciusi rekordhoz viszonyítva, viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Szombaton tartják a Szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rád György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre.
1: Időjárás.
2: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy vajon miért viselkednek annyira viccesen a macskamente hatására a cicák. Elmondom azt is, hogy a WC-t teljesen jól ki tudjuk pucolni, tisztítani, mármint a fajanszot cukorral és élesztővel. Elkészítünk egy összesen 3 alapanyagból elkészíthető liszt- és cukormentes joghurtos tortát, de ami a legfontosabb most, a szépség és egészség rovatunkban a cseresznye a főszereplő, mert nem csak finom és nagyon egészséges, hanem elképesztő sokféle módon hat jól és csodálatosan a szépségünkre, a bőrünkre és az

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Beauty Time.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: A gyümölcs, ami segít elaludni, fogyaszt, és itt a szezonja 7 dolog, amit a cseresznye tud számunkra adni, ami miatt a cseresznye lé előnyös számunkra, és nyilván nem csak a cseresznye lé, hanem maga a gyümölcs is. No, hát ami fontos a cseresznyével kapcsolatban, az most mind elhangzik majd, úgyhogy tessenek nagyon figyelni. Akinek van cseresznyefája, az nagy mázlista, aki pedig vásárolni tud csak, az pedig azért figyeljen, mert érdemes egy csomó minden miatt, azon túl, hogy nagyon finom a cseresznye fogyasztani. A cseresznye lé ugyanis nem csak nagyon finom, de bizonyos egészségügyi előnyökkel is jár, kb. 120 kalóriát tartalmaz egy csésze, ez egy deci, és olyan tápanyagokban gazdag, nagyon gazdag, mint a kálium és a vas. Például, és akkor nézzük, hogy mi mindenben tud segíteni a cseresznye. Segíti az edzés utáni felépülést. A cseresznyelé képes segíteni ebben. Természetesen magas a kálium tartalma, ami segít optimális szinten tartani a vérnyomást, a hidratáltságot, továbbá támogatja az izmok helyreállítását, az idegimpulzusokat, az emésztést, a pulzus számot és a pH egyensúlyt. A cseresznye kb. 330 mg káliumot tartalmaz csészénként, ami a napi ajánlott érték közel 10%-a. Aztán zseniálisan küzd a gyulladások és az ízületi gyulladás ellen. A kutatások azt mutatják, hogy a levében lévő antioxidánsok képesek csökkenteni az oszteoartritis okozta fájdalmat és gyulladást. Készült 2012-ben egy tanulmány, ami kimutatta azt is, hogy a cseresznyelé napi kétszer ívása 21 napon keresztül képes csökkenteni a betegek fájdalmát és a gyulladás szintjét. Csökkenti a 2004-ben is készült egy tanulmány a cseresznyével kapcsolatban, ami megállapította, hogy a cseresznyélé kiegészítők csökkenthetik a gyulladásokat és a fájdalommal összefüggő viselkedést az állatokban, és ígéretesnek bizonyultak a duzzanatok kezelésére az embereknél. Erősíti az immunválaszt, magát az immunrendszert és az immunitást is, mint minden gyümölcs és zöldség, a cseresznye is erős antioxidáns és vírus ellenes hatású. Flavonoidokat, a cseresznyében lévő antioxidánsok egyik fajtáját a növények által állítják elő fertőzések leküzdésére, a kutatások pedig azt mutatják, hogy ezek jelentős hatással lehetnek az immunrendszer működésére. Szabályozza az anyagcserét és küzd a zsír ellen. Van néhány bizonyíték arra is, hogy az állatoknál a cseresznye segített szabályozni a szervezet anyagcserét és a hasi zsír elvesztését. Egy másik tanulmány azt is kimutatta, hogy az antocianinok, a cseresznye vörös színéért felelős flavonoidok gátolják az elhízást. Egy másik patkányokon végzett vizsgálat pedig azt mutatta ki, hogy a cseresznye csökkentheti a gyulladást és a hasizsírt, valamint csökken a metabolikus szindróma kockázata. Segít elaludni. Egy másik tanulmány is készült 2010-ben a cseresznyéről, ami szerint a cseresznyeli gyulladás csökkentő tulajdonságai egy csipetnyi alvás szabályozó melatoninnal kombinálva képesek segíteni a jobb alvás érdekében. Az eredmények pedig azt sugallják, hogy a cseresznyeli hasonlóan jó hatással bír, mint az álmatlanság elleni gyógyszerek, például a valeriána vagy a melatonin az idősebb felnőtteknél, úgyhogy semmi más dolgunk nincsen, csak egy kis cseresznyét fogyasztani, vagy rendszeresen, amíg van szezonja, hogy jobbakat tudjunk aludni. Megakadályozhatja a rák növekedését. Ez szintén egy cseresznyével kapcsolatos tanulmányban 2003-ban derült ki. A cseresznye levet az NSAID szulindákkal szembeállították, amely a vastagbél daganatok leggyakoribb megelőző gyulladás csökkentő kezelése, és bár állatkísérletekről van szó, mégis figyelemre méltó, hogy a cseresznyelé az NSAID-okkal ellentétben csökkentette a rákos sejtek növekedését. Hát ezért is érdemes cseresznyét fogyasztani, de hát természetesen a cseresznye önmagában egy nagyon finom, nagyon élvezetes, önmagában már a szedése is örömet okozó gyümölcs, hogyha van lehetőségtek arra, hogy ismerőshöz, baráthoz elmenjetek, akinek van cseresznye fája. Leüljetek a fa alá, és szedegessétek a cseresznyét, vagy amit leszedtetek, azt a fa alatt ülve elcsemegézzétek, annál jobb a világon nincs is.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Egy isteni finom, nagyon egyszerű, cukor és lisztmentes, mindössze három hozzávalóból készülő remegős joghurtos sütit fogunk készíteni. Könnyű is, egyszerű is, pillanatok alatt elkészül, a lisztmentesen étkezők, a diétázók, életmódváltók ugyanúgy fogyaszthatják, úgyhogy szuper lesz mindenkinek. Cukor nélkül készítve is elképesztően finom, lehet bele cukrot is tenni, de hát most a cukormentes receptről beszélünk. A liszt helyett pedig kukorica keményítő kerül a tésztájába, úgyhogy gluténmentes is egyben. Érdemes utána nézni egyébként, hogyha valaki gluténmentesen táplálkozik, vagy szeretné hasznosítani a kukorica keményítőt, hogy milyen sok mindenre használhatjuk még, de most nem erről fogunk beszélni, hanem arról a bizonyos joghurttortáról, amit mondtam. Kell hozzá, ez egy 8 szeletes torta lesz, 40 deka görög joghurt, 4 tojás és 4 deka kukorica keményítő. Ennyi az egész. Elköpesztően hangzik, de tényleg működik, és tényleg nagyon-nagyon finom. Az előkészítési idő 5 perc, az elkészítési idő 20 perc, egy szempillantás alatt kész van, tök jó lehet, hogyha gyorsan össze kell ütnünk valamit otthon, vagy elmegyünk vendégségbe, vagy most már hamarosan, hogyha az ember úgy érzi, hogy kimozdulna, vagy vendégségbe menne, vendégeket hívna, kiülne a teraszra, még akkor is, hogyha hűvösebb van, akkor elkészítünk egy ilyet, és ezt elrágcsáljuk odakint. A joghurtot egy tálba kanalazzuk, kézi habverővel simára keverjük, hozzá ütünk egyenként 2 tojást, aztán még 2-t, ezeket is jól elkeverjük, és végül beleszitáljuk a kukorica keményítőt, ezt óvatosan összeforgatjuk. Egy tortaformát kibélelünk sütőpapírral, elegyengetjük benne a masszát, betoljuk a 180 fokos sütőbe, és nagyjából 20 perc alatt készre is sütjük, akkor készült el, hogyha a teteje olyan szépen megpirult, mint a régi hamburger buci, ilyen fényes, barnás lesz, vöröses, barnás. No, hogyha nem cukormentes változatot készítünk, akkor viszont érdemes egy kicsi vanília aromát, egy kicsi vaníliás cukrot beletenni, plusz legalább 2 doboz cukrozott narancshéjat. Elképesztően finom így is. Üresen is tök jó, természetesen. Emellett pedig bele lehet keverni az egyszerű sima macskakakaót, ahogyan ezt egy korábbi receptből már megismertük, ami a sima cicás, ugye aranykakaó, azt hiszem talán az a neve, tehát ez rendes keserű kakaó, és nagyon-nagyon jól működik mindenféle egyéb ízesítéssel is. A lényeg az az, hogy gluténmentes, és hogyha cukor nélkül készítjük, tényleg nagyon-nagyon finom. Emellett ez nagyon jól működik fagylaltal, nagyon jól működik sodóval, és nagyon jól működik egy sűrűbbre készített gyümölcsszószal is. Tehát, hogyha például mondjuk az ember ebédre készít egy főtt húsos, klasszikus főtt krumplis, vagy kapros főtt krumplis, mint ahogyan a svédek finnek készítik azt a bizonyos kapros főtt krumplit, egy ilyen gyümölcsszószos ebéd, akkor a desszerthez ugyanabból a gyümölcsszószból tudunk egy jó kis öntetet készíteni, vagy hát hozzátenni a süteményhez. A kukorica keményítő egyébként nagyon sok ételben nagyon jól működik, emellett a háztartásban is természetesen használhatjuk, de miben működik nagyon jól, mármint a kukorica keményítő, például isteni finom kis gömböcöket, édes gömböcöket lehet készíteni belőle, cukor és liszt nélkül ugyanígy, sűrített tejet, tehát ezzel a rendes, igazi, régi konzerv, nem a tubusos, hanem a nagy adagos konzerv sűrített tej, és kukorica keményítő keverékével csodafinom desszertet készítünk, jól ki kell keverni, lesz belőle egy nyúlós, szahagyni kell, hogy egy kicsit megígye a kukorica keményítőt a sűrített tej, és utána el tudunk készíteni belőle pici gömböcsöket, és ezeket a gömböcsöket bele lehet hempergetni a kókuszreszelékbe, és tulajdonképpen készen van egy ajándéknak is adható, nagyon kis csinos, akár kis bombon papírkapszlikba elhelyezhető kis gömböcökkel egy isteni finom desszert. Könnyen formázható is, és egyébként akkor mondom még egyszer, hogy a kukorica keményítő nagyon-nagyon sokféle módon használható a konyhában, érdemes ennek utána menni, majd mi is beszélni fogunk még róla, de hogyha a recepteket úgy keresi az ember célzott keresésre, hogy kukorica keményítős receptek, nagyon jó kis recepteket találunk egészségünkre.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Az élesztőt nagyon sok mindenre tudjuk használni, van, aki eszi is a szépség érdekében, majd arról is beszélni fogunk, de ki gondolná, hogyha egy kis élesztőt és cukrot dobunk a WC-be, annak milyen hatása lehet, mondjuk másnapra ennek a keveréknek. Ugye azt is hallottuk már, hogy a kólát kell beleönteni ezekbe a porcelános fürdőszobai kis helyekre, úgy, mint a mosdó, vagy a fajansz, vagy a zuhanytálca, és ott is csodát művel egyébként más felületeken is, mert gyönyörűen fel tud szedni minden szennyeződést. Na de... ki gondolná, hogy élesztőt kell használnunk a toaletben. Furcsára tűnhet elsőnek, de mindenképpen érdemes kipróbálni, a más nem, akkor csak a kísérletezés vagy a kaland véget. A háziasszonyok egyébként a régiek gyakran alkalmazták ezt a trükköt, mert olyat tapasztal az ember, amitől garantáltan elájul, hogy ilyen hatás egyáltalán létezik. Ugye az élesztőről nyilván mindenkinek elsőre a sütés ugrik be, ami nem csoda, mert hogy ezt az alapanyagot legtöbbször a keltésztán, kenyerek, péksütemények sütésénél, vagy pedig ugye a B-vitamin pótlás és bétaglükán pótlás miatt fogyasztjuk, csak úgy simán bekapdosva, de emellett nagyon népszerű a bőrápolásban, és külsőleg és belsőleg, ugye az élesztő képes megakadályozni a pattanások megjelenését, illetve a stresszt, illetve annak a hatását is enyhíti, úgyhogy az egészségünkre, és ahogy mondtam az imént, a szépségünkre esztétikai szempontból is nagyon jó hatással van. Na de vajon miért szokás cukorral keverve a WC-be dobni az élesztőt? Hát itt vannak azok a trükkök, amiknek hasznát tudja venni az ember, és a konyha helyett a mosdóban tudja használni az élesztőt. Úgyhogy el is mondom, hogy miről van szó egészen pontosan. Ahogyan egyébként az essanews.com írja, az élesztő a háziasszonyok nagy segítségére lehet, főleg akkor, hogyha szeretnének egészséges anyagokkal takarítani, és a WC tisztaságát is úgy szeretnék megőrizni, hogy nem drága és nem egészségkárosító anyagokat használnak. Úgyhogy például akkor nézzük meg, hogy mit kell tennünk. A kemikáliák helyett érdemes kipróbálni akkor azt, amiről idáig beszéltem, bedobunk egy kisebb darab, mondjuk egy negyed friss elmorzsolt élesztőt, illetve egy teáskanál cukrot a WC csészébe este, lefekvés előtt, amikor már nem használjuk a mosdót. Na hát mi történik utána? Nagyjából azért tudjuk, hogy ezek egymással kölcsönhatásba lépnek, és másnap csak annyi lesz a teendő, hogy reggel, amikor felkerünk, a WC kefével átdörzsöljük a kagyló belsejét, ami sokkal könnyebben fog menni, mint előtte bármikor, ugyanis ez a bizonyos élesztős cukros mix képes nagyon ügyesen meglazítani, fellazítani, majd eltávolítani azokat a kis gusztustalan makacs lerakódásokat, a vízköbet, egyéb köveket és egyéb szennyeződéseket a toalettből, miközben, ami nagyon fontos, a kellemetlen szagokat is semlegesíti egészen gyorsan. A szárított élesztő is tökéletesen alkalmas erre, de felhasználás előtt ezt a verziót fel kell oldani forrásban lévő vízben. Persze ez a trükk nem helyettesíti a fertőtlenítést, de tisztítás szempontjából mindenképpen hasznos, mármint hogyha a szennyeződésekről van szó. Nem mellesleg az élesztő nem károsítja a vízi ökoszisztémát, mint sok más tisztítószer, úgyhogy ha valakinél még emésztő gödör van, nem pedig csatorna, akkor ott különösen javallott ezeket használni. Tehát élesztő, egy kis darabot belemorzsolunk a WC kagylóba, rádobunk egy kis kanálnyi, egy teáskanálnyi cukrot, hagyjuk, hogy ezek ott szépen felbugyogtassák egymást az éjszaka folyamán, és utána pedig meg is vagyunk reggel, amikor felkelünk, semmi más dolgunk nincsen, mint a WC kefével körbe sikálni a lefolyó részét is, illetve a perem alatt is nyugodtan, és akkor, hogyha ezt szépen áttisztogattuk, lehúzzuk a WC-t, és kész is vagyunk. Természetesen a fertőtlenítés is nagyon fontos, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Ilyenkor egy pici 100%-os tisztaságú, de a háztartásra használatos teafolajat cseppentsünk egy tiszta rongyra, és azzal törölgessük át a WC deszkát, illetve a fajansznak a WC deszka alatti részét. Ezt meg tudjuk tenni, hogyha vásárolunk egy pici kis műanyag fújós flakont, és abban keverünk össze egy ilyen kis teafás fertőtlenítő folyadékot, tökéletesen megfelel, cseppenthetünk két cseppet még a WC-be is. Úgyhogy így meg is vagyunk, olcsó volt, környezetbarát, és a vizet sem károsítottuk, és gyönyörű tiszta lett a fajanszunk, illetve a WC perem alatt is. És szerintem érdemes kipróbálni.

98 pontot Manna FM és a Mannapközi állatbarát rovata, ami most következik, amiben is a cicás gazdik figyeljenek nagyon, mert hogy el fogom mesélni, hogy mire is jó a macskamente, bár szerintem akinek van cicája, az pontosan tudja, hogy például arra jó, hogy a macskának jó kedve legyen tőle. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki szereti akár az Instagramon, akár könyvekben is nézni azokat a fotókat, kis videókat, amikor a macska bepörög a macskamentától. Tulajdonképpen ez egy gyógytea alkotó elem, nyugtató és fájdalomcsillapító hatású is, ráadásul még a cicákat is meg tudja babonázni. Hogy hogyan képes egy növény ilyesmire, és miért, és mire tudjuk otthon használni a macskák körében, na hát most erről lesz szó. Ugye sokszor lehet kapni olyan macskajátékot, ami egy pici kis textiltasa, ki van tömve valami növénykével, az macskamentás. Lehet kapni macskamenta cseppeket, lehet kapni macskamenta sprét, amivel nagyon jól oda lehet szoktatni bizonyos helyekre a cicát, megszoktatni vele az új fekhelyét, beleszoktatni mondjuk az álmos edénybe, ami mondjuk ajtós, billenőajtós, és addig még fél tőle korábban, mert neki nem ilyen volt előtte. Úgyhogy minden olyan helyet, amit meg szeretnénk szerettetni a cicával, azt érdemes megcsepegtetni, vagy befújkodni például a macskamenta sprével. De hogyha furcsa dolgokat csinál a kis bársony talpú, amikor mondjuk a szekrényből előkerül egy-egy gyógynövényes teafilter, lögdösi a teásdobozt, vagy a csészét hemperek dörgölőzik doromból, hát ez a viselkedés, ugye bár a párzásra váró nőstény cicákére emlékeztet minket, annak ellenére, hogy a kandúroknál is előfordul ez ilyen helyzetekben, de ha minden tünet megegyezik, akkor valószínű macskamentát tartalmaz az a termék, amit a kezünkben tartunk, ezt nagyon jól kiszagolják, mint a drogkereső kutyák, úgy megtalálják a macskamentát a cicák. A növénye 6 hónapnál idősebb ivarérettséget elérő cicák 70-80%-ára gyakorol ilyen erős hatást. A macskamenta egyébként a mentafélék családjába tartozik, illóolajokat, sztearineket, savakat és tanninokat tartalmaz, és a cicákra nézve szerencsére teljesen ártalmatlan, viszont annál nagyobb örömet okoz nekik. Egyébként lehet kapni kis magocska formájában is, el lehet ültetni, fagytűrő, növekszik, futónövény, terül is, meg nő is, bokrosodik is, nagy levelei vannak, és hogyha egy megfelelő méretű cserépbe vagy edénybe ülteted, akkor a cica imádni fog rajta aludni, és csak azt látod, hogy pörög, mint az őrült, pörög a hátán, szagolgatja, rágja, dörzseli hozzá a kis fejét, és aztán elalszik, és órákig tud aludni a macskamentes edényben. Úgy hat ugyanis a cicákra ez a növény, hogy az illóolajai a macska ornyák a hátjájában lévő érzékelő idegsejteket hozzák ingerületbe, azaz innen az idegpályákon át a központi idegrendszerre hatnak, ahol különböző érdekes viselkedésre emlékeztető magatartás formákat váltanak ki, amit egyéb helyzetekben mondjuk az ivarérettségnél látunk a cicáknál, és ez a mentafajta nyilván így tehát egyfajta macska feromonként működik az apró kedvenceknél. Mivel ezek a kis doromboló, zseniális négylábúak újra és újra hasonlóan reagálnak a menta jelenlétére, a növény hatékony segítség lehet például az állat tanítgatásához, és hogy az imént én már mondtam, a szoktatáshoz. Például, hogyha a cica szívesen élezi a karmait egy bútordalabon, akkor dörzsöljük be a mentával. Ennek hatására a cica megnyugszik, és megbarátkozik az adott berendezési tárgyal. Aztán például, hogyha vásároltunk egy új fekhelyet, ugye, amit az imént már mondtam nektek, de felé és néz a cica, akkor a párnás részbe egy kis textiltasak a növénykéből, és már is ki se jön onnan a cica, sőt, ott fog állandóan aludni. Vannak olyan játékok az állat szaküzletekben, amik megvannak töltve szárított macskamentával, hogyha ilyet választunk, akkor biztos, hogy sikert aratunk a cicával, és egyébként, ami fontos még ezzel kapcsolatban, hogy semmiféle aggodása nincsen ok, mert ez nem okoz függőséget, és akkor sincsen baj, hogyha a macska esetleg megeszik belőle egy darabkát, egy kis levélcafatot. Plusz, ami még fontos, hogyha mondjuk a cica utazik, vagy mondjuk orvoshoz visszük, és egyébként nem szoktuk, nálam is előfordult már az, hogy egyetlen egyszer volt az egyik cica orvosnál, amikor ivartalanították, most már sokkal idősebb, és el kellett vinni orvoshoz, és bizony jó valamivel megnyugtatni. Erre vannak sprék, ami különböző feromonokat tartalmaz, de erre is alkalmas például a macskamentás kis tasak, vagy a macskamentás játékot belerakni a hordozóba, vagy bespriccelni egy kis macskamentát, vagy oda csöpögtetni, és akkor már egy kicsit nyugodtabb lesz a cica utazás közben is. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: 98.9 FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunk a szíven. A friss híreket követően indul a zenei finomságok órája, amiben ma is extra finom muzsikák lesznek, úgyhogy már most érdemes felhangosítani a rádiót, vagy jegyezni a dalokat, vagy előkészíteni a Shazamot, bár annyira nem muszáj, mert ugye elmondom, hogy ki mindenki lesz a főszereplő a mai zenei finomságok között, a Level 42 és a Running in the Family, amit imádok. Robin, Call Your Girlfriend, aztán itt lesz még Her, Dirty Slippers, Fedor Kira és Szirmai közös dala, a Könycseppek, Andrea Bocelli és Karol G közös dala, a Viva Por Ella, Szekér Gergő, a Killers, Lady Gaga és Björk a Human Behavior-rel indítja el a mai finomságok óráját, ezt a különleges és egyedülálló zenei órát csak itt a Mannán, friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
2: Reklám hangzott el.
3: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, a gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat, a nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Az ország nagy részén marad a napos, gomoly felhős idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
5: A mai finomságok között itt lesz a Level 42, mekkora muzsika, Running in the Family, aztán itt lesz még Robin, Her, Dirty Slippers, Fedor Kérés Szirmai közös dal, a Könycseppek, Karol G és Andrea Bocelli közös a Viva Por Ella, Szekér Gergő, a Killers, Lady Gaga és Björk, vele indul a mai zenei finomságok órája, most a Mannán.
4: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A The Killers a következő a sorban a zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en. Őket is érdemes már most jelölni a kedvenc listán a Manna applikáción belül. Ők egy Las Vegas-i zenekar, és bár azt szokták mondani, hogy ami Vegasban történt, az Vegasban is maradt. Hát szerencsére a Killers-el ez nem így történt. 2002 óta létezik a zenekar. Brandon Flowers az énekes, Dave Koenig a gitáros, aki szintén énekel, Mark Stromer a basszusgitáros, és Ronnie Vannucci Jr. a dobos. Az első albumuk a Hot Fuzz 2004-ben jelent meg, a második albumok 2006 októberében, ez volt a Sam's Town, a harmadik pedig 2008 novemberében jelent meg Day and Age címmel. A leghíresebb dalaik között ott van az, amit most mi is meg fogunk hallgatni itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között. Ez a Runaways, de egyébként ott van még a Somebody Told Me, a Mr. Brightside, vagy a When You Were Young, illetve a Read My Mind. A zenéjük főleg a 80-as évekbeli angol új hullámon alapszik, és ez azért fontos, mert amikor kérdezték egy korábbi interjúban Brandont arról, hogy mi a véleménye a rockzenéről, akkor azt mondta, hogy azért nincsen új és jó rockzene, mert már nem így dolgoznak a rockzenészek, ahogyan ők annak idején, meg még sok más rockzenész annak idején. Egy Noise interjúban az újságíró felvetésére válaszolta ezt Brandon Flowers, hogy tulajdonképpen az a probléma, hogy annak idején, amikor ők is megjelentek, meg egyéb más rockzenekarok is, akkor az MTV, a Music Television, az még tényleg zenét játszott, illetve az, hogy szájról szájra terjedt egy jó zenekarnak a híre, tehát az interneten kívüli világban. Manapság már egy rockzenekarnak hasonló utat bejárnia nem nagyon lehetséges, ezt mondta Brandon Flowers, és igazából egy standard válasz is lehetne erre az, hogy úgy megváltoztak az idők, hogy ott van már az internet, a streaming felületek, a Facebook, az Instagram, és tulajdonképpen Brandon azt mondta, hogy szerinte egyik sem kedvez a rockzenének, hanem mondjuk azonnal ható popnak kedvez inkább, és azonnal azt is használják, hogy az instant siker meglegyen. Brandon Flowers viszont azt mondta, hogy rettentő triviális dologként, ő maga ezt nevezte annak, azért nincsenek hirtelen nagyra növő fiatal rockbandák, mert akik vannak, azok nem elég jók. Nagyon kemény kritikát fogalmazott meg egyébként, azt mondta, hogy ha lenne egy olyan rockzenekar, mint annak idején volt a Strokes, vagy az Interpol, akkor hallanánk róluk. Ha valami srácok előállnának egy olyan jó dallal, mint az Obstacle van, akkor az eljutna hozzánk, de nincsenek ilyenek, azt mondta. Hogy nagyon fontos lenne odafigyelni arra, hogy a rockzene az valóban rockzene legyen, és valóban úgy történjen meg egy zenekarnak a megjelenése, ahogyan az régen megtörtént, hogy legyen benne érzelem, hogy legyen benne történet, hogy legyen benne erő, hogy legyen benne rock. Azt azért elismerték, hogy annyiban tényleg megváltoztak az idők, hogy a 80-as és a 90-es években a mainál jóval hosszabb ideig csiszolgathatták a hangzásukat a zenekarok, mielőtt eljutottak nagyobb közönséghez, de természetesen ott is megvolt ez a bizonyos szamárlétra, és így aztán a kisebb klubokban, pubokban, klubkoncerteken szintén ugye tudtak még változtatni, csiszolgatni magukon. Azt mondta, hogy az sem akadály, hogyha valaki igazán jó, ők maguk és az olyan pályatársak, mint a Strokes, vagy a White Stripes, vagy a Franz Ferdinand, sőt, még a Razor Light-et és a Kaiser Chiefs-et is, illetve a Kings of Leon-t is megemlítette, ők már az első lemezükön egy kész jó dalokat író zenekarként tudtak bemutatkozni, de azt mondta, hogy ehhez nagyon bele kell merülni a zenébe. Ilyen nagy siker lett végül az ő tökéletességüket idézőjelben, nyilván ez biztos nem tetszene neki, hogyha ezt talán egy valaki ezt mondja, az ő tökéletességüket bizonyítandó, de tulajdonképpen mégiscsak erről van szó. Összerakták magukat, elmondták a mondani valót, megvan, ők elhelyezkedtek valahol a skálán, és a rockzenének gyakorlatilag álló csillagaként jelen vannak most is, mármint a rockzene egén, hogyha én szabad ilyen patetikusan fogalmazni. Azt mondták, hogy ennek a dalnak nem csak Brandon Flowers volt abban a Rolling Stone interjúban, amiben erről beszélt, hanem a csapat többi tagja, és azt mondta, hogy soha nem tudták, hogy mit kezdjenek vele, mert hogy megírták a vázát a dalnak 2009-ben a Day and Age turné során, megszületett a Runaways, de az annyira amerikai dal volt, hogy egy kicsit úgy tűnt, mintha egy pop csapat lennének. Azt mondta, hogy tudtuk, hogy ez egy erőteljes dal, de amikor eljött az album készítésének az ideje, minden négyen megértettük, hogy azt kell csinálnunk, amiben jók vagyunk. Úgyhogy a Killers ír egy konkrét dalt, és nem fogunk elzárkozni előle. Úgyhogy így született meg a Runaways, ami tulajdonképpen beindította azt a lemezt. Most meghallgatjuk, hogy miről is van szó egészen pontosan, mert még mindig van jó rockzene annak ellenére, hogy Brandon Flowers azt mondja, hogy már nem nagyon születnek újak, de az övék még itt van, szerencsére. Ez a Runaways, a The Killers-től itt a zenei finomságok között most a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan duett következik, ami több szempontból is nagyon jól sikerült. Jól sikerült emberileg, jól sikerült zeneileg, és jól sikerült a két embernek a személyiségét tekintve is, úgyhogy talán nem is véletlen, hogy ők összehozták ezt. Ez a Viva Por Ella, vagyis az I Live For Her, vagyis a Viva Per Lei, ki hogyan szeretné angolul, olaszul, spanyolul, vagyis az Érte Élek című dal, az Érte Élek ebben az esetben egy hölgyről szól. Andrea Bocelli és Karol G közös dala, és bennük az a közös, és ezért mondtam azt, hogy különleges a duett, és különleges az is, ahogyan ők együtt tudnak működni, mert két nagyon ambiciózus emberről van szó. Andrea Bocelli és Karol G egyaránt nagyon erőteljesen az a típusú zenész egyéniség, aki pontosan tudta kicsi korától kezdve, hogy mit akar. Például, hogyha Andrea Bocellit nézzük, akkor ő bár egy örökletes zöldhajóval született, ami egyre erősebben rontotta a látását, de az, ahogyan eltalálta kiskorában 12 évesen egy labda, akkor vakult meg véglegesen és teljesen. Ennek ellenére ment előre, ennek ellenére szereti az életet, szerette az életet, és akart tanulni, és akart énekelni, de akkor még nem az éneklés volt előtérben. A Pisai Egyetemen jogtudományt tanult, és egy évig dolgozott is ügyvédként, aztán viszont végül rájött mégiscsak, hogy a zene az, amiben ő ki tud teljesedni, és egy kicsit, ez persze csak az én véleményem, úgy is érzem, hogy a zene az, ami visszaadja számára a világot. Én nagyon sok interjúban valahogy ezt veszem ki a szavaiból. Virágsztárok is el vannak ragadtatva a hangjától, és nem csak a hangjától, de a már említett elhivatottságától is, és ugyanez jellemző Karol G-re, akivel közösen összehozták ezt a dalt, a Viva Por Ella-t. Carolina Giraldo Navarro a hölgy teljes neve, Karol G az ő művészneve, amit magának választott annak idején. 91-es születésű, az egyik legbefolyásosabb reggaeton és urban pop előadónak tartják őt, rengeteg díjat kapott már, Grammy-t, Latin Grammy-ből 5-öt, Billboard Music Award-ot is, elnyerték az év nőjének, a Billboard Women Music-nak a Rule Breaker díját is, aztán még számos olyan díj van, ami az ő különlegességét, tehát nem csupán egy jó énekesnőt, vagy egy jó előadót jelent a díj, amiket ő nyert, hanem az ő különlegességét, a származását tekintve, a latin nőiségét tekintve, és természetesen azt az üzenetet tekintve, amit, vagy azt a statementet, mondjuk így, nem csak üzenetet, sokkal inkább mondanám egy hitvallásnak, amit ő képvisel. Medellínben született, ott nőtt fel, tinédzser volt, amikor elindította a karrierjét, ott volt az X-Factor kolumbiai spin-offjában, aztán 2014-ben 20 évesen költözött el Londonba, hogy egy kicsit jobban belekerüljön a zeneiparba, aláírt a Universal Music Latinoval, és a puertorikai rappere Bad Bunny-val kezdett el együtt dolgozni, és akkor már megjött neki az igazi nagy siker. Három gyerek közül ő volt a legkisebb, és 14 éves volt, amikor a már említett X-Faktorban feltűnt. Elkezdte feldolgozni Alicia Keys és Lauryn Hill dalait, illetve a Fugees dalait is. Ezeket kitette a YouTube-ra, és abban reménykedett, hogy Justin Bieberhez hasonlóan felfedezik majd őt is. És aztán végül megszerezte az első lemez szerződését a Flamingo Records a Kolumbiában, aztán később egy puertorikai kiadóval, és akkor választotta a Karol G nevet művésznévnek. Na, és akkor most természetesen meg is hallgatjuk Andrea Bocelli és Karol G közös dalait a zenei finomságok között. Ez a Viva Por Ella, vagy a Viva Per Lei, vagy az I Live For Her, ki kiválaszza magáit, de ez most a spanyol változat. Viva Per Ella, itt a Mannán.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM az örömre hangoló zenei finomságok között. A mai egy egészen különleges a sorban, hiszen a tegnap éjszakáról már a Viradóra megrendezett 93. Oscar-díj átadó gálának a legjobb eredeti dal kategória jelöltjeit vettük sorra, és most doppergés, tadám, jön a győztes dal, ez a Fight for You, méghozzá a Júdás és a Fekete Messiás című filmben. Nagyon fontos ez abból a szempontból, mert hogy ugye ennek a 2021-es Oscar gálának két fontos jelmondata volt, az egyik a rasszizmus ellenesség, valamint az inkluzivitás, és ez nem csak a nyertesek esetében volt szemmel látható, hanem már a jelöltek körében is. A paletta az eddigiekhez képest a legszínesebb volt ebben az évben, ráadásul a híresen férfiak által dominált kategóriákban is végre több női rendező, forgatókönyvíró is kapott jelölést, sőt nyert is, és ezek ebben az esetben a legjobb eredeti dal kategóriáira is vonatkoznak. A győztes dal ugyanis Her előadásában a Fight for You, amit Her maga ugye többet magával, természetesen többet magával hozott létre. Dönst Emil és Tiara Thomas volt az, akiknek köszönhetően a Fight for You megszületett, és a Júdás és a Fekete Messiás című filmnek lett a legjobb eredeti dala, és így el is nyerte az Oscart ebben a kategóriában. Ami fontos ezzel kapcsolatban, ez maga a BLM, a Black Lives Matter mozgalom, aminek tulajdonképpen 2013-as története van, és még fekete polgárjogi mozgalmakkal tulajdonképpen ellentétben, még a militáns fekete párducokkal ellentétben is történelmi gyökerek nélkül, de története van, nem történelme van, de története van. Ugye tulajdonképpen az alapüzenet az, hogy mindenki megérdemli a jogszerű rendőri eljárást még akkor is, ha egyes bűncselekmények esetén kimutatható egyértelmű érintettsége. A Black Lives Matter eljárás akkor kezdődött, amikor felmentették azt a floridai rendőrt, aki lelőtt egy fegyvertelen fekete férfit, és ekkor vált ez sajtóügyé, és ugye később jött Breonna Taylor ügye, és aztán tavaly májusban, azt hiszem, hogy május 25-én lett ez a bizonyos túlkapás, ami miatt el is ítélték pont a múlt héten, az elmúlt napokban azt a fehér rendőrt, aki 8 percig térdelt George Floyd nyakán, aki az életért könyörgött, az anyját hívta, és csak annyit mondott folyamatosan 8 percen keresztül, hogy I can't breathe, vagyis hogy nem kapok levegőt, nem tudok lélegezni. Sok felvétel készült, videó készült erről az intézkedésről, a túlkapásra, és akkor ez robbantotta ki tulajdonképpen újra ezt a fajta mozgalmat, aminek nagyon sokféle következménye is lett. Erről az eseményről írt eredetileg egy dalt Her, az I can't breathe címűt, ugye? A George Floyd sajnos ikonikussá vált mondata lett a dal címe is, és a Fight for You szintén egy feketékről szóló film, szintén feketék által előadott dalban. Ugye ez a Júdás és a Fekete Messiás Shana King rendezésében született meg. Will Berson, Shana King, Kenneth Lucas és Keith Lucas írták a forgatókönyvet, és a nép én vagyok a jelszó, ugye tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ezen a bizonyos általam az imént elmesélt BLM demonstrációkon felbozdulva Hollywood próbál felzárkózni az afroamerikai emancipációs fókuszú filmek gyártásában, és így a téma kapcsán a díszezóra sokkal több cím is érkezett. A művek többsége a 60-as évekbe visz el minket, ugye ezt én már az egy éjszaka Miami-ben kapcsán is elmondtam. Amikor a Fekete Párduc párt javában tevékenykedett, és a közössége jogainak az erősítéséért harcolt, az ellentmondásos szervezetnek az egyik emblematikus alakja, Fred Hampton az, akiről elkészült ez a film, a Júdás és a Fekete Messiás. Sarkításoktól ugye nem mentes, de azért mégis egy rendkívül hiteles alkotás, nagyon fontos alkotás a fekete életek szempontjából, és olyan fajta száraz tényközlés van benne, ami miatt talán nem lesz közönség kedvenc, cserébe viszont el tudja gondolkodtatni az embereket a múlt és a jelen közötti párhuzamokról, ami szerintem sokkal-sokkal fontosabb, mint az, hogy közönség kedvenc legyen. El fog jutni azokhoz, akiknek szól, annak segítségével pláne, hogy egy ilyen zseniális betétdal készült hozzá. Her előadásában most jön a Júdás és a Fekete Messiás című filmnek az Oscar-díjas betétdala, ez a Fight for You. Itt a Mannán.

Egy nagyon érdekes témájú dal következik most a zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en. Robin Miriam Carlson az, aki a dalnak a gazdája, művész nevén csak Robin, egyébként az anyakönyvezet nevén Ível írja, művész nevén Y-nál, 79-es születésű, és nagyon érdekesen ejtik is védül a nevét, nem úgy, mint mi mondjuk, hogy Robin, de ezt most nem is tudom, teljesen Robin, valamilyen furcsán mondják svédül, ami azért fontos különben, mert attól függően, hogy hol lép föl és hol mutatják be őt, egészen másképp mondják a nevét. 95-ben debütált ő először, akkor jelent meg az első album, a Robin is Here, akkor kezdett el igazán jelen lenni a popzenei életben. Erről egyébként két Billboard Hot 100, azaz a 100-as listán 10-es kislemez is készült, a Do You Know What It Takes, illetve a Show Me Love, és onnantól kezdve kezdtek egy kicsit azért behatóban foglalkozni vele, és az ő zeneiségével, aztán megjelent később a második és a harmadik albuma is, a 2002-es a Don't Stop the Music a Svédországban, aztán később Európa többi részén és a tengeren túlon is ismert lett, és aztán amikor 2005-ben megjelent az új lemeze, akkor már a nemzetközi sikerek újra tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az életébe betörtek, mert ugye ez ilyen hullámokban jött el nála az ismertség is, illetve tulajdonképpen a siker is. Nagyon érdekes, hogy 1989-ben ő már használta a hangját, csak nem éneklésre. Szinkronizált egy animációs filmben, az Utazás Melóniába című filmben. Per Arlind rendezte, Miranda karakterének adta a hangját ő, és aztán igazából ezt érdemes megnézni, mert nagyon helyes maga az animációs film is. Nagyon lazán alapul ez William Shakespeare, a The Tempest című művéhez. Igazából, ami Robint illeti, érdekes volt a magánélete is, nem véletlenül született meg a Call Your Girlfriend, ami először nagy port kavart, szóval, hogy ez nem mindenki osztotta azt, hogy ez így rendben van. Amikor megjelent a Body Talk, amin szerepel ez a dal is, akkor már egy kicsit elkezdtek azon gondolkodni, hogy mi van ezzel a lánnyal, hogy tulajdonképpen most a saját történetéről és a saját véleményéről, meg a saját párkapcsolatáról énekel, vagy pedig valaki másról, mert hogy konkrétan ez a dal, gyerekek, arról szól, hogy arra biztatja egy nő a pasiát, hogy szakítson az a meglévő, de régebbi barátnőjével, akivel párhuzamosan együtt van, a jelenlegivel, és a kvázi szerető, vagy az új barátnő, inkább így mondom, az tanácsokat ad, hogy hogyan kell ezt óvatosan és kíméletesen megtenni egy másik nővel, mert hogy ugye a felállás szerint és a dal szerint, illetve a dal háttere szerint, és hát nyilván azt szerint, amiket Robin interjúkban elmondott, itt tulajdonképpen arról van szó, arról a klasszikus helyzetről, amikor nem egy házasságról beszélünk, hanem csak egy pusztán egy párkapcsolatról, amiből nem mer kilépni a férfi, hogy jaj, ne bántsam meg a lányt, vagy jaj, most jön a születésnap, vagy jaj, pont karácsony előtt ez milyen személyiséget, tudjátok ilyeneket hallani, akár még csak, hogyha televíziós sorozatokra gondolunk, amik párkapcsolatokról szólnak ott is. És akkor a jelenlegi lány, az új barátnő, akibe beleszeret a férfi, azt próbálja megmondani neki, hogy figyelj, hív föl, mondd el neki azt, hogy ennek eljött az ideje, indokold meg, hogy miért gondolod így, mondd el neki, hogy nem az ő hibája, de most találkoztál valakivel, akibe beleszerettél, és más irányba szeretnél menni, és más irányt vesz az életed. Nagyon fontos különben, és ez az ő szempontjából is nagyon fontos, hogy ez nem házasságról szól, hanem egy olyan fiatalkori kapcsolatról, ahol a fiú nem mer kilépni, ugye csak egyik kapcsolatból lép a másikba, van egy meglévő kapcsolata, de megismerkedik valakivel, és beleszeret egy másik lányba. Na hát, és akkor a szemfüles lány ez pedig adja jó tanácsokat, hogy hogyan legyen kíméletes a másik lányjal. Azt mondta Robin egy vele készült interjúban, hogy igazából ez egy nagyon kétélű történet, mert nem arról van szó feltétlenül, amiről hiszik, hogy egy lány arra biztatja a pasit, a fiút, a férfit, hogy hagyja ott a barátnőjét és vele legyen, hanem hogy hogyan kell ezt tisztességesen, kedvesen és óvatosan megcsinálni egy lánnyal. Szóval nagyon érdekes, hogy egy nőnek egy másik nő miként tudja milyen sokféleképpen befolyásolni az életét. Ami a klippet illeti, érdemes megnézni, nagyon sikerült klip, különben ezt egy lélegzettel vették föl, egyedül táncol egy üres raktárban. Robin, Max Vitali rendezte a klipjét, és egyetlen felvétellel készült, nem kezdték újra, nem indították újra a kamerát, se a hangot, semmit, egy sunggal fölvették az egészet. Nagyon érdekes a klip is, és nagyon érdekesen sokrétű a dal is, illetve a dalnak a mondani valója. Robin és a Call Your Girlfriend most a zenei finomságok között.

98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset és hasznosat, és kipróbálja majd ezt a finom joghurtos tortát, amit ma készítettünk, hát képzeletben, de otthon nyilván el tudjuk készíteni. Lisztmentes, cukormentes, szóval a diétázóknak is nagyon jó, gluténmentesen is el lehet készíteni, és ráadásul csak 3 alkotórész kell hozzá. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortasok, az ajándék, mi holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogy én azt szoktam volt mondani, Janikovszki Éva írása után szabadon, hogy mosolyogni tessék, puszi. Cross GPS.

0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, a gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat, a nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Az ország nagy részén marad a napos gomoly felhős idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: És ebben az órában nem csak velem, hanem Bánfi Ibolyával, aki már itt is van velem a stúdióban, és hát a hallgatók nagyon jól ismerik már Ibolyát. Szervusz Ibolya, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Jól esett a felébredés, mert nekem ma így valahogy nem akarodzott.
2: Igen, és egészen korán ébredtem. Mondjuk igyekeztem, ilyenkor szeretek korán lefeküdni. Uh-huh.
1: Hát ez jó, ha valaki korán lefekszik, és el is tud aludni korán. Én nekem az a baj, hogy lefekszem, de nem tudok korán elaludni, tehát hogy még pörög az agyam.
2: Hát én ilyen kis pacsirta vagyok. Korán fekszem, és korán kelek. De nekem ez nem nehéz.
1: Hát ezért látszik rajtad, hogy ilyen kis kipihent vagy velem ellentétben. No, de térjünk rá a témánkra. A mai témánk a meggy, hogy mi minden jótékony hatása van ennek a fantasztikus gyümölcsünknek.
2: Igen, na vágjunk is bele.
1: Vágjunk.
2: A meggy az egy igazi sporttáplálék.
1: Na.
2: Érdekes.
1: Ezt se hallottam még így.
2: Ugye, hogy nem. Pedig azért, mert hogy egyrészt elég magas a gyulladás csökkentő faktor benne, és emiatt a sportolók azért szeretik, mert hogy a sportolás utáni izomlázat enyhíti. Fájdalomcsillapító hatása is van, és ez mindez ugye mindenféle mellékhatás nélkül. A meggylét például a maratonfutók nagyon szeretik használni, hogyha hosszú távon futnak, mert nagyon sok energiát ad, és ugyanakkor az izomnak a regenerációjában is könnyedén segít.
1: A cseresznyénél is ugye ez volt egyébként, nem? Hogy az is nagyon sok energiát ad.
2: Igen. A meggy az különösen. A melatonin például, ugye említettük a cseresznyénél, hogy magas a melatonin tartalma, a meggynek úgy szintén. Tehát ha valakinek alvási problémái vannak, akkor kevésbé inkább az altatókhoz nyúljon, hanem inkább fogyasszon ilyenkor jó sok meggyet, de nem csak ilyenkor, hanem beszéltünk arról, hogy el lehet tenni ezerféleképpen, fagyasztva is, ugye úgy csak 10%-ot veszít az értékéből, és akkor még mindjárt végigvesszük, hogy mi mindenféleképpen el lehet tartósítani a meggyet, jó?
1: Sokféleképpen lehet tartósítani, nem csak egyféleképpen?
2: Hát nem, mert ugye lehet készíteni belőle mondjuk meggylekvár.
1: De attól függ, hogy mit készítünk, azt igen, minden mindegyiket máshogyan.
2: Fagyasztva. Így van.
1: Miért együnk egyébként azon túl, hogy mint mondottad, például a sportolóknak fantasztikusan jó, hogyha esznek meggyet, miért együnk még meggyet?
2: Miért tegyünk még meg? Uh-huh.
1: Azért, ugye? Mert finom, ugye? Tehát, hogy...
2: Elsősorban. És ugye ez az egészen mély bordó, gyönyörű színe, ez miről árulkodik? A magas antioxidáns tartalmáról. Úgyhogy emiatt is nagyon jó. Szokták például a magas vérnyomás betegeknek is ajánlani, de az alacsony vérnyomással küzdőknek is. Mert ugye például beszéltünk arról, amikor a magas vérnyomásnál beszélgettünk, hogy szokták tőlem megkérdezni az előadásaimon, amikor pont ez a téma, hogy na jó, azt tudjuk, hogy a magas vérnyomás miért van, hiszen beszűkülnek az erek, meg a stressztől, nagyon sokszor az izom olyan tónusban van, állandó feszülésben, ami miatt a kis kapilláris erekben elnehezül a vérkeringés, emiatt a nagy erekben ugye sokkal nagyobb lesz a nyomás. Na de mi van az alacsony vérnyomással? Ott mi lehet az ok? És hát nagyon sokszor az az ok, egyrészt a kevés vízfogyasztás, másrészt a kevés pihenés, és a kevés testmozgás. És hogyha alacsony valakinek a vérnyomása, akkor az természetes módon emelheti, például avval, hogyha meggyet fogyaszt. Ugye a benne lévő sok minden miatt, a vas, a különböző ásványanyagok miatt, ez mind-mind segít egy picit normalizálni a vérnyomást. Tehát egyiknek is jó, másiknak is jó.
1: Tehát tegyünk sok-sok meggyet, így azt tudom mondani, és egyébként én ma kaptam megint finomságokat, majd meg fogom valamikor kóstolni így a műsor folyamán. Ugye kaptam ma levest, meggyes pitét kaptam, illetve egy, a kakaós csiga az ilyen ráadás.
2: Igen, azt tegnap készítettük a fiam barátnőjével, ezt is el lehet készíteni. Tulajdonképpen bármit el lehet készíteni, bármilyen sütemény, csak ki kell cserélni benne az összetevőket. Tehát, hogyha egészségesebb módon szeretnénk, akkor mondjuk, ami disznózsírral készül, például vannak különböző leveles tészták, ahelyett tehetünk bele növényi margarint. Hogyha az fehér lisztből van, tehetünk bele legalább egy rész teljes őrlésű tönkölylisztet. Hogyha cukor van benne, akkor tehetünk bele valamilyen alternatív édesítést. Ha kakaó van benne, és azt nem szeretnénk, akkor lehet vagy vegyíteni egy jó minőségű kakaóport karopporral, vagy csak karopporral készíteni. Úgyhogy ezerféle lehetőség van. Tényleg csak a fantáziánk szab határt.
1: Egyébként én többször csináltam úgy, hogy a meggyes pitébe meggy helyett cseresznyét tettem.
2: Ebben is van egyébként egy néhány szem cseresznye, igen.
1: És attól volt finomabb az, amit én csináltam, mármint, hogy cseresznyével pótoltam a meggyet, mert ő nem volt, mert a meggy az ugye egy picit savanykás, igen. A cseresznye az egy picit édesebb, és akkor így kevesebb édesítés kellett hozzá, és nagyon finom volt.
2: Igen, ha eszembe jutott volna korábban, mert vettem is direkt egy szárebarbarát, csak aztán elfelejtettem beletenni, na abból is például lehet belevágni, az is egy picit olyan kis savanykás, finom.
1: A pitébe?
2: A pitébe.
1: A rebarbarát a pitébe. Oho, ezt még nem is hallottam.
2: Igen, az nagyon jól passzol egyébként az eperrel, még lehet fellelni néhol, egy kis epret, jó drágán, de van, és igen, egy kis dióval. Például a dió az nagyon jó passzol a cseresznyéhez és a megyhez, azért is tettem most a pitédre.
1: Most pedig egy kis rövid szünetet tartunk, ezt követően jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Bánfi Bajával.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: És vasárnap délelőtt 9 órától mindig Bánffy Ibolyával. A mai témánk az a megy, ennek a jótékony hatásairól beszélgetünk. Itt a zen előtt már szó esett néhány jótékony hatásáról, de nyilván nem csak ennyi van. Azt is elmondtam a hallgatóknak, hogy kaptam levest, megylevest, finom pitét és még egy kakaós csigát is így ráadásként. A levest azt meg is kóstoltam, azt épp azt mondtam Ibolyának, hogy ennek kicsit ilyen karácsony érzetem lett, vagy érzésem.
2: Igen, mert van benne szegfűszeg és egy kis fahéj.
1: Igen, érdekes, hogy ezek az ízek, ezek az illatok, ezek mindig kapcsolódnak valamihez.
2: Igen.
1: No, hát nekem így most, hát mindegy, karácsonyfát nem fogok díszíteni, de azért úgy elgondolkodtam, hogy de jó lenne most itt állna egy szép fenyőfa.
2: De egyébként miért is ne?
1: Miért ne? Ja. No, térjünk vissza arra, hogy milyen jótékony hatásai vannak még, mert ugye néhányat említettünk, de igen, van ezen kívül még.
2: Igen, többek között ugye az antioxidáns tartalma, és nagyon sok A-vitamint és B-vitamin tartalmaz. Ugye az A-vitamin az jó a szemnek, a B-vitamin pedig az idegrendszerünknek. Az emésztést is segíti, és nagyon jól hat a légzőszervekre is. Például a meghűlésnél kimondottan ajánlott a megy fogyasztása. Ilyenkor egyébként jól is esik. Emlékszel, nem tudom, hogy neked az édesanyád szokott adni, mikor gyerek voltál és beteg voltál, nekem mindig bontott egy megybefőttet.
1: Megybefőttet, bizony, igen, igen. Sőt, én is adom mai napig a gyerekeknek.
2: Igen. Aztán, hogyha hormon elégtelenségben szenved valaki, vagy esetleg a változókorba belépett, akkor csak úgy, mint a kókusz, ez is segít, javít a hormonháztartáson. De ez férfiaknara és nőkre ugyanúgy igaz. Aztán mivel sok benne a magnézium, kálium, kálcium, a szívre is nagyon jótékonyan hat, és mivel sok benne a C-vitamin, érdemes a meggyel együtt bevenni a C-vitamint, hogyha valaki szed C-vitamint, egy picit becsapjuk a szervezetet, mert a meggyben is van sok C-vitamin, és még hozzáveszünk azt, amit mesterségesen beviszünk, és így sokkal jobban felszívja a szervezet mindkettőt. Aztán lugosítja. Igen, lugosítja a szervezetet annak ellenére, hogy azért a meggy savanyú, ugye?
1: Igen.
2: Ha savasítanám.
1: Hát ha a cseresznyével összehasonlítjuk, akkor mindenképpen savanyúbb.
2: Igen.
1: De alapvetően mondjuk annyira azért nem. Mondanám savanyúnak.
2: Mégis lugosítja a szervezetet, csak úgy, mint a citrom. Ugye az is egy savanyú gyümölcs, és mégis lugosító hatása van a szervezetre. Na most a megy szár, ugye említettük a múltkor, hogy a cseresznye szárából, a vadcseresznye, fekete cseresznye szárából és a megy szárából is lehet teát készíteni. És itt például figyelemre méltó, hogyha ugye akkor szokták szedni a cseresznyének ezt a kis kocsányát, ezt a szárát, az a legjobb, amin a legpirosabb, legvörösebb cseresznyék vagy meggyek érnek, mert az abban van a legtöbb hatóanyag, nagyon érdekes. De ebből mi következik, hogy ezt akkor kell szedni, a levelet is, és a szárat is, amikor érik a cseresznye, mert a megy leveléből is lehet finom teát készíteni. Az csak azért nem terjedt el olyan nagyon, mert a levelet is akkor kell leszedni, teának való levelet, amikor érik a cseresznye vagy a megy. És hát azt nem nagyon szereti az ember, hogyha leszedi, lekopasztja a fát, mert akkor a kórokozók is könnyebben megtámadni.
1: Igen.
2: Úgyhogy emiatt aztán nagyon nem terjedt el, de azért a régiek főztek ebből teát, és még mai napig is így van, nagyon erős hatásai vannak. Például a húgyúti betegségekre is nagyon jó, aztán nyálkaoldó, köptető hatású, a gyomornak és a beleknek az ilyen nyálkás fertőzéseire is nagyon jól használható. Enyhe salaktalanító hatása van, és az az érdekes, hogy úgy hajtja a vizet, hogy káliumvesztés nélkül, tehát nagyon biztonságosan használható a szívbetegek esetében is. Hólyaggyulladásra, hólyaghurutra, felfázásra.
1: Egyszerűen mindig ledöbbenek ezen a múltkor a cseresznyénél is, meg az epernél is, hogy annyi jótékony hatása van ezeknek az idén gyümölcseinknek, és a finom idén gyümölcseinknek, igen, és nem tudunk erről.
2: Igen, hát most azért vagyunk itt, hogy ezeket
1: igen
2: mondjuk.
1: Meg hát nagyanyáink erről tudtak, bezeg.
2: Igen, meg ti is, kedves hallgatók, hogyha ezeket most már tudjátok, és eszetekbe jut valaki, akinek akár hólyaghurut problémái vannak hosszantartóan, vagy magas vérnyomás, vagy alacsony vérnyomás, vagy bármi azok közül, amiket elmondtam most, amikről beszéltünk, azokat adjátok tovább mindenkinek.
1: Na most ugye az a másik kérdés, hogy ilyenkor ezt mennyi ideig kell használni, mert ugye mivel idén gyümölcs, nyilván ezt nem tudjuk egész évben mondjuk fogyasztani.
2: De miért ne tudnánk? Hát
1: fagyasztva is ugyanúgy.
2: Fagyasztva, igen. Én például, és akkor most egy picit előre szaladunk, a megynek a levét, hogyha már nagyon sok a megy, mert van mondjuk valakinek egy 2-3 megyfája, és már tele van a spejz a megylekvárral és a hűtőszekrény.
1: Azt irigylem elsősorban, igen.
2: De olyankor például lehet lényerőgépen kinyerni a megynek a levét. Ez nagyon finom, az összes gyümölcsre igaz ez. Ugyanúgy, mint később majd ősszel a szőlőre, és ez fél literes üvegekbe, vagy ilyen kis dobozokba, tudod, ezekben a gyümölcslés dobozokban, a fél literesekben, le lehet fagyasztani és betenni a mélyhűtőbe. És úgy szeretem esténként így elővenni, amikor tudom, hogy reggelre mondjuk egy finom gyerekébresztő megylét szeretnék, vagy egy szőlőlét.
1: Vagy egy Gabi ébresztő.
2: akkor este kiveszed, és reggelre pont finom. Hogyha pedig szeretnéd egy kicsit a téli estéken, mondjuk a kandalló mellett úgy visszaidézni a nyárnak a finom ízeit, akkor például egy megylébe ugyanúgy bele lehet tenni a forralt borfűszerkeverékeket, vagy azokat a fűszereket, amiket most használtam, kicsit felmelegíteni, de nem több, mint 40 fokra, hiszen beszéltünk az enzimekről, hogy azok ugye 41 fok fölött már elpusztulnak, de 40 fokig fölhevíteni, és azt elkortyolgatni, akár esténként is.
1: Na most tartunk egy rövid szünetet, és innen folytatjuk a beszélgetést Bánfi Ibolyával.
3: Maradjanak velünk!

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: És Bánfi Ibolya, életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf. Mai témánk pedig a megy. Ennek a jótékony hatásairól beszélgetünk, és igyekszem lassabban beszélni, hogy minden információt fel tudjanak jegyzetelni esetleg a hallgatóink, amennyiben szeretnének, és hogy érthető legyen. Miről is beszélünk? Ugye arról volt szó, hogy rengeteg jótékony hatása van ennek a csodálatos gyümölcsünknek, de és sok mindent lehet belőle készíteni. Mi mindent? Beszéljünk erről egy picit.
2: Igen. Én nagyon szeretem a megytúrmixot, egészen gyerekkoromtól fogva. Ugye régen még, amikor anyukám csinálta nekem, akkor tehéntejjel készült, talán még banán is került bele, nem tudom. Hát most már úgy készítem, hogy teszek bele egy pici gyömbért, egy kis fahéjat, és vagy mandulatejjel, vagy kókusztejjel, és agave-sziruppal nagyon szeretem. Ezt így jó alaposan összetúrmixolni más idén gyümölcsökkel, de ezt télen is meg lehet csinálni a fagyasztott megyből. Aztán szoktam aszalni megyet. Van egy olyan aszalógépem, ami 41 fokon aszal, tehát nem ez a kis kerek, ami alulról, nem tudom, 70 fok fölül, uh-huh. 25, hanem be lehet állítani, és így élő nyers enzimekkel van tele az aszalt megy. Ezt például nagyon szeretem beletenni az apkásába, úgyhogy ha valaki cukorbeteg, vagy ott van az előszobájában, inzulinrezisztenciával küzdik, akkor nyugodtan nyilván mértékkel, de a megyet azt fogyaszthatja például egy apkásában. Aztán a megylekvárt, ugye beszéltünk a múltkor már az eperlekvárról, a cseresznyelekvárról, ugyanazzal a technológiával.
1: Cseresznyelekvárt kaptam tőled, ugye? Igen.
2: Már nem is emlékszem.
1: Igen.
2: De a megylekvárt is ugyanazzal a technológiával tesszük el, tehát nem kell bele sem cukor, sem tartósítószer.
1: És az nem lesz nagyon savanykás, hogyha nem leszünk bele cukrot?
2: Szoktam azért beletenni egy kis stíviát, vagy stíviát és eritrit keverékét, azzal nagyon finom édes lesz. De van egy barátnőm, aki egyáltalán nem tesz bele semmiféle édesítést, és úgyis nagyon finom magának a gyümölcsnek az íze, főleg a befőtteknél. A befőtteket pedig úgy készítem, a megybefőttet is, hogy beleteszem a kimosott üvegbe a megyet, felöntöm vízzel, teszek bele annyi édesítést, amennyit szeretnék. Lehet mindegyikbe beletenni egy-egy fahéjat, egy rút fahéjat, vagy akár egy kis alkoholmentesített rumot, van, aki rumaromával csinálja, van, aki tesz bele egy kevés valamilyen fűszert ezekből a karácsonyi fűszerekből.
1: Ja, igen, én karácsonyoztam, annyit finom ez a leves.
2: Igen, és lezárjuk, és beletesszük egy befőzőautomatába, körülbelül 40 perc alatt készen van, megvárjuk, míg lehűl, és már mehet is a polcra.
1: Bocsáss meg, a befőtteknél arról beszéljünk, hogy a maggal vagy mag nélkül.
2: Én hogyan? Maggal együtt szoktam.
1: És van bármi különbség a kettő között? Egyik azon túl, hogy nyilván ráharapok a magra, de hogy azon kívül, mit tudom, tovább eltart, hogyha maggal együtt tesszük el, vagy igazából semmi, ez csak
2: nincs.
1: Ilyen...
2: Nincs különbség, hát esztétikai különbség van. Én utána szeretem inkább kimagozni akkor, amikor esszük, hogy beleteszem a sütibe. Igen. Aztán, amit még szoktam belőle készíteni, képzeld el, hogy hát hasonló egy kicsit a gumicukorhoz, megy zselét, vagy ezt lehet bármilyen gyümölcsből elkészíteni. Erre rácuppantam ugye egy évvel ezelőtt, még zöldségből is csináltam zöldségzselét. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy az agar-agar, ugye ami zselésítő, ami nem a zselatin, ami állati eredetű, ezt beleteszem megfelelő mennyiségben egy kevés megylébe, azt forralom egy olyan 4-5-6 percig, és utána beleöntöm kicsit kiolajozott, például ha megyeset csinálok, akkor ebbe a kis jégkocka tartóba be szoktam tenni egy-egy megyet, és akkor arra ráönteni a megylét, ezt a kis zselét, és egészen megdermed, nem kell a mély hűtőbe rakni, vagy például lehet ezt
1: De ennek olyan állaga lesz, mint a...
2: Igen, olyan,
1: gumicukornak.
2: Igen, hogyha kevesebb agar-agar teszek bele, akkor egy kicsit olyan, mint a kocsonya, egy gyümölcs kocsonya lesz belőle, és hogyha többet, akkor meg egészen kemény lesz.
1: Hát akkor ez a legegészségesebb gumicukor a gyerekeknek.
2: Nem? Ugye? Lehet bele egy kis édesítést tenni, hogyha valaki szeretné. Ugyanezt el lehet készíteni eperből, közepére egy epret, és felönteni eperlével, ezzel a kis kocsonyás eperlével, vagy citrommal csináltam még a múltkor. Tettem bele citromlét, limelét, és a közepében mondjuk ezt muffin formába érdemes beleönteni, és a közepében egy néhány szelet, ilyen kis gerezd narancsot beletenni, és arra ráönteni ezt a zselét, kiputtyogtatni belőle, és olyan szépen, hogy rá lehet tenni a tányérra, kicsit kidíszíteni, akár egy előételnek, vagy akár egy reggelihez, egy kicsit színt visz az ételekbe. Na most...
1: Egyébként a megy, az például a gyümölcsleveseknek az alapja nálam. Tehát ha gyümölcsleves csinálok, akkor mindig van benne megy.
2: Igen, ebbe a gyümölcslevesbe, ebbe a megylevesbe, amit készítettem neked, ez kókusztejjel készült. Van benne fahéj, szegfűszeg. Érdemes egy kis szegfűborsot is beletenni. Most az nem volt otthon. De a szegfűszeggel óvatosan bánjunk, mert hogyha túl sokat teszünk bele, akkor keserű maradhat.
1: Igen, és én itt most éppen már megeszem a maradékot, és ebben van egy picike gyömbér, amit mondta Ibolya, hogy hát az a vigyázak mellett, nem tudok majd megszólalni. Annyira nem erős egyébként. Uh-huh. Tehát ezt így majd, már majdnem elfogyasztottam, azt a darab gyömbért.
2: Szoktam beletenni egy kis gyömbért is, igen, az egy picit olyan varázslatosság uh-huh. teszi az ízvilágát, nem? Olyan kicsit pikánsá.
1: Én még majd kíváncsi lennék, oké, hogy a megyről beszélünk, de ennek a kakaós csigának is a receptjére, úgyhogy jövünk vissza, maradjatok velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Jókat mosolygunk itt a stúdióban. Bánfi Bolya a vendégem, és a témánk a megy. Ennek a jótékony hatásairól beszélgettünk meg, isteni receptekről. És én arra kérem a hallgatókat, hogy amennyiben, mert nyilván sok recept, sok fontos információ hangzik el, hogyha nem tudják memorizálni, ezzel nem csodálkozom, mert én magam sem tudom, akkor bátran írjanak e-mailt nekünk, vagy akár egy SMS-t, és elküldjük a Ibolya elküldi a recepteket, amiről beszélt, vagy akármilyen információra kíváncsiak. Lehet jön a hozzánk a 0677986-os telefonszámra SMS vagy Viber üzenetet. E-mailt írhatnak a családimannakukac@mannafm.hu e-mail címre, illetve az étkezési tanácsadás kukac@gmail.com, ez egyenesen Ibolyához érkezik, és Ibolya el fogja küldeni válaszként nektek, önöknek a mindenféle olyan információt, amire kíváncsiak vagytok. Meg nyilván ezért ez az idő nem elég arra, hogy szépen lassan és érthetően mindent elmondjunk, itt meg tudjuk említeni, de hogyha szeretnétek tudni, akkor ezt megírjuk nektek, illetve Ibolya megírja. No, de folytatjuk a meggyről a beszélgetést, a diskurzust, szépen mondva, és a kozmetikumokat, ugyanis kozmetikumokat is lehet készíteni, illetve előszeretettel használják is.
2: Igen, még nem tudom, szabad esetleg még erről a kis zöldség zseléről beszélni?
1: Ja, a zöldség zselé, bocsánat, igen, ugye, hogy ne lehetne?
2: Mert hogy ez a zselé, ez nem csak gyümölcsel készíthető el, hanem múltkor kipróbáltam céklalével, tehát a céklalét ugyanígy besűrítettem ezzel az agar-agarral, és ráöntöttem egy őzgerinc formát, kicsit kiolajoztam, és beletettem az őzgerinc formába előzőleg megsütött, tepsiben megsütött sárgarépát, batátát, tehát azt az édesburgonyát, sütőtököt, fehérrépát, sárgarépát, cukkinit, ezt én nagyon finoman megsütni, egy kis dióta végére rádobni, ezt már beszéltünk erről a receptről.
1: Így van.
2: És amikor finoman megsült, karamellizálódott, akkor beleteszem ebbe az őzgerinc formába, és ráöntöm ezt a ezt az agar-agarral dúsított céklalét. Hát, hogy az milyen finom, mikor úgy megdermed, úgy rendesen fel lehet vágni, mint egy.
1: És ezt minek nevezed el? Ez mi? Ez
2: nem
1: zöldség?
2: Tudom, még nevet nem adtam neki, de nagyon finom.
1: Hát adjunk neki valami zselés zöldség. Sült zselés zöldség.
2: Például, igen.
1: Megvan az
2: igen,
1: új.
2: Igen, úgyhogy ez lehet zöldség egy gyümölcse. No, kozmetikumok. Hát itt tulajdonképpen csak annyi, mint ahogy a múltkor már említettük, hogy ugyanúgy joghurttal, mézzel, egy kis ezzel azzal föl lehet kenni az arcra. De most még egy ötlet, hogy egy néhány szem megynek a levét, ha csak úgy kinyomjuk akár a kezünkkel, vagy egy kis villával áttörjük, és belecsepegtetjük a kedvenc hidratáló krémünkbe, akkor azzal is hidratáljuk az arcunkat. Ugye a hidratáló krém akkor jó, hogyha viszünk fel egy kis vizet is, a kozmetikus is mindig úgy masszírozza az arcomat, hogy közben mindig vizezi a krémet. Hogy ugye az a vívőanyag be tudja vinni a folyadékot,
1: igen,
2: vizet. Ugyanígy beviszi csak nem a vizet, hanem a megylét. Úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog lehet.
1: Közben van egy hallgatói kérdésünk, ezt válaszoljuk meg. Gábor kérdezi, hogy vett egy zsák krumplit, és ahogy megpucolta, akkor látta, hogy zöld a színe, azzal mi legyen az ehető?
2: Hát sajnos nem, mert majd...
1: Na ez most engem is meglepett, mert én is láttam már ilyen krumplit, sőt.
2: Igen. Mindjárt eszembe jut, hogy mi van benne. Szolanin. Szolanin van benne. Ráadásul ugye ez a szolanin, ez általában, hát nyilván attól függ, hogy mennyire zöld az a krumpli. Sokan mondják, hogy ó, hát ettem én már életemben annyi zöld krumplit, hogy csuda, de nem jó megenni, főleg gyerekeknek nem jó adni. Hogyha nem annyira zöld a krumpli, akkor hát azt mondják néhányan, hogy meg lehet hámozni, és ugye a belsejét azt meg lehet enni, bővízben főzni, mert hogy ez egy méreganyag, ez a szolanin. Hogyha az
1: élet... És ez mitől lesz zöld egyébként?
2: Mitől lesz,
1: mitől
2: zöld?
1: Lesz benne?
2: Például a fénytől, hogyha nem sötétben tartjuk a krumplit, akkor a napfénytől bezöldül. Úgyhogy ezt érdemes lehámozni. Én mondjuk azt szoktam mondani, hogy azt, ha lehet, akkor dobjuk ki úgy, ahogy van, mert ez egy idegméreg, ez egy, hát nyilván ahhoz nagyon nagy mennyiségben kéne megenni azt a zöld krumplit, hogy az mérgező legyen, de a zöld krumpli nem jó. Egyébként ugyanez a szolanin található meg a paradicsomnak a közepében, abban a kis fehér csumában. Uh-huh. Úgyhogy azt is érdemes kivágni és azt eldobni, mert hogy...
1: Na, ezt soha nem tudtam, hogy miért kell kivágni a paradicsomnak a csumát, és most már, na ezt most látod, na megint ezért tanultam valamit.
2: Igen. Az emésztésünkre sem jól hat, illetve hát igen, az idegrendszerünk.
1: De ez csak ezekben a nagy paradicsomokban van, a pici koktél paradicsomokban nem?
2: Hát az szinte észrevehetetlen, igen, annyira pici, azt én is meg szoktam enni, de a kicsit nagyobbakban igen.
1: Még azt mondjuk el néhány mondatban, hogy a meggyes pité, nem a teljes receptjét, mert nincs már sajnos időnk rá, uh-huh, de hogy ezen dió is van, és milyen lisztből készítetted?
2: Igen, tönköly lisztből készült a meggyes pité, fehér tönköly liszt és teljes értékű, teljes őrlésű tönköly lisztből vegyítve. Hogyha valaki szeretne receptet, akkor vagy a hello@banfibolya.hu-ra írhat nekem, sőt a www.banfibolya.hu oldalamon, hogyha valaki szeretne feliratkozni a hírlevelemre, akkor küldök minden héten egy-egy receptet, illetve a különböző táborainkról, vagy esetleg főzőkörökről is szívesen küldök információt.
1: És ez természetesen a honlapodon mindenről értesülhetnek. A kakaós csiga receptjét sem tudtuk, meg nincs egyszerűen rá időnk, vagy majd legközelebb, illetve még egyszer az elérhetőségeinkre, hogyha írtok, akkor Ibolya el fogja küldeni nektek a receptet, akár az étkezési tanácsadás@gmail.com, de ha hozzám érkezik a családi manna@mannafm.hu e-mailre, akkor természetesen továbbítom Ibolyának. Ibolya, köszönöm szépen, jövő héten vasárnap ugyanígy ebben az időben találkozunk.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóim, Bánfi Ibolyát hallottátok itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Medvét láttak Nógrádban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok

0: A felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. A tárcavezető szerint ennek éppen a fordítottjára lenne szükség. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Medvét láttak tegnap a Nógrádi Pásztó környékén, közölte a Büki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzítette egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterrel lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét Pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések között, majd Égesző külterületén észlelték a medvét. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokaint találtak. A Wilhelmshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felett az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csak nem 180 milliárd forint volt. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége dr. Szirtes Gábor, PhD, nem akart, hogy mondjam, de én akkor is mondom, a WeSpeak AI technikai vezetője, akivel nyilván a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, de sokkal-sokkal szerteágazóbb, amivel ő foglalkozik, és az ő tudása is, mint hogy csak pusztán az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát említsük, úgyhogy Desz is itt van, sziasztok, köszönöm, hogy jöttél, Gábor,
1: köszönöm,
0: köszönjük, és akkor talán induljunk el onnan, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozó vagy. Egyáltalán én azzal kezdeném, hogy te hogy kerültél a mesterséges intelligencia holdudvarába, a bűvkörébe?
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat. Én elég messziről indultam, természettudományok vonzottak, és már óvodás koromban is inkább egy agymodellezéssel szerettem volna foglalkozni, és ehhez kerestem az utat. Én a Fazekas Mihály gimiben jártam, és ott azt gondolom, hogy nagyon jó alapképzést kaptam mindenféle természettudományokból. Aztán úgy döntöttem, hogy az ELTE vegyész szakára megyek, és közben megismerkedtem egy kutatócsoporttal a KFK-ban, ott találkoztam először gépitanulással, ez még az őskorban volt, tehát közvetlenül Petőfi Sándor halála után egy-két évvel, és akkor ez egy nagyon egzotikus területnek számított. Elnyertem egy ösztöndíjat, még egyetemistaként, akkor azzal az Egyesült Államokban kutattam, és már ott gépi tanulás módszereket kellett alkalmaznom.
0: Mit jelent az, hogy gépi tanulás? Már nem biztos,
1: ez egy, igen, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Menjünk visszafele egy picit, tehát most a csapból is AI folyik, ugye? AI, mint mesterséges intelligencia, mindenki használja ezt a kifejezést, senki nem tudja értelmezni, hogy pontosan ki mit ért alatt, ez egy ilyen esernyő kifejezés. Ha korábban amikor tanítottam, például a Kürt Akadémián, meg még annak az egyetemen is, akkor is mindig ezt mondtam a diákoknak, hogy kiírom szívesen az előadás címébe, hogy AI, de utána én nem fogom nagyon használni ezt a kifejezést, mert először valaki definiál nekem, hogy mi a természetes intelligencia, és akkor utána tudunk beszélgetni arról, hogy mi az AI, de ugye erre sincsen jó definíció. Szóval ezért inkább jobban szeretem azokat, amik megfoghatók. A gépi tanulásnak a lényege a következő. A tudományok, minden tudomány azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet modellezni azokat a jelenségeket, amikkel találkozunk. Azt gondoljuk, hogy egy jó modell, annak magyarázó ereje van, és egy modell az arról szól, hogy képesek vagyunk megszabadulni mindentől, ami valamilyen értelemben irreleváns, ami zaj, ami nem segíti a megértésünket, és csak a lényegre fókuszálunk. Ugye ez egy nagyfokú tömörítést jelent. De általában a hagyományos megközelítés az, hogy eleve vannak hipotéziseink a világról. Azt gondoljuk, hogy valami úgy és úgy történik. Azt gondoljuk, hogy ha az istenek veszekednek az égben, akkor abból villám lesz. Ez egy nagyon jó magyarázat egyébként. Teljesen jó magyarázat, nagyon nehéz megcáfolni. Villámokat láttunk, isteneket nem. Ugye itt nyilván
0: az egyik rész az megjelenik.
1: Így van, egyik rész az megjelenik. Ezt mindig el lehet mondani. De ha mondjuk kicsit konkrétabb példára gondolunk, hogy mit csinál egy közgazdász, meg kell magyarázni, hogy az infláció miért úgy olyan, amilyen. És akkor azt mondja, hogy hát szerintem a világban ilyen-olyan politikai válságok vannak, a kőolajár így alakult, a népesedés így alakult, stb. És akkor van egy receptje, azokat összerakja, és akkor azt kell kitalálni, hogy melyik komponens milyen súllyal vesz részt ebben az egészben. Ez egy hipotézis, megnézi a számokat, amiket kimér, és utána egyezteti a modellt, alakítja ezt a pár paramétert. És akkor azt mondja, hogy szerintem elég jó az egyezés, boldogok vagyunk, megmagyaráztam a világot. Ezzel szemben mit csinál a gépi tanulás eljárás? Azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mik azok a faktorok, amik a leginkább számítanak, de van számítógépünk, van rengeteg adatunk, nagyon sok kombinációt is akár meg tudunk nézni. És az, hogy ez miért tud működni, tehát az, hogy a maga a rendszer dönti el, hogy mi lehet fontos, ennek már megvan szépen a matematikája is. Van a matematikában egy óriási nagy terület, amit úgy hívnak, hogy approximáció elmélet, és kiderült, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek képesek bármilyen függvény kapcsolatot, vagy modell kapcsolatot egészen jól közelíteni, ha elég sok adatunk van. Tehát ahelyett, hogy én megmondanám, hogy mondjuk a jó húsleveshez ennyi só, meg nem tudom, ennyi csirkehús kell, a rendszer, hogyha elég sok húslevest megkóstol, kitalálja, hogy mi a legjobb kombináció.
2: Mármint letérképezi azt, amire az ember képes.
1: Így van, és ez nagyon-nagyon sok adat kell. Tehát ennek ez az ára. Tehát, hogyha vagy az, hogy modellezünk, és az agyunkat használjuk, vagy lusták vagyunk, de akkor cserében nagyon sok adat kell, amit meg tudunk figyelni, és az adatok közötti rejtett kapcsolatokat tudjuk ezzel vagy föltárni. És...
2: ez az, amire azt mondják, hogy a mesterség és intelligencia idézőjelben, akkor nevezzük így, de nyilván sokkal nagyobb a merítés, amiről beszélünk, hogy a maga a kérdés feltevés tanítja őt. Mint ahogy egyébként, hogyha ezt így vesszük, akkor ugye a kritikus gondolkodástól fejlődik a mi tudásunk is, hiszen a kérdezés önmagában már egy lépés a tudás felé.
1: Ez így van, de mondjuk ez egy sokkal magasabb szintű kérdéskör igazából, tehát a gépi tanulás alapja sokkal egyszerűbb. Mondok egy, amiből kiszoktunk indulni, az a mintázatok keresése, mintázatok felismerése.
2: Ez érdekes egyébként, mert a pszichológiában is van ilyen.
1: Hogy a csodában?
2: Mert akkor itt nekem rögtön a humán oldalról eszembe jut a transzgenerációs érdeklődés.
1: Nekem ez egy hosszú teória, tehát valójában hogy most visszamegyünk oda az eredethez, a intelligencia, az egy latin kifejezésről származik, intellego, sorok között olvas. Ez azt jelenti, hogy a sorok, amiket meg tudunk figyelni, a sorok között olvasás, meg az, hogy képesek vagyunk a mögöttes tartalmat, azokat a törvényszerűségeket fölismerni. De nagy differencia van a között, hogy azt mondom, hogy mintákat látok, vagy azt mondom, hogy szabályokat ismerek fel. A szabály fölismerés az egy sokkal magasabb szintű gondolkodási képesség. Ezek a rendszerek, mostani rendszerek már képesek arra, hogy szabályokat is fölismerjenek, de alapvetően mintákat tudunk látni. És ami nagyon érdekes, hogyha az ember ezt visszavetíti a humán működésre, mi nem vagyunk intelligensek. Nekem ez a mély meggyőződésem. Mi nagyon-nagyon ritkán használjuk az intelligenciánkat.
3: Azért, mert nem látjuk hát a szabályokat, hanem csak látunk valamilyen mintát is extrapolálunk.
1: Zömében nincs rá szükségünk. Uh-huh. Ez nagyon messzire visz ez a beszélgetés, de én azt gondolom, hogy mi ilyen posztracionális lények vagyunk. Tehát alapvetően mintázatok felismerésével egészen jól navigálunk a világban, és utólag tudjuk racionalizálni. A racionalizálás az azt jelenti, hogy észszerűséget hozunk be, szabályokat hozunk be utólag. De a magunkban, a működésünk során alapvetően szabályokat követünk, és abban az az érdekes, hogy a pszichológia ezt mutatja. Uh-huh. Ugye, mivel mintázatokat követünk, ezért a viselkedésünk is nagyon sok szempontból egy valamilyen mintázat követő típusokba sorolható, ezért van az, hogy egy jó pszichológus fölismer ugyanazt a mintát, ami a saját viselkedésünkben van.
2: Milyen érdekes, hogy azonnal bekapcsolódik ide azért, ha nem is a teológia, de a hit minden bizonnya, mert ugye ott nem keresünk bizonyítékot a nem láthatóra, hanem pont azt jelenti a hit, most nem tudom pontosan idézni a Bibliát, de hogy a nem látható dolgokban való bizalom.
1: Így van, tehát egyébként jó, azért nyilván nagyon sarkosan fogalmaztam, tehát ezért én azt gondolom,
2: hogy... Nem, ez így nagyon érdekes, mert hogy azonnal behoz a maximális, racionális és reális gondolkodás egy teljesen humán másik vonalat.
1: Ez, igen, és ugye egyébként nyilván ezt, hogy az ember tovább fejteni, akkor azért látszik az, hogy mennyi elképesztő paradoxon van. Ugye az egyik tipikus paradoxon, hogy ez egy valóban magunkra racionális lényként gondolunk, de valójában alapvetően nem így működünk. A másik az, hogy amikor intelligens viselkedésről beszélünk, akkor ez egy ilyen nagyon erős antropomorf kifejezés. Azt tekintjük intelligensnek, ami hasonló hozzánk a viselkedésében. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye mindenki hozzászokott ahhoz, hogy az ember fölmegy a Facebookra, vagy az Instára, nem tudom, akkor két percenként előjönnek ilyen IQ-tesztek. Tehát azt gondoljuk, hogy van egy nagyon klasszikus ilyen szám, mint egy ilyen centiméter, és akkor az milyen jó, mert hogy lehet mérni, hogy ki mennyire intelligens. A probléma ott van, hogy mi csak azt a fajta intelligenciát vagyunk képesek egyáltalán fölismerni, aminél értjük az ok-okozati kapcsolatokat, miért úgy működik valaki. A science fiction irodalom teli van ilyen példák, hogyha megjelenne egy idegen lény, nem ismernénk fel a szándékait, nem természetes, hogy fölismernénk a szándékait, és akkor nem biztos, hogy intelligensnek tekintjük a működését.
3: Mert magunkhoz hasonlítjuk, nem?
2: Nem is tudunk mást megérteni, csak azt, ameddig a mi tudásunk, hogy ismeret adjuk.
3: Vagy a mi képzeletünk.
2: Vagy a képzeletünk.
1: Igen, csak ugye ez egy nagyon erős probléma, mert akkor miről beszélünk? Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy mesterséges intelligencia rendszert akarunk létrehozni, akkor valójában kis homunkuluszokat akarunk létrehozni, kis emberkéket, akik pont olyan buták, mint
3: mi. Így van, hozzánk hasonlóakat, nem? Mert ugye végsőképpen mi hoztuk létre a mesterséges intelligenciát magunk magunkra mintáztuk, viszont hosszú távon te predikciót mi, hogy akkor tovább nő az, rajtunk, az és a... teljesen más lesz, vagy akkor a mi mintákat követi. Félni kell, vagy megijedni?
1: Igen, ez a következő szint. Hát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy intelligencia, oké, szabályokat érteni, esetleg képesek legyünk arra, hogy a világ modellezés az alapvető kérdés, de ez még csak információ feldolgozás. Az intelligens viselkedés az, hogy mit kezdünk ezzel a tudással. Ugye? És itt jön az ilyen érdekes lépés, hogy mi az intenciója, mi a szándéka egy másik rendszernek. Klasszikus zen kérdés, ott van egy kő, nem csinál semmit, intelligens vagy sem. Meditáció során alapvetően nem vagyunk aktívak, ugye belső történéseink vannak. Lehet, hogy ez a kő az a legintelligensebb élőlény, akivel valaha találkoztam, de nem tudom, mert nem tudok kapcsolatba lépni vele. Tehát az intenció felismerése és a kölcsönhatás, ezek nagyon fontosak. Mi csak akkor tudunk egy viselkedést megítélni, hogyha értelmezni tudjuk, hogy mi történik. Tehát az, hogy valamit csinál magától valamit, vagy a környezet hat rá, az nem olyan könnyű eldönteni. A kő azért ül ott, mert ez a gravitáció ott tartja, vagy mert ő ott akar ülni, ezt mi nem tudjuk, ha nem tudjuk megkérdezni tőle. Miért érdekes ez? Azért, mert az állatvilágot is, amikor értelmezzük, akkor azt mondjuk, hogy a kutya milyen édes, a kutyát meg kell menteni, a éti csiga meg gusztustalan.
2: Nem tudjuk. Nyomjuk, szerintem nem, de...
1: De ugyanez, hogy hogyan ítéljük meg az embertársainkat. Aki közel van a normálishoz, mint ez az felismerés, tehát átlagosan viselkedik, annak értjük a szándékait, ugye?
2: Ugye itt van az irodalom, akkor egy újabb másik humán vonal, hogy is szól a mondat, hogy és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen minden, amit magam körül tapasztalok, az az én, nevezzük akkor most intelligenciának, vagy tudásszintemnek, vagy érettségemnek, vagy lelki érettségi fokomnak, vagy lelki intelligenciámnak a kivetülése?
1: Hát pontosan azt, hogy tükörképeket nézünk folyamatosan.
2: Na így.
1: Aha. És az a kérdés, hogy mi van azon túl. De,
2: vagy pontosabban ilyen. Csak ezt a kivetülést tudom érzékelni és megérteni.
1: Pontosan, és tehát amiatt mi visszük magunkkal a kis buborékainkat, és ugye ezért problémás az, hogy a Máté Gábornak van ez a könyve, ami a normalitásról
2: igen.
1: szól.
2: Normális
1: és
2: vagy igen.
1: Igen, és hogy pont ez a kérdés, hogy mondjuk milyen szinten, mikor mondjuk valakire azt, hogy őrült? Mikor mondjuk valaki azt, hogy zseni?
3: Vagy amikor mondjuk egy ember csoportát megy egy másik ember csoporthoz, és akkor azt mondja, hogy ezek barbárok. De ő magukhoz hasonlítja azoknak a viselkedését, a népi szokásokat, meg egyebeket, mert ugye vannak olyan szokások bizonyos mintákba, vagy bizonyos vallásokba, amelyeket a mai napig is megőrizték, akár több ezer évvel később, és akkor lehet, hogy egy másik embernek ez teljesen irreális, hogy miért csinálják úgy, ahogy csinálják, viszont lehetne azt mondani, hogy akkor az AI az összes emberiségnek, meg az összes tudásnak az egybe keveréke, amely próbálja egy kicsit ortopéd módon kiegyenesíteni a dolgokat, hogy akkor a földre való tekintete egyformán viselkedjenek a technológia.
1: Csak az a baj, ez nehéz, tehát ugye ez a normatív gondolkodás, meg a normatív viselkedésmódoknak az elvárása, és hogyha most az AI-ra is úgy tekintünk, mint egy intelligens rendszer, akkor ugye hol hibázik ez az egész gondolkodás? Most jelenleg az AI rendszerek azok alapvetően információ manipulációval foglalkoznak. A legújabb generációs eszközök, a csoda az az, hogy eszközt kezdtünk el adni ezeknek a rendszereknek a kezébe. Tehát amikor azt mondom, hogy egy ChatGPT-nek, hogy légy szíves, csinálj ezt meg azt, és ő megnyitja az Excel-emet, és azt átalakítja, akkor ez a maga kicsi zárt világában ez már egy akció, de még nincs mögötte autonóm szándék. Ez a rendszer még nem csinál magától. Na, akkor kell kezdeni pánikolni, amikor ezek a rendszerek akkora szabadságot kapnak, hogy saját intenciójukat követhetik. Mert ott jön be az a normatív kérdés, hogy az ő, mondjuk egy ilyen amikor ezt mondjuk, hogy ő, ez már egy antropomorfizálás, tehát ez nem olyan egészséges, szóval amikor egy szoftverrendszer a saját szabadsága szerint választhat célokat, akkor vajon ezek a célok mennyire lesznek harmóniában azzal, amit én szeretnék elérni? És ugye itt már azért problémák jönnek elő. Ez megint egy klasszikus science fiction helyzet, ha mondjuk a világ összes számítógépet összekapcsolnám, az összes adatbázishoz hozzáférne egy szuper intelligens rendszer, ami ilyen konyhanyelvünkön mondjuk, és fölteszünk neki ezt a kérdést, hogy lehetne megmenteni az emberiséget a saját hülyeségétől, hogy ne halljunk ki mondjuk mit a 20 éven belül. És akkor a rendszer ott elkezd így szöszölni, molyolni, számogat valamit, és rájön, kitalál egy megfelelő politikát. De azt is tudja, hogy nem biztos, hogy annyira okos ötlet ezt megosztani az emberekkel, pont azért, mert rövidlátó stratégiánk. És oda jut, hogy az a megoldás, hogy hát igazából meg kéne tizedelni az emberiséget, mert 1,5 milliárd ember sokkal fenntarthatóbb környezetben tudna élni.
3: Uh-huh. És pláne, hogyha fizikai format őt, hát és akkor ki se lehet kapcsolni, mert esetleg egy olyan autonóm rendszere rendelkezik.
1: És ugye az van ebben, az a döbbenet ebben, hogy itt megint csak jön az, hogy mi nem vagyunk racionálisak, mert lehet, hogy ezt mi magunk is beláthatnánk, csak ez annyira életellenes, hogy soha semmilyen vezető nem fog erre ráborintani, hogy persze, majd nem tudom, elküldöm a családom felét a pálmafára.
2: De ez jelenti akkor azt is, hogy jelentheti azt is, hogy tulajdonképpen most már olyan szinten van a technológia, mondjuk akkor nevezzük mesterséges intelligenciának, hogy vagy az embert utánzó, vagy az emberi gondolkodásmódot utánzó technológiának, vagy másoló technológiának, hogy egy ponton túl működne nélkülünk is? Hát, vagy már most ott vagy?
1: Az a kérdés, hogy amikor ilyen beszélgetéseket folytatok, akkor azt mondom, hogy jó, legyünk precízek. Mit értünk az, hogy működik? Ugye, mert
2: gyakorlatilag filozófia, amit most csinálunk.
1: Egyébként ez érdekes megjegyzés, van egy filozófus professzor barátom Svédországban, és ő mesélte azt a meglepő jelenséget, hogy miközben egyébként a humán karok így haldokolnak mindenhol a világon, mert az emberek elfelejtettek olvasni, meg kérdezni.
3: Vagy nem is akarnak.
1: Igen. A meglepő módon a filozófia szakokra egyre többen jelentkeznek, mert egyre többen teszik fel azokat a legalapvetőbb kérdéseket, az, hogy kik vagyunk, merre tartunk.
2: Jó, tehát fogalmazok, hogy van egy maroknyi ember, aki viszont nagyon kérdez.
1: Hát reméljük, hogy igen, az emberiség utolsó nem tudom, Mencsvára, vagy ilyen természetelni park a intelligens embereknek. Szóval tehát tényleg az a kérdés, hogy mit értünk azon, hogy működés. Aha. Tehát hagyományosan, amikor egy autóról beszélünk, ugye, akkor a működésen azt értjük, hogy amikor mi indítunk egy akciót, akkor a rendszer megfelelő módon reagál rá.
3: A mi nézőpontunk szerint a működés.
1: Igen. Egyébként régen használtam ezt az analógiát, amikor még tanítottam, hogy azt, hogy mit értünk azon, hogy egy rendszer működik, meg mit értünk egy rendszerből, az nagyon-nagyon függ attól, hogy hogyan nézünk rá egy problémára. Tehát mi tudjuk azt, hogy egy autó mit csinál nagyjából. Az emberek 99%-án nyilván nem tudna leírni azt, hogy működik egy belső égési motor, de használati szempontból értik. Ha ide jön egy űrlény, egyébként egy ilyen nagy gázfelegekben élő elképesztően intelligens lény, akinek nincsenek ilyen fizikai korlátai, de rájön arra, hogy az emberiség az, hogy nem kövek vagyunk, hanem valami fajta érdekes aktivitást csinálunk, és megfigyel minket. Teljesen mindegy, hogy hányszor figyeli meg az eseményeket, ő azt gondolja, hogy az autó az egy hangszer. Tehát oda megy az ember hozzá, és berreg. Ugye? És ezt minden egyes megfigyelése meg fog erősíteni.
3: Ugye? És lehet, hogy már itt is vannak az űrlények, csak nem látjuk. Ugyanúgy, ahogy az isteneket se látjuk, de a mennydörgés
1: pályuk. Nem ismerjük föl őket.
3: Mi mintánk alapján tudjuk csak mondani, hogy igen.
1: Ott ül az a kő, nem tudom, tehát lehet, hogy ott ül 10 000 éve, és megfigyel minket, de soha nem jövök rá erre. Na most ugyanez van, amikor mesterséges intelligencia rendszerek. Adhatunk nekik autonómiát, nem tudjuk, hogy merre felemelhetnének, de ez a kérdés, hogy kiengedjük-e őket abból a homokozóból, vagy abból a saját kis világukból, vagy sem. Most vagyunk azon a fordulóponton, hogy egyre több cég azzal kísérletezik, hogy mi történik, ha kiengedjük őket. És egyre nem tudjuk a választ. Tehát igen, van veszély, de ha valakit megnyugtat, ha egy ponton túl nem fog, a mostani rendszerek nem jók, ez egy hosszabb beszélgetés lenne, el tudom mondani, hogy miért nem jók.
3: Egy következő adásra.
1: Nem fenntartható rendszer, elképesztő mennyiségű energiát igényelnek, elképesztő minőségű és mennyiségű infrastruktúrát igényelnek, és a többi, és ez, nem bírjuk fönntartani ezeket a rendszereket, úgyhogy addig, amíg nem tudjuk őket etetni, addig nem lesz akkora.
3: De lehet, ha szabad kezet adnánk ezeknek a rendszereknek, akkor kitalálnak egy olyan működési módot, vagy olyan energiaellátást, amelyel akár ez teljesen autonóma válhatnak tőlünk.
1: Ez már
3: tőlünk.
1: Most történik, tehát a Google a saját chip fejlesztésében már lényegében 80-90%-ban mesterséges intelligencia algoritmusokra támaszkodik. kapja.
3: Ja, átadja neki a szabad kezet, azt megdöntse el. Hát akkor lesz miről beszélgetni a következő adásunkban.
2: Ott ezt akartam mondani, hogy azt hiszem, hogy megtaláltuk azt az embert, aki az állandó vendége lesz. Állandó és visszatérő vendége a Digitális Hétköznapjaink podcast sorozatnak. Dr. Szirtes Gáborról van szó, a WeSpeak AI technikai vezetőjéről, akivel még erről a cégről nem is beszéltünk, a ChatGPT-ről még nem is beszéltünk, hanem elindultunk a kezdetektől, és szerencsére annyira jó volt beszélgetni, hogy az emberben millió kérdés felvetődik, ami szerintem a mostani világnak a mentővét jelenti. Minden egyes kérdés, ami megfogalmazódik bennünk, az egy felfújt mentőmellény, vagy mentőöv, hogy meg tudjuk tartani az emberi mi voltunkat, vagy a kritikus gondolkodásra való lehetőségünket. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és kérlek, hogy gyere rendszeresen.
1: Köszönöm szépen, hogy
2: itt lehettem.
3: Igen, köszönjük szépen, Gábor, és a hallgatókhoz fordulva, amennyibe szeretnének kérdezni, hogy miről szóljanak a következő beszélgetések Gáborra, várjuk. Köszönjük.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozivetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en.
2: A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Változékony idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Rászorulóknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepiesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein, a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag alatt jár. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon

0: vágtak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányában több mint 8 tonna kokaint találtak. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csaknem 180 milliárd forint volt. A Dunántúlon derült, másutt változóan felhős az ég. A keleti, észak-keleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Manna délután, az én nevem István Dániel, csütörtök délután, remélem együtt töltjük majd el igazi nagy ágyúkkal. Szerelkeztem fel, a 90-es évek vibe-ja érkezik, majd három külföldi és három hazai előadóval, így például Presser Gábor Tátraiben is érkezik majd hozzánk, de például egy igazi klasszikus, a Blue Boy féle Remember Me, aztán majd megyünk időutazni, jó szokásunkhoz szíven 2003 és 13 terítéken, ma ezt a két évet választottam ki, például jön majd Jamelia, Cardigans, illetőleg Pharrell Williams és Hien egyes lágere, de egyelőre ebben az órában az óra sztárjai érkeznek. Majd Molcsiba három slágere, illetőleg korunk egyik legmenőbb énekesnél Taylor Swift három dala is sorra kerül. Egyelőre Tom Grennennel indulunk. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontat Manna FM élettöröm zenékkel. Az SMS-ünk rendelkezésre áll, mindig ez a legegyszerűbb vagy a legegyenesebben járható út hozzánk. 0-77-0-98-6. Szokás szerint a Viber is be van kötve. Leginkább a közlekedési információkra vagyok kíváncsi. Az óra sztárjával zenélünk ebben az órában. Az egyikőjük érkezik már is, a Morsiba formáció. Három dalt készítettem tőlük, például a legújabbat is. Ők egyébként egy brit együttes, melynek stílusa ötvözi a lounge-ot, a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé is. Zenékben megtalálhatók még a blues, illetve rock elemek, mindezt dal tempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte egyébként nagyjából 6 millió albumot adtak el a jelenlegi kiadójuk, a PS Records. A csapat egyébként többször járt Magyarországon, az énekes négy többször adott interjút magyar újságíróknak, amiben elmondta, hogy nem sok magyar embert ismer személyesen, egyedül egy Niki nevű lányt, akivel együtt éltek Angliában. Sokat vigyázott a fiaira, tényleg nagyon kedves volt, mint mondta, ez az egyetlen igazán személyes élménye. A negyedik szólóalbumon dolgoztak együtt Robert Logannel, akinek az édesanyja éppenséggel szintén magyar, ő is egy hasonlóan bájos személyiség, akinek köszönhetően alkalma adódott belekóstolni a magyar konyhába. Bármikor meglátogatták, folyton csak azt hajtogatta, hogy egyél, egyél, egyél, éhes vagy, enned kell. Mennyire tipikus. Mint mondta, nagyszerű élmény volt.

Akárhányszor csak ott jártak. A fellépések előtt egyébként nagyon különleges kérésekkel nem szoktak előrukkolni a Morcsiba együttes tagjai. Két üveg tekilát és két üveg vörösbort szoktak kérni, egy rekes sört, sok vizet és egy üveg viszkit. Persze nem egyszerre isszák meg az egészet, mondta nevetve az énekesnő, sokszor meg is marad, amit kérnek. Ő maga egyébként besminkeléssel szokott felkészülni, felteszi a stage arcot, hiszen sokat fotózzák a fellépés előtt. Van egy csodás sminkészlete kis tükörrel, fényekkel, egy kis fekete doboz, sokszor össze is tévesztik egy erősítővel. A smink mellett pedig egyfajta felkészülési rituálé gyanánt zenét hallgat, mondta tehát a Morcsiba együttes énekesnője, egyben frontembere. A 90-es években egyébként egymás után alakultak az olyan zenekarok, amelyek azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egy új minőséget képviselő projektben egyesítsék a rockban még megbúvó erőt, a trip-hop finomságával, a pszichadéliában rejlő képzelőerőt és a lounge eleganciáját, de csak kevesen értek el olyan sikereket, mint a Kenti Hyde-ből startoló Morcsiba. A párját ritkítóan fantáziadú zenekar agya a producer szövegíró Paul Godfrey és a számtalan hangszeren kiválóan játszó Ross Godfrey, szíve pedig a gyönyörűséges, ellenállatatlan Sky Edwards. A 96-ban megjelent és a brit listákon dobbantó debüt, a Who Can You Trust úgy jelöli ki a Morcsiba univerzum határait, hogy nem mutatja be a stílusban rejlő valamennyi lehetőséget, míg a letaglózóan szédítő Big Com már eszenciális album, rádióbarát, szívszaggató és élményfokozó dalokkal, akár csak a kereskedelmileg legnagyobbat dobó Fragments of Freedom. No, tehát mindig jobb mutatni a zenéket, mint sem beszélni róluk, meg azokkal sokkal jobban el tudjuk kapni egy csapat sikertörténetét. Mindjárt jön az Enjoy the Ride, aztán majd az a dal, amivel megismerte őket az egész világ, és hosszú heteken át uralták a slágeristákat, a Rome Wasn't Built in a Day, a végére pedig majd a Be Yourself, a Morcsiba 3-asban most a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!

98.6 Manna FM örömre hangol az óra sztárjaival, három dallal érkezik már is Taylor Swift, aki bebizonyította, hogy nem csak az esze, a tehetség, hanem a szíve is nagyon helyén van. Az utóbbi időben rengeteget segített például a koronavírus járvány kapcsán, ráadásul ő volt az első, aki nyilvánosan kiállt kolléganője Kesha mellett, amikor az beperelte a producerét, Dr. Luke-ot. A bírósági eljárás alapját azt képezte, hogy bontsák fel Kesha szerződését a producerrel, aki állítása szerint bedrogozta és molesztálta. Taylor 250 000 dollárt adományozott az énekesnőnek a perköltségek fedezésére, amellett, hogy a közvélemény előtt is támogatta. De ezen kívül többször adományozott pénzt természeti katasztrófák áldozatainak is. A Louisiana járvíz károsultjait például több mint 1 000 000 dollárral segítette. Annak az iskolának 50 000 dollárt adományozott, ami az ő számát használta fel egy videóban, amiben megmutatják, hogy újra járhatnak iskolába, és küzdenek a helyreállításért is. Taylor Swift megdobta még két a járvány miatt bajba jutott rajongóját is 3 000 dollárral. Nagyban is kicsiben is komolyan veszi a koronavírus okozta károk enyhítését a művésznő, nagy szervezeteket is támogat, sőt adakozásra is buzdítja a rajongóit, de emellett a bajba került kis embereket sem hagyja cserben, pláne ha azok a rajongói. A minap két rajongóját is kiúszta a ködörből 3 000 dollárral, ami majd 1 000 000 forintnak felel meg. Az egyik ilyen rajongója Samantha Page, aki arról posztolt oldalán, hogy mennyire szeretne adományozni a Feeding America szervezetnek, amelynek az adakozó linkjét Taylor megosztotta, de sajnos nem teheti, mert a járvány miatt bezárt a munkahelye, így bevétel nélkül maradt. Annyira szeretnék adományozni a linken, amit Taylor megosztott, de a COVID-19 miatt elveszítettem a munkámat, az egyetlen bevételi forrásomat, miután a munkahelyemen minimum 30 napra bezártak. Nincs munkám, nincs bevételem, nincs miből fizetnem a számláimat. Ha bárki tud és szívesen segítene, az nagyon sokat jelentene, a legkisebb is számít, írta a rajongó. Aztán pár nappal később meglepő dolog történt, maga Tay-Tay kereste a Twitteren, és pedig azzal, hogy olvasott a nehézségeiről, és szívesen megajándékozná 3 000 dollárral. Egy másik Swift rajongó, Holly Turner ugyanígy járt. Turner koncertfotósként és grafikusként dolgozik New Yorkban, és a rendezvénystop miatt kiesett bevételei miatt aggódott, hogy nem lesz képes megfizetni, hogy New Yorkban maradhasson, miközben egész életében azért dolgozott, hogy a városban élhessen. Az egyik erről szóló posztja eljutott Taylor Swifthez, aki őt is megdobta a bevált 3 000 dolláros utalással, ezzel kiúzva a fotóst a bajból. Amúgy Taylor Swift, Bradley Cooper és Keith Urban is adományozott egy-egy gitárt a Christie's által szervezett árverés számára, amelynek bevételével a country zenei ágazatnak a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került munkavállalóit akarták támogatni. Swift az aláírásával díszített fekete akusztikus Gibson gitárját ajánlotta fel, amelyen szeptemberben új Betty című számát mutatta be. Az énekesnő 9 fellépő ruháját is árverésre bocsátotta. A kollekció 25-40 000 dolláros, azaz 8-12 000 000 forintos áron is elkelhet a Christie's becslése szerint. Úgyhogy ha létezik jó ember klasszikus értelemben véve, akkor Taylor Swift tényleg teljes mértékben az. Tőle is 3 dal érkezik, ahogy az óra sztáraitól szokott ez. Már is indulunk a 22-val, aztán itt lesz majd a Shake It Off, és majd még egy igazi meglepetés is a kettő között Taylor Swift hármasában. Itt a 98.6 Manna FM-en. Érdemes figyelni. Yeah.

0: Itt a 98.6 Manna FM-ére töröm zenékkel. Nem lesz rossz idő a hétvégén, most nézem, szombaton még azért lehet némi ború, de vasárnapra már abszolút kiderül az időjárás, és 27 fok lehet, szombaton 25, úgyhogy abszolút lehet szabad terült tervezni. Végül csütörtök van, már belefér. Andy Grammer folytatja pillanatokon belül, aki egy amerikai énekes dalszerző népszerűségét a Keep Your Head Up-al érte el először, aztán utána jöttek az egyéb slágerek. Ilyen volt például az, amit bekészítettem, a Don't Give Up On Me.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni, túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök terén. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal. A turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most címmel például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat, 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni.
1: Élet, öröm, zene.

0: a 98.6 Manna FM-en igazi békebeli slágerek érkeznek hamarosan, hiszen megjárjuk hattal majd a 90-es éveket. Három érkezik külföldről, három pedig a hazai vizekről, igazi korlenyomatok. Lenny Kravitz, Manu Chao, de Dés László és a Tátrai Band egyes slágere is jön majd hozzánk. Az óra pedig Gotyével indul, ez lesz az In Your Light.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
5: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
7: Hortobágy újra lódobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
3: Reklám hangzott el.
8: Változékony idő lesz, ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a megszokottnál később rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepiesen felvonulnak.

0: válság, csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból, a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Népik ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később július 30-án rajtol idén a kék szallagvitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A főbb kritériumok nem változnak, a mezőny Balatonfüredről rajtol majd el, a szintidő 48 óra lesz. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránkénti 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Közben Itália déli részén koranyári kánikula tombol, Szicíliában napok óta 35 fok körüli értékeket mérnek, hétvégére azonban ott is jelentős lehűlés várható. A Dunántúlon derült, másutt változóan felhős az ég, a keleti, észak-keleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes, holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Már is indul az újabb óra, Velo, mindenkinek is rendelnie vagyok. A 90-es években, a kedvenc korszakomban merítkezünk meg pillanatokon belül, úgyhogy ami készülődünk, már itt van egyébként a hat előadó, aki most szórakoztat minket onnét, várom a különböző élményeket, hogyha azt mondom, hogy 90-es évek kinek mit jelent, persze, hogyha már élt akkor valaki, majd ezt is összeszedjük mindjárt, miközben jön a Blue Boy, Manu Chao, Lenny Kravitz, Gotye pedig indítja az órát, már is szól az In Your Light.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98 mondat Manna FM életöröm zenékre. Egyre inkább tisztul az időjárás, hétvégére megint bombaidőnk lesz, 25-27 fokkal, lehet, hogy lesznek felhők, de a napot is élvezhetjük majd. Közben egyébként 3 óra is elmúlt, hogyha valaki már autóban figyel minket, akkor a 0677-1986-ra küldheti a közlekedési SMS-eket, vagy ha lenne élménye a 90-es évekből, mert már boldog ifjú volt akkor, mint én, azt is várom, hiszen a 90-es évek a témakörünk tulajdonképpen ebben az órában. 6 előadó érkezik, 3 külföldről, 3 pedig ugye a hazai vizekről. Itt lesz majd Presser Gábor, a Tátrai Band és Dés László egy-egy dala. Hát azért a mostani pörgős világunkhoz képest, lehet azért, mert régen volt és kap egy kedves patinás nosztalgiát, de azért egy lassabb világban éltünk. Már csak azt veszük, hogy nem volt a kezünkben állandóan az okostelefon, nem voltunk elérhetőek, az adott szónak ereje volt. Ha megbeszéltünk egy találkozót, akkor ott kellett lenni, hiszen nagyjából nem nagyon volt esélyünk arra, hogy lemondjuk. A 90-es évek egyébként maga 10 évével egy elég nagy ívet futott be, hiszen ugye az elején tulajdonképpen a rendszerváltásnak köszönhetően ömlött ránk a nyugat, akár a reklámokat tekintve, akár a termékek bőségét tekintve, az addigi egyfajta párizsit sajtot felváltotta a bőség, és aztán a végére pedig már tulajdonképpen híradástechnikailag is igazán fejlett lett az évtized, hiszen megjelentek az első mobiltelefonok, ezzel pedig megszűn nagyjából az előbb említett adott szónak van ereje, történet. Na, szóval, hogy kinek mi a 90-es évek, én most ezeket jutottam eszembe, de majd mindjárt folytatjuk, miközben egyébként megidézzük ezt a 10 évet. Többek között Blue Boy-jal és a Remember Me-vel, hát ez volt tulajdonképpen a legnagyobb sikere. 97-ben dobta piacra a beat DJ Alexis Les Blackmore, ez a Blue Boy nyilvánvalóan egy művész név, ez az eredeti neve, elég sokáig egyébként ott volt az Eurochart Hot 100-on az Élbolyban, és a mai napig egyébként klasszikussá vált egy partisláger, ez a Remember Me. Aztán, hogy Manu Chao érkezik hozzánk, ez szintén egy művész névű, a párizsi alternatív zenei közösség jól ismert tagja, olyan zenekarokban is feltűnt, mint a Hot Pants vagy a Los Carayos. 87-ben testvérével Antoine Chao-val és unokatestvérével Santiago Casareggio-val megalakította a Mano Negro nevű zenekart. Ez először a Malavida című dalának sikerével lépett be a francia köztudatba. Legnagyobb nemzetközi sikerük talán a King Kong 5 című daluk volt. Turnéztak egyébként Latin Amerikában. A zenekar 95-ben oszlott fel, és onnantól fog a Manu Chao más szólóban folytatta. Ezzel a dallal ment nagyot a bongó bonggal. És aztán majd Lenny Kravitz érkezik hozzánk, aki egyébként többször koncertezett már Budapesten. Elképesztő a művész, nem nagyon ad egyébként a színpadi megjelenésére, hiszen ő maga egyébként az esemény, nem öregszik évek óta. Mai kifejezéssel élve celebcsaládba született, anyukája Roxy Rocker színésznő, aki a 70-es években népszerű amerikai tévésorozatok sztárja volt, apukája Cy Kravitz producer, de az újabb generációt sem kell félteni, az egyik unokatesója, tudósító műsorvezetője, Lenny Kravitz lánya pedig Zoe, egyre elismertebb és népszerűbb színésznő. Már is érkezik egy bombasláger tőle a 90-es évekből, ez lesz az It Ain't Over Till It's Over, de egyről a Blue Boy-jal indulunk, és aztán majd Manu Chao és a Bongo Bong, és remélem, hogy a személyes élmények is a 90-es évekből SMS-ben hozzá szám 0 77 000 98 000.

98.6 Manna FM, én töröm zenéket, nem kellett túl sokat kérni a Manna FM hallgatóit, hogy emlékezzenek vissza a 90-es évekbeli élményeikre. Jött néhány, valaki említette a Commodore 64-et. Tény és való, igen, az 90-es évek volt? Nekem valami miatt a 80-as évek ugrik be, de egyébként nem szeretnék vitatkozni. Illetőleg Rita arról írt, hogy elég furcsa volt a női divat a klumpákkal, a platform cipőkkel, a trapézgatyákkal. Hát igen, az is egyébként folyamatosan változott. Ha megnézzünk egyébként egy Spice Girls videoklipet, az nagyjából visszaadja, hogy mi volt akkor a stíló, azóta pedig ez már újból Rising-et ér, hiszen a divatvilágban ugye mindig minden visszatér. Na, hogyha valakinek még van élménye a 90-es évekből rajta, emlékezzünk, nosztalgiázzunk egy picit. Ez most a témánk itt a 98.6 Manna FM-en, miközben egyébként már a hazai vizekről idézzük meg az évtizedet Presser Gábor Nagy utazásával, ami ugye filmbetétdal volt, de jön majd a Tátrai Band és Dés László egyes slágere is. Presser Gábort nemrégiben egyébként láthattuk fellépni élőben is. Szülei baromfigereskedők voltak, mondok néhány érdekességet róla, a Klauzál téli vásárcsarnokban, iskola után ő is kijár segíteni nekik, 4 éves kora óta zongorázik, még Antal Imre is tanította, aki megjósolta, hogy nagy művész lesz belőle. Dobutcai házukban élt egyébként még Seres Rezső, a Szomorú Vasárnap komponistája, aki lemezeket és kottákat mutatott neki. Különben a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába járt, közben a Kapás utcai tánciskolában órabérért zongorázott, az unokanővére vitte el a zongora órájára, és aztán ott ragadt. 4 évesen volt még, amikor tulajdonképpen már igen jól püfölte a billentyűket, akkor még az játék volt neki, de 5 évesen egyébként már zenét szerzett, és aztán ez is lett az ő életútja. Már is a Sose halunk meg betétdala érkezik, a Nagy utazás, és aztán majd a Tátrai Band jön hozzánk, ami egy tulajdonképpen 87-ben alakult magyar jazzrock zenekar, névadója az együttes vezetője Tátrai Tibor, az énekes pedig Charlie. Charlie ugye egy hosszú külföldi kiküldetésből tért haza, és dugták össze a fejüket Tátraival, hogy alakítsanak egy formációt. Milyen jól tették. Hát talán sosem jutott volna eszébe egyébként Tátrai Tibornak, hogy saját zenekart alapítson, ha nincs Kovács Tamás basszusgitáros, a Tátrai Török Tandem zenekar harmadik zenésze, ugyanis ő találta ki a Tátrai Bandet. Az első formáció 87-ben indult el, a Szerencsekerék című albumban, amely lendületes hard rock zenét játszottak. A Verték József énekessel felálló csapat azonban akkor még nem forta ki magát, de 2 évvel később új fejezet kezdődött a Tátrai Band történetében, hiszen jött Charlie, és aztán el is érték az első nagy átütő sikereiket. Ilyen volt például a New York, New York, amit mindjárt hozok, és aztán majd Dés László érkezik, és a Vigyázz rám. Hát nem tudom, ki emlékszik a 90-es éveket uraló, nagyjából a 90-es évek elején az MTV-n forgó Patika című sorozatra. Hát ez annak a betétdala volt, bőven túlnőtte egyébként a dal magát, a sorozatot. A Vigyázz rám érkezik hamarosan, attól a Dés Lászlótól, aki egyébként Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész, jazzzenész és zeneszerző, rengeteg mindenhez köthető a neve, a Kalózok, az Üvegtigris és a Miniszter félrelép című filmek, valamint a Dzsungel könyve című musical zeneszerzője is. Tanulmányait a Bartók Béla zeneművészeti szakiskola jazz tanszakán végezte, szoprán és tenor szaxofonon is játszik, amit ott megtanult, 79-től a Dimenzióban zenélt, aztán 87 óta a Trio Stendhal zenekarban játszik, számos film és színházi zenét szerzett, Bereményi Gézával, Geszti Péterrel dolgozik együtt társszerzőként, többek között ez is, ahogy mondtam, egy sorozat betétdala volt, a Vigyázz rám, ami majd harmadiként érkezik, de egyelőre a 90-es éveket megidézendő jön Presser Gábor és a Nagy utazás, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt programajánlatok érkeznek, bő a kínálat egyébként így a nyár elején, úgyhogy ezek jönnek majd. És aztán egy megállás nélküli zenei blokkot Conan Gray indít majd el, az ő dala lesz a Telepath. Ő egyébként tulajdonképpen vloggerként indult, YouTube csatornájának köszönhetően lett híres, főként vlogokat tölt fel, de eredeti dalokat, illetve feldolgozásokat is. Csatornája nagyot robbant 2019 májusában, már rögtön 1,2 millió feliratkozóval bírt, már is ő érkezik.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösség. Tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indula Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapók belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, a következő órát remélhetőleg még együtt töltjük el. Jó kis időutazás, mindig jól jön leöblítve a munkaidőt. Ez annyit tesz, hogy 2 évben kötünk ki, most 2003 és 13 majd terítéken, és jönnek az akkori slágerista vezetők, Pharrell Williams, Happy End, Hien és az édes kis suttogás, de itt lesz majd Jamelia és a Cardigans is, az óra pedig pillanatokon belül a Bastille-jal induljon a Torn Apart.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszer.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
4: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztása, feldolgozása és jól tárolható.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
8: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
9: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Reklám hangzott el.
12: Változékony idő lesz, tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránként 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó utat hazafelé. Gondoljunk a többiekre, hogyha van infónk, akkor várom a szeretettel, hogy aztán továbbadhassam nekik 0677098-at. Szokás szerint ez az SMS és Viber számunk, sőt, ha valakinek lenne személyes élménye 2003-ból vagy 13-ból, ami a két évet kimondva rögtön beugrik, az is jöhet, hiszen itt indul már is az időutazásunk. Én is mondok azért infót, hogy el tudjuk helyezni magunkat az idősíkon, miközben egyébként az előadók is készülnek már, többek között jön Jamelia is, nagy-nagy sláger, a Superstar. Hát 2003 márciusában az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália csapatai megtámadták Irakot feltételezett tömegpusztító fegyverei miatt. Júniusban először rendezték meg Magyarországon ebben az évben a múzeumok éjszakáját, és októberben, egészen pontosan október 19-én II. János Pál pápa boldoggá avatta kalkuttai Teréz anyát, sőt ez volt az az év, ami megreformálta a könyvolvasást, hiszen megjelent a Da Vinci kód, ami még azokhoz is eljutott, akik amúgy nem általában könyvolvasók, tehát rendkívül népszerűsítette az olvasást ez a bizonyos mű, ami egyébként filmváltozatot is kapott, és hát annyira népszerű volt Dan Brown regénye, hogy aztán később jött a folytatás is. De kapjuk el az évet már is zenékkel. Jön Jamelia, aki egyébként egy angol R&B énekesnő, dalszövegíró és modell, Smetwickből érkezik hozzánk, zimbabwei apától és jamaicai anyától származik, aztán Birminghamben nevelkedett föl. 10 évesen már leszerződtette a Parlophone, és aztán 2001. március 18-án lett anyuka, 2005. október 21-én pedig jött a második kislánya is. 2007-ben jegyezte el második gyerekének apjával magát, Darren Byfield volt a szerencsés fickó, aztán 2009-ben útjaik külön váltak. Tulajdonképpen volt neki néhány nagy slágere, de szerintem ami az igazi átütő volt, az ez volt 2003-ból, a Superstar. Aztán majd jön az Evanescences, akik zúzos gitárjaikkal, valamint a Linkin Park és Tori Amos keverékét idéző zenéjükkel egy csapásra ebben az évben

2003-ban a slágeristák élén találták magukat, amikor a Vindap Entertainment kiadta debütáló albumukat, a Fallent. Az énekes és zongorista Amy Lee, valamint a gitáros dalszerző Ben Moody, akik a 90-es évek végén együtt alapították az együttest, állítólag egy ifjúsági táborban találkoztak még serdülő korukban, így emlékszik vissza a férfi tag. Meghallottam, hogy Amy Meatloaf dalát, az I Do Anything For Love-ot játssza a zongorán, úgyhogy oda mentem hozzá, hogy bemutatkozzak, ő pedig énekelni kezdett nekem. Engem ez teljesen letaglózott, úgyhogy rávettem, hogy alapítsunk együtt egy bandát. A többi tulajdonképpen már történet. Már is érkezik majd hozzánk a Bring Me To Life, és aztán a végére majd a Cardigans együttes érkezik, akik ugye elég komoly karriert futottak, bár leginkább amikor megismertük a nevüket, az a Loveful-nak volt köszönhető, ami a Romeo és Julia betétdala volt, hát ők is ilyen visszafogott stílusban muzsikáltak, azt gondolta az ember, hogy tényleg ezt a vonalat képviselik majd, aztán tulajdonképpen albumról albumra változtatták a stílusokat, egészen komoly rock korongokat is megjelentettek, meg vadultak, például gondoljunk csak a My Favorite Game című dalra, amiben egyenesen a halálában ruhan ez a bizonyos kis szendelány, akit még egy egészen visszafogottabb stílusban ismertünk meg a Loveful-ban. No, de már is egy másik dal érkezik 2003-ból, ez nagy sláger volt, a Live and Learn, harmadikként, de egyelőre a Bring Me To Life-val indulunk, és aztán jön majd a Superstar. Itt a 98 pontot mondnál FM-en.

Időutazós óránk van itt a 98.6 Manna FM-en, 2003-ra rádobunk már is egy tízest, a következő célállomás 2013 lesz, onnét érkezik majd hamarosan például Hiány, és ha valaki már szövegeti a hétvégi terveit, tehát itt csütörtökön már késő délután mérne tehetni ezt, akkor mondom, hogy ragyogó napsütés lehet kalkulálni, az eső eltűnik holnapra már, szombaton még lehet némi ború, vasárnap hétfőn pedig ragyogó napsütésre lehet számítani, és visszatérnek a nyári meleget idéző értékek 25-28 fokkal. Egyébként jó utat kívánok azafelé, a lenne info, arra ma is vevő vagyok, a számunk hozzá 0677-0986. Na de ide utazunk mi is az időben vissza, 2013, tehát a célállomásunk. Akkor február 11-én 16. Benedek pápa a bíborosi kollégium ülésén a konzisztóriumon bejelentette, hogy február 28-án lemond a tisztségéről. Márciusban Bájalex és a Kedvesem című dala nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. A dalt közben Rómában Ferenc pápát választották a katolikus egyház fejévé. Sajnos ez volt az év, amikor búcsúzott tőlünk Margaret Thatcher, két évvel korábban egyébként 2011-ben mutatták be a róla szóló filmet, a Vaslédi címűt. A film főszereplője Meryl Streep, aki egyébként a 2012-es Oscar díjátadón alakításáért el is nyerte harmadik aranyszobrocskáját is. Na, de jöjjenek a zenék, már is érkezik Woodkid, aki egyébként eredetileg kliprendezőként ért el igen nagy sikereket, többek között Taylor Swift-tel, Lana Del Rey-el is együtt dolgozott, és aztán valószínűleg miközben belecsöppent ebbe a világba, érezte azt, hogy tulajdonképpen önálló jogon ő is tudná ezzel foglalkozni, mint előadó. A Run Boy Run 2013-ból érkezik hozzánk, ez tulajdonképpen egy Crip trilógia középső videója volt, és egyébként Grammy-díjra is jelölték. Aztán majd Pharrell Williams érkezik hozzánk, és a mindent átütő slágere a Happy. Nagybetűsen ezt a nevet, hogy Pharrell Williams, szerintem a nagyvilággal együtt mi is a Happy kapcsán ismertük meg, pedig eddigre ő már rengeteg mindenkivel együtt dolgozott, csak igazából a háttérként, például Britney Spears Toxicja is neki volt köszönhető. Nagyon sokoldalú figura, egyébként jelen pillanatban is a divatvilággal is foglalkozik, hiszen a Louis Vuitton őt kérte fel például kreatív igazgatójának, de közben nem hanyagolt el a zenei karrierjét is. Miley Cyrus, miután megkapta a Grammy-díjat a Flowers-ért, rögtön előkerült egy régebben rögzített közös daluk, a Doktor, ami meg is mászta pillanatok alatt a slágerlistákat. És aztán a végére majd Hiány érkezik hozzánk, aki tulajdonképpen a szemünk előtt nőtt fel. 2008-ban, mindössze 14 évesen tette meg az első lépést a zenei álmai felé, és jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár 4-be. A válogató minden alkalommal meggyőzte arról a zsűrit, hogy helye van az élősóban, így ő is azon 15 szerencsés közé került, akik élőben is megmutathatták tehetségüket. És aztán jöttek a jobb-nagyobb slágerek, ilyen volt például a Túl szép 2009-ben, ami egyébként akkor mindent vitt, a következő tehetségkutatókon a Megasztárban mindenki ezt akarta énekelni, hát úgy, mint Hiány nem nagyon tudták, és aztán újból rázingját érte a TikTokon ez a dal egy éve, talán Hiány még új köntöst is adott neki. Azóta egyébként nagybetűs művész, zenész lett Hiány, Amerikában tanulta ki egyébként a mesterséget, és még jobban csiszolta a tehetségét. Édes kis suttogás, ez érkezik már is tőle, de egyelőre indulunk útkiddel, jön a Run Boy Run 2013-ból, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéker, egy hazai formáció indítja már is el az újabb Megállás nélküli zenei folyamat, akik szintén nagyon régóta a szereplői már a könnyűzenei érának. Ugye az első valóságshow betétdalát ők adták a Viaszat 3-on. Ők lesznek a Unique mindjárt, és jön a Hiszed vagy sem.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Atomreaktor a város közepén, luxuslakás a víztoronyban, furcsaságokat szedett össze Budapesten a Villa Budapest, különös helyek, szobrok és szokások, minden városnak megvannak a maga szokatlan, meghökkentő vonásai, jellegzetességei, melyek sajátos arculatot kölcsönöznek neki. Budapest sem lenne az igazi ezek nélkül, a furcsa történetek, gegek nélkül. Itt van például a forgószálloda legendája. A körszálló hivatalos nevén Hotel Budapest a szocializmus felhőkarcolója volt. A Szilágyi Erzsébet fasoron a fogaskerekű megállójával szemben álló monstrum épület egyedülálló formája miatt több elnevezést is kapott a pesti köznyelvben. Volt félig bevert szeg, budai hengermű és kolosszeum is. A körszálló megépítése az egyik legnagyobb fővárosi ingatlanfejlesztési beruházás volt a 60-as években, melynek tervét Szrók György Ybl Miklós díjas építész dolgozta ki. Miután 1967-ben megépült, elkezdett szárnyra kapni a szóbeszéd még az ide látogató külföldiek körében is, hogy a gigászi épület forogni is tud a tengelye körül. Azt beszélték, hogy különleges technikával dolgoztak az építéskor, és óránként akár egy szobányit is képes elfordulni a hotel. Mások azt állították, hogy egy nap alatt egy 360 fokos kört fordul. A konspirációs teóriát mintegy megerősítendő azt is pletykálták, hogy a körcik alakú szobákat direkt speciális íves hajlított bútorokkal rendezték be, hogy jobban bírják a forgás által kifejtett centrifugális erőt. Bár izgalmas és futurisztikus, sajnos egyik feltételezés sem igaz. 2014-ben valaki észrevette, hogy az Olof Pálmaház háta mögötti betonfalaknál áll egy furcsa mellszobor, mely Csercsa Tamás villanyszerelőt ábrázolja a névtábla szerint. Az alkotó kilétére nem derült fény, de ilyen jellegű villanyszerelő létezik egy internetes adatbázis szerint. Sajnos nincs biztos információ arról, hogy vajon a mai napig is ott áll-e a szobor, vagy azóta eltüntették az alkotást. Ha bárki tud valamit a torzó sorsáról, az bátorkodjon jelezni. Bár manapság furcsának, de legalábbis gerilla szobrászati akciónak számít, hogy szobrot állítsanak fizikai munkát végző szakembereknek, főleg ha az illető még ma is él, a szocializmusban egyáltalán nem volt ritka, hogy kétkezi szakmákat jelenítettek meg köztéri szoborként. Kevesen tudják, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem parkjában egy atomreaktor található, mely az első teljes egészében hazai tervezésű és kivitelezésű atomreaktor volt hazánkban. Az oktatóreaktor elsősorban a fizikus és a mérnök hallgatók gyakorlati képzésére épült. A budai kampusz parkjában álló reaktort 1971-ben nyitották meg, ő teljesítménye biztonsági okokból csupán 100 kW volt. Összehasonlításképpen Pakson 10 000-szer több hőt állítanak elő. Az épület egyébként földrengés biztos, bármikor leállítható, vagyis elméletileg nem kell nukleáris katasztrófától tartanunk a legváratlanabb helyen, a 11. kerületben. A 9. kerületben is Mátyásföldön is található egy Európában is abszolút kuriózum, a valaha vizet tároló víztoronyban kialakított luxus loft lakás. Kontinensünkön állítólag mindössze 27 darab víztoronyból kialakított lakás létezik, ebből az egyik a ferencvárosi, mely 1895-ben épült. A 2004-ben felújított 22 méter magas torony hétszintes és gyönyörű körpanorámával rendelkezik, a legfelső szinten pedig csillagvizsgáló található. A mátyásföldi víztornyot a gazdag nyaraló tulajdonosok vízellátásáért építették, de a 70-es években funkcióját vesztette a torony, és sokáig üresen is állt, míg nem 95-ben pályázatot írtak ki a hasznosítására. A 8 vas betonon álló 27 méter magas tornyot Répa Éva építész gondolta újra, iroda és lakás lett belőle.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. István Dániel búcsúzik. Holnap már a hétvége egyében találkozunk. Azt is nagyon várom, hogy kettőtől várok mindenkit pénteken is nagy-nagy szeretettel, de addig is érdemes maradni, hiszen jönnek az életöröm zenék és a jobbnál jobb műsorok. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfürdő.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
8: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
9: Változékony idő lesz, napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Összehangolt ellenőrzéseket tartanak Kelenföldön. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban.

0: slágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: I met him, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before
2: Don,
1: Sarah
2: a fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

0: Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: When the enemy comes in like a flood.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris with Stars Go Dim, and this is the story behind my song, Authority in the Name of Jesus.
2: Ezt a dalt 2019 végén írtam néhány barátommal. Csak leültünk egy nap, és elkezdtük megvitatni Jézus nevének az erejét. Az életben sokszor szállnak szembe velünk ellenségek, rossz akarók. De amikor Jézus nevét kimondjuk, akkor minden térd meghajol. A hazugságok, a bántó szavak mind leperegnek rólunk, hiszen Jézus a legnagyobb Úr.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Változékony idő lesz, napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban.
0: Időjárás.
1: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Gyermeknap van, úgyhogy természetes, hogy ehhez próbáljuk igazítani mi is itt a Manna kanapéban a témánkat. Most éppen Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével. Szia, Patricia!
2: Szia, Kriszta! Köszöntöm a hallgatókat. Hát és így gyereknap kapcsán a gyerekekről beszélgessünk, ha akarnám se tudna nem felejteni ezt a napot, mert 2 hete minden nap emlékeztem rá a kislányom, hogy gyereknap van, és akkor milyen programot fogunk csinálni. Viszont ez a nap tényleg róluk szól, és ma ezt a napot élvezzék, de a hétköznapokban érdemes egy-két dologra odafigyelni az ő táplálkozásukkal és az életükkel kapcsolatban ahhoz, hogy tényleg egészséges és boldog gyerekeket tudjunk nevelni.
1: A gyerekek táplálkozása örök téma, úgyhogy merüljünk el egy kicsit jobban ebben.
2: Sokszor halljuk, a gyerek úgy is kinövi, én is kakaós csigán nőttem fel, meg zsíros kenyéren, de azt gondolom, hogy igenis számít az, hogy tudatosan tápláljuk, amennyire lehet a gyerekeket, persze nem kell a tökéletességre törekedni. Ugyanis a csontozatuk, az idegrendszerük, az immunrendszerük, a hormonrendszerük, és még az agy szerkezetükre is hatalmas hatással van az, hogy mit esznek. Kezdenek egy meghökkentő adattal, a gyermek agya gyakorlatilag 5 éves korára a felnőtt agy méretének körülbelül 90%-át eléri. És ehhez igenis rengeteg minőségi tápanyagra van szükség, és egy másik fontos tény, hogy a csonttömegük pedig körülbelül 18 éves korig alakul ki, tehát amit gyerekként a gyerkőcünkbe beépítünk, abból gazdálkodnak ezek a gyerekek egész életükbe. Úgyhogy ezt tulajdonképpen felfoghatjuk a jövő befektetésének is. És még egy fontos dolgot megemlítenék, hogy nem csak a csontuk, nem csak az agyuk, nem csak a hormonrendszerükre, hanem a mentális állapotukra is hatalmas hatással van a táplálkozásuk, ugyanis a helyes táplálkozás javítja a koncentrációt, csökkenti a hangulat ingadozásukat, támogatja az alvásukat, csökkenti a hisztifaktort, annak ugye néha szoktunk örülni, segíti az iskolai teljesítményt, és még a szorongást is mérsékelheti. Viszont minden egyes korban ugye másképp kell táplálkozni.
1: Kezdjük akkor a legkisebbekkel, és akkor végigvesszük majd a többi korszakot is, jó?
2: Jó, oké, Kriszta, akkor most nézzük az 1-től 3 évig kor, tehát a totyogók, mit igényelnek a totyogók, kezdjük a legkisebbekkel. Ebben a korban az idegrendszer fejlődése gyakorlatilag a legkiemeltebben fontos, ezért nagyon fontos,

0: a megfelelő zsírbevitel, a vasbevitel, a fehérje és a D-vitamin. Azt tapasztalom, hogy sok szülő megijed a zsíroktól, pedig a gyerek agya részben zsírból épül fel, tehát ahhoz, hogyha értelmes, okos és mentális jó állapotban lévő gyerkőcöt vagy felnőttet szeretnénk majd nevelni, akkor nagyon fontos a megfelelő zsírbevitel. Itt nem a chipsre gondolok, hanem olyanokra, mint avokádó, diófélék, halak, tojás, olívaolaj. Ugye az első évben ugye szoptatással bejut nagyon sok olyan anyag, minden olyan anyag, amire neki szüksége van, de amikor elkezdjük a hozzá táplálást, ugye attól függ, hogy meddig szoptatjuk a gyerkőcöt, akkor a hozzátáplálásnál ezeket már szépen óvatosan egyesével ugye el lehet kezdeni majd adogatni.
1: Na akkor a hozzátáplálástól fogjuk folytatni, és aztán végigvesszük az összes kort, óvodáskor, iskoláskor, hogy mikor, mi a legfontosabb a gyermekek fejlődése, egészsége szempontjából a tápanyagbevitel tekintve. Erre térünk ki majd Horváth Patriciával, a New Weight-es tudattrénerével.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM, amiben gyereknap alkalmából Horváth Patriciával, a Nyúvé testtudat trénerével mi másról beszélgethetnénk, mint a gyerekekről és a táplálkozásukról. A hozzátáplálásnál tartottunk, de hát ugye rögtön ott vannak a válogatós gyerekek.
3: Igen, jó a kérdés. Mi a helyzet a válogatós gyerekekkel? Hát válogatós gyerekek azok vannak, voltak és lesznek is, és ez teljesen normális. Én azt szoktam néha mondani a gyerekemre, hogy úgy működik, mint egy ételkritikus a Michelin csillagos étervegyi bizottságban. Egyik nap még szereti a paradicsomlevest, másik nap már fújogva köpkedné ki, egyik nap még oda van a brokkolér, másik nap már nem. Gyakorlatilag amit tudni kell, hogy körülbelül 10-15 alkalommal kell találkozni egy gyereknek egy étellel ahhoz, hogy azt megszokja és be tudja fogadni a szervezetébe.
2: Lássuk az óvodáskort.
3: Igen, az óvodáskorban az immunrendszer erősítése a kulcsfontosságú. Ugye a bélrendszer és az immunrendszer nagyon szoros kapcsolatban áll egymással. A gyermekeknek az immunsejtjének jelentős része ugye itt található, tehát a bélrendszerben. Hogyha azért nagyon fontos az immunrendszer erősítése, mert emlékszünk rá, én is emlékszem az óvodáskorból, hogy páros héten jártunk óvodába, páratlan héten nem, mert már lebetegedett. Aztán az iskolába menet ugyanez volt, és szépen lassan szokja meg a mikrokörnyezetét a gyerkőc, szépen lassan erősödik az immunrendszere, amivel gyakorlatilag ellenállóbbá válik a betegségekkel szemben, és nekünk, szülőknek tudatos feladatunk az, hogy ezt a folyamatot gyorsítsuk, hogy minél hamarabb átessünk, ez az egyik héten betegek vagyunk, másik héten ott iskolába jól tudunk járni állapoton. Ezért nagyon fontos, hogy a gyerkőcöknek rostot adjunk, zöldséget adjunk, gyümölcsöt, fermentált ételt, hát és a megfelelő folyadékbevitel, ugye a vesszőparipám, ugye víz, ez minden korosztályra igaz. Hogyha nincs időnk, és gyorsan akarunk valamit összedobni, mert azért szülők szoktunk ugye időhiánnyal is küzdeni, nem kevésszer. Például reggelre mondjuk egy naturjoghurt, zappehely, banán, áfonya, egy pici kis mézzel, meg dióval, pikpak megvan, egészséges, és még gyerekkompatibilis az ízvilága, mert az édes méz miatt könnyebben megfogja gyakorlatilag enni, és támogatjuk a bélflórát, az idegrendszert és a vércukorszintjüket is stabilizáljuk.
2: Térjünk rá akkor, Patricia, most már az sulis évekre.
3: Hát az iskoláskor ugye a nagyobb teljesítményekről, a nagyobb agy teljesítményekről híres, és hát iskoláskorban azt tapasztaljuk mi szülők, hogy a gyerekek sokszor fáradtak, ingerlékenyek, figyelmetlenek. Ezért nagyon fontos, és erről többször beszéltünk már, a reggelinek a fogyasztása, ez egy kritikus pont. Egy cukros péksütemény az nagyon gyors vércukorszint emelkedést okoz, majd az hirtelen leesik, és ilyenkor romlik a koncentráció az első 1-2 órában, nő a fáradtság, gyakoribb lehet a hiszti, meg a nyűgösség, és nehezebben tudnak a gyerekek figyelni.
2: Na, hogy mit érdemes reggelire adni a gyerekeknek, ezzel fogunk tovább menni, konkrét receptötletek is érkeznek Horváth Patriciától, nem sokára a Nyúvé testtudat trénerétől.

0: emlékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Köszönöm, hogy letettétek a voksatokat is a Manna kanapé mellett, így vasárnap délután. Sziasztok, fáradtan kipurcanva utazik hazafelé a család a gyereknapi programról, és akkor egy picit arról beszélgetünk Horváth Patriciával, most a New Way testtudattrénerével, hogy hogyan érdemes a gyerkőcöket táplálni, és mi az, amit nekik érdemes adni. Ugye a sulis évekre tértünk rá. Mit érdemes reggelire tenni az iskolába induló gyerekeknek az asztalra?
3: Mi az utóbbi időben átálltunk a nagyon gyors, egészséges és egyben agyserkentő smoothie reggelire. Gyakorlatilag növényi tejből, mindig valamilyen gyümölcsből, mangó, banán, piros bogyós gyümölcsből, ezen kívül chia magot, zappelyhet rakunk össze, smoothieként a gyerkőc megcsinálja, és akkor ő válogatja, hogy mikor, milyen ízzel, és ez egy tökéletesen gyors és egészséges reggeli tud lenni, de hogyha valaki nem akar smoothieval bajlódni, vagy nincs hozzá eszköze, akkor adott esetben egy tojás teljes kiörlésű kenyérrel, vagy egy túrókrém egy kis zöldséggel tökéletesen jól tud működni. Az iskoláskor nem csak az agyteljesítményről szól, hanem a hormonváltozásról is, ugye a kamaszkor, a rettegett kamaszkor, ugyanis ilyenkor a hormonok tombolnak, és gyakorlatilag a kamaszkor az egy külön világ, ugye ezt szokták mondani.
2: Mi változik ilyenkor?
3: Szinte minden. A hormonrendszer átalakulása miatt az egész gyerek mindenfajta téren megváltozik. Megnő az energiaigénye, megnő a fehérje szükséglete, vasigénye, és nagyon fontos az alvás szerepe, hogy időbe feküdjenek le a kamaszok és az iskolások aludni, hogy úgy unblock jól tudjanak utána fejlődni, növekedni, és minden jól változzon az életükbe. Picit itt külön kell venni a lányokat meg a fiúkat, mert kamaszkorban, hormonváltozás körben, kamaszkorban ugye picit másképp fejlődnek. A lányoknál ugye elindul a menstruációs ciklus, itt nagyon fontos a vas, kálcium, magnézium és az omega 3 bejuttatása a szervezetben, ugyanis amikor először indul nekik, és ez egy megváltozott állapot, akkor fáradtabbak, sápadtabbak lehetnek, nagyobb lehet a koncentráció nehézség nekik, illetve sokszor fejfájósak. A fiúknál viszont hirtelen nő meg az izomtömeg és a testmagasság, náluk viszont a megfelelő fehérje bevitel, a cink, a D-vitamin és a rendszeres mozgás az nagyon-nagyon fontos. És itt nem tudok elmenni egy bizonyos pont mellett, ugyanis azt látom a kamaszoknál, meg ezeknél az ekkora, milyen 10x éves gyerekeknél, hogy a chips és az energiaitól az divattá vált. Nagyon fontos, és egy meghökkentő tény, hogy egyetlen nagy energiaital koffein tartalma akár 2-3 eszpresszó kávénak is megfelel. És az a baj, és azért nem szabad energiaitalt inni a gyerkőcöknek, mert alvászavart okozhat, szorongást okozhat, szapora szívverést és koncentrációs problémákat. Ugye az előbb végvettük, hogy mikor kell az agyra odafigyelni, mikor kell a hormonokra, mikor az immunrendszerre, és van egy olyan dolog, ami az összes életszakaszban nagyon fontos 18-20 éves korig, hogy megfelelően támogassuk, ez pedig a csontrendszer és az izomrendszer.
2: Na, hogy mitől lesz erős a csontrendszer, ezt is kiderítjük majd hamarosan, innét folytatjuk Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével.
0: Manna FM.
1: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózást, jó vasárnapot, pihenés, sziesta, egy kis édesség. Ilyenkor persze belefér a bűnözés, de nagyon fontos a gyerekeknél az egészséges táplálás. Ez a témánk ma a gyereknap alkalmából Horváth Patriciával is, a nyúvétes tudattrénerével. És ott tartottunk, hogy végigvettük a korokat, egészen picik, totyogók, óvodások, iskolások, és hát a csontrendszernél tartottunk. Mitől lesz erős akkor a csontrendszer, mit kell adni a gyerekeknek, menjünk ezzel tovább.
2: Gyakorlatilag három fő tényező van táplálkozás szempontjából, a kalcium, a D-vitamin és a mozgás. És itt jön egy nagyon érdekes rész, ugye mindig csak arról szoktunk beszélni, hogy vigyük be a megfelelő kalciumot, meg vigyük be a megfelelő D-vitamint. Viszont itt szeretnék elmondani valamit. A csont nem egy élettelen tárgy. A csont egy folyamatosan átépülő szövet. A mozgás tulajdonképpen jelzést küld a csontnak, erősödj meg, szükség van rád. Tehát az ugrálás, a mozgás nagyon hasznos. A futás, a mászás, a fáramászás, a biciklizés, ez mind-mind a gyerekek érdekeit szolgálja. Ugyanis a mai gyerekek sokkal többet ülnek, akár a laptop előtt, akár otthon bent, pedig nagyon fontos lenne, hogy mozogjanak. És itt akár csináljanak meg otthon a hallgatók egy kísérletet, próbálják ki, fogjanak kettő szivacsot. Az egyiket nyomkodják rendszeresen, legyen ez egy mondjuk egy két héten keresztül, minden nap többször nyomják meg a szivacsot, a másikat pedig csak tegyék oda a kátszélre, és ne csináljanak vele semmit. Kettő hét után azt fogják észrevenni, hogy a használt szivacs rugalmasabb maradt, amit viszont nem használtak, az megkeményedett. Na, valami hasonló történik az izmokkal és a csontokkal. Ugye a táplálkozáson kívül én mindenképpen felhívnám a figyelmet a megfelelő mennyiségű mozgásra. Ezen kívül a táplálkozás nagyban tud segíteni a gyerekeknek a mentális jólétében, ugyanis, hogyha együtt táplálkozunk velük, beszélgetünk velük este, időt szánunk arra, hogy együtt legyünk, az mind érzelmileg, mind mentálisan, mind fizikálisan nagyon sokat tud gyakorlatilag ezek a közös családi étkezések adni a gyerekeknek. És hát akkor egy záró gyakorlati tippet, hogyha adhatnék itt a hallgatóknak, meg a szülőknek, ne legyen tökéletességkényszer. Egyetlen csokis nap semmit nem tesz tönkre. Illetve a vesszőparipám, amit többször szoktam mondani, hogy a példamutatásnak nem az egyik, hanem az egyik legfontosabb, vagy a tanításnak nem az egyik, hanem az egyik legfontosabb módja a példamutatás, hogyha mi vizet iszunk, vagy zöldséget eszünk, nagyobb valószínűséggel fognak ők is hozzányúlni. Viszont nem kell eszetlenül tökéletességre törekedni, nyugodtan beleférhetnek apró bűnözések.
1: Mi maradt a végére ebben a témában gyermekek egészséges fejlődésének támogatása?
2: Még egy fontos dolog, hogy ne jutalom legyen az édesség, mert akkor egy érzelmi társítást kap az édesség a gyerek fejében, úgyhogy az édesség az néha mehet, de ne jutalom formájában, és kezdjünk el együtt mozogni. Minőségi időt töltünk együtt, tudunk beszélgetni, mi is mozgunk, és a gyerkőc is az előbb említett szivacs dolog miatt, és az alvás. A fejlődési hormon jelentős része alvás közben termelődik, úgyhogy időben gyerekeknek ágyba, éjfélkor egykor ne legyenek már fönt a gyerekek. És az üzenet itt gyereknap kapcsán a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy nem tökéletes gyerekre van szükség, hanem egy szeretettel támogatott életre, ugyanis a gyerekek nem csak attól fejlődnek, ami a tányérjukon van, hanem attól is, hogy milyen hangulatban esznek, mennyit mozognak, mennyit alszanak, és mennyi figyelmet kapnak tőlünk szülőktől. Úgyhogy ma mindenkinek nagyon-nagyon jó gyereknapot kívánok, ma nyugodtan lehet csapatni a vattacukrot, a hotdogot és a nem tudom el micsodát, és a tudatos életet, meg a megszokásokat, hogy figyeljünk egymásra, azt majd akkor holnaptól szépen step by step el tudja kezdeni mindenki bevezetni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Nagyon szépen köszönöm Horváth Patriciával, a nyúvétes tudattrénerével töltöttük az időt itt a Manna kanapéban, és boldog gyereknapot kívánunk mindenkinek, meg hát biztatunk benneteket arra, hogy próbáljatok ti is törekedni, nem a, de mondjuk a holnapi naptól kezdve az egészséges táplálásra. Itt a Manna FM kanapéjában életöröm zenékkel megyünk tovább, de ezt a beszélgetésemet is fel fogom majd tenni, kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mind

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellem története benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony idő lesz, Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A szervezet sürgős hozzáférést kér több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest és fertőzéssel érintett Válai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szépművészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Szencsenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja.
0: Időjárás.
2: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja és benne a pénzügyi percek. Állandó szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. És a téma, amit ezúttal megbeszélünk, az, hogy mennyire könnyű vagy éppen nehéz ingatlanhoz jutni a fővárosban.
2: Megjelent a Magyar Nemzeti Bank lakáspiaci jelentése, amelyből kiderült, hogy hogyan alakultak az ingatlanárak hazánkban. Hát nem meglepő módon jelentős áremelkedés volt. 25 év végén országosan 23, fővárosban 25%-os áremelkedést mértek, és a 26 első negyedében is bőven 15-16-17%-os drágulást lehetett látni. Éppen ezért nem meglepő, hogy a hitelből ingatlant vásárlóknak a lakáshoz jutása egyre nehezebb. Erre egyébként a Magyar Nemzeti Banknak van is egyfajta index, ezt úgy hívják, hogy HAI index. Ezen HAI index, ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy a hitelből lakásvásárlók mennyire könnyű helyzetben vannak.
1: Hogyan működik ez az index?
2: Az index rém egyszerű, ha a mutató értéke 2 fölött van, akkor egyedül is tud valaki ingatlant vásárolni könnyedén. Ha a mutató értéke 1 fölött van, akkor egyedül tud lakást vásárolni még mindig. És ha 1 alá süllyed, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy már adóstársa sem tud ingatlant vásárolni az adott személy. A fővárosban a piaci lakáshitelek esetében a mutató értéke 1,01, az otthonstart esetében 1,46. 100%-százalék lett. Ez azt jelenti, hogy mind a kettő érték 2,60, tehát azt jelenti, hogy egyedül gyakorlatilag nem igazán tudnak lakást vásárolni Budapesten az érdeklődők, sőt, ugye a piaci hitelből már az egy értékét is megközelítette a mutató értéke, ami azt jelenti, hogy egyedül is már eléggé necces, nehézkes az, hogy ki gazdálkodja a lakásvásárláshoz szükséges dolgokat, az a kérdés, az érdeklődő személy.
1: Lássuk akkor kicsit közelebbről ezt a mutatót.
2: Nem teljesen generikus általános, egy konkrét példát vesz alapul, 45 négyzetméter alapterületű lakás, 10% önerő, tehát a vétel 10%-et teszik le saját megtakarításból a vevők. Budapesti átlagbér, az nagyjából 621-622 forint nettó vagy nettó volt a kérdéses időszakban, és azt mondják, hogy a fizetésnek a 30%-et legfeljebb lehet hiteltörlesztésre fordítani. Tehát ezen együttállásban mondják azt, hogy elég nehézkes az ingatlan vásárlás. Ha ezt most lefordítjuk konkrét számokra, akkor azt mondjuk, hogy a Budapesten a vételára 56,2 millió forint lenne. Ehhez van ugye 5,62 millió forint önerő, tehát 50,5 millió forintot hitelből finanszíroznának meg. Ha ezt piaci hitelből tennék fel, aminek a kamata durván 6,5%, az azt jelenti, hogy olyan 341-342 ezer forintos törlesztőt vállalnának be. Ha otthonstartból tennék, akkor 240 ezer forint a törlesztő. Na már most, ez a törlesztő részlet, ez az előbb említett 621-622 ezer forintos nettó átlagbérnek otthonstart esetében a 38-39%-át teszi ki, míg piaci hitel esetében az 55%-át. Ugye a HAI mutatóban azt mondták, hogy 30% felé nem menjünk, ebből már láthatjuk, hogy valóban egyedül nem tudják megvásárolni, mert fölé kell menni a 30%-nak.
1: Na folytassuk akkor innét, a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, hogy mennyire könnyű hitelből ingatlanhoz jutni ma Magyarországon, ez a témánk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Jó kanapézást a 98.6 Manna FM-en. A pénzügyi perceket halljátok, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével ott tartottunk, hogy nagyon nehéz egyedül hitelből ingatlant venni fővárosban, és persze vidéken is ma Magyarországon.
2: Ha ketten vannak, akkor is láthatjuk, hogy ugye a piaci hitelnél az 50%-nak a fele, ez ilyen durván 27-28%-ra jön ki, ez is éppen hogy csak a 30% alatt van, tehát mondhatjuk azt, hogy valóban neccesen, de kettő átlagbérből már kijön ez a törlesztő részlet, ami szükségeltetik a piaci lakáshitel törlesztésére.
1: A 10% önerő azért nagyon kevés, nem?
2: Ez igaz is. Az otthonstart indulását követően durván az átlagos hitelfinanszírozási arány az 65% volt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a vételárnak a 65%-át hitelből, míg 35%-át önerőből, saját megtakarításból finanszírozták. Igen ám, de ez egy átlag, ami szintén nagyon mértékben emelkedett. Az otthonstart indulását követően az emberek így mondjuk úgy megvadultak, és egyre inkább hitelből próbálják finanszírozni a vásárlásokat. Régen ez egy arány ilyen fele-fele volt. Tehát nagyjából olyan a vételár felét finanszírozták hitelből, felét önerőből. Ehhez képest azért elég drasztikus az elmozdulás. Hogyha a részletekbe belemegyünk, még durvább elmozdulásokat látunk. Gyakorlatilag az otthonstart indulásról durván 5% körül volt azok száma, akik 20%-nál kevesebb önerővel vásároltak lakást, ma ez olyan 21-22% körül van a fővárosban. Míg a 70-80% közötti hitelfinanszírozási arányt bevállalók száma az olyan 32-33% körül van most is, és ekkora volt korábban is. Tehát látható, hogy azért jelentősen eltolódott a magasabb finanszírozás felé a hitelek iránt érdeklődő, lakás iránt érdeklődőknek a döntése.
1: Ennek miért van jelentősége?
2: Ez abban a szempontból nagyon is furcsa, mondhatni félelmetesnek tekinthető, hogy a Magyar Nemzeti Bank értékelése alapján a lakások túlértékeltsége, túlárazottsága 22%. Ez azt jelenti, hogy a piaci fundamentumok által indokolt szintől 22%-kal drágább egy lakás, átlagos lakás van Magyarországon, mint amennyinek kellene lennie. Gondoljunk bele, minden ötödik lakásvásárló a fővárosban 20%-nál kevesebb önerővel vesz ingatlant úgy, hogy a túlértékeltség 22%, tehát igazából az indokolt árszint, hogyha ma az lenne, akkor mondjuk úgy, hogy több hitelt vesznek fel, mint a vételár. Ez azért egy eléggé ijesztő szituáció. Jó hír, hogy ez a túlértékeltségi mutató, ez nem azt jelenti, hogy az ingatlan áraknak kell csökkennie. A túlértékeltség az relatív bizonyos más mutatókhoz, más eszközökhöz, fundamentumokhoz képest mérik a túlértékeltséget. Például a fizetésekhez, hogy a jövedelmek emelkedésével is tud ez helyre billenni. Például a hitelkamatokhoz, tehát a kamatok csökkennek, akkor mondjuk úgy, hogy jobb helyzetben lesznek az adósok, könnyebben jutnak hitelhez, ezzel csökkenhet a túlértékeltség. Vizsgálják egyébként a GDP arányos ingatlan beruházásokat, az a GDP ingatlan arányos beruházásoknak a összetételét. Vizsgálják egyébként az építési költségek és az új lakás áraknak a viszonyulását. Tehát számos egyéb dolgot, például a bérleti díjakat is vizsgálják, ez az ingatlan árak és a bérleti díjaknak a viszonyát is vizsgálják. Tehát, hogy szerencsére túlértékeltség, az nem feltétlenül úgy fog megszűnni, hogy az ingatlanárak lezuhannak. Sőt, ugye gyakorlatilag az elmúlt években egészen konkrétan 22-ben, ez a túlértékeltség, ez magasabb is volt, mint a mostani 22%, az ugye lefeleződött 24-re oly módon, hogy az ingatlanárak érdemben nem változtak. Gyakorlatilag a jövedelmek emelkedtek, a bérleti díjakon keresztül történt kompenzáció. A magas infláció billentette helyre, fogalmazzuk így, ezt a túlértékeltséget, úgyhogy a tényleges nominális ingatlanárak érdemben nem változtak, mondhatjuk úgyis, hogy stagnáltak. Tehát nem kell ezért nagyon kétségbe esni, de mindenképpen egy figyelmeztető jelnek tekinthető az, hogy ilyen túlértékeltség mellett nagyon alacsony önerővel vásárolnak az emberek ingatlant.
1: Innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője a partnerem, és várjuk a kérdéseiteket is, amit akár feltehettek messenger üzenet formájában is a Facebookon írva, vagy SMS-ben, Viberen 0677 1098 6.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk. Ez a Manna kanapé. Sziasztok a 98.6 Manna FM-en. És ott tartottunk szakértőmmel, hogy hogyan lehet ma a fővárosban, illetve vidéken ingatlanhoz jutni. Alacsony önerő mellett vásárolnak általában hitelből az érdeklődők, és a túlértékelt lakásárakkal találkoznak, ez is biztos. Na, menjünk akkor innét tovább.
3: Mondhatjuk azt, hogy az önerőt kéne növelni ahhoz, hogy könnyebb helyzetben legyünk, de ez könnyű mondani, az önerőnek az emelkedése, a saját megtakarításunknak a növelése nem egy egyszerű dolog ma Magyarországon. Szerencsére a nettó vagyona a Magyar Nemzeti Bank felmérése alapján a háztartásoknak folyamatosan növekszik. Az elmúlt évben durván 10%-kal emelkedett a nettó pénzügyi vagyona a magyar háztartásoknak. Igen ám, de ezt messze meghaladta a lakásáraknak az emelkedése. Tehát, hogyha valaki átlagos módon tudta növelni a nettó vagyonát, azért nem rossz teljesítmény, hogy 10%-ot rápakolt egy év alatt, az azt tapasztalta, hogy nem közelebb került a lakás céljának a megvalósításához, hanem távolodott tőle. Ugyanis az ingatlanárak nagyobb mértékben emelkedtek, mint Budapesten, mint vidéken 10%-nál. Mondhatod maga azt is, hogy jóval nagyobb mértékben. Tehát a felhalmozott önerő százalékosan a vételárnak egyre kisebb részét tette ki. Tehát azért ez nem egy egyszerű megoldás. Nyilván vásárolhatnak az emberek kisebb ingatlant is, de azért lássuk be, hogy 45 négyzetméter alapterület önmagában, ami a példában szerepeltem, egy óriási. Tehát ennél lehet azért kisebbet venni, de ha levisszük ezt a küszöböt mondjuk 35 négyzetméterre, akkor azt már jó esélye, csak tényleg egy személy fogja megvásárolni. Azért 35 négyzetméter nem elég élettér ahhoz, hogy egy pár, ne, sőt, pláne egy család gondtalanul éljen ott. Márpedig az egyedüli hiteligénylés, az egyfizetésből történő hiteligénylés azért eddig is necces volt. Fogalmazzunk úgy, hogy 35 négyzetméternél sem lesz sokkal, de sokkal előnyösebb. Ha ugyanezt a dolgot levezetnénk, akkor egyébként otthonstart esetén a fizetésnek nagyjából 28,6-28,7%-a menne hiteltörlesztésre, míg piaci hitelnél ez 40% fölött lenne, tehát ugyanez az arány jön neki. Otthonstartból egyébként működne a dolog, míg piaci hitelből nem igazán, legalábbis a helyi mutató alapján. Persze a helyi mutatóban egy 30%-os jövedelem terheltség van, ez azt jelenti, hogy valaki keres 300 000 forintot, annak a harmadát 90 000 forintot költhetne, kicsivel kevesebb, mint harmadát 90 000 forintot költhetne hiteltörlesztésre, de a jogszabálynél magasabb plafont állapít meg, 50%-ban húzza meg azt a határt, tehát akár a példában szereplő 621 000 forintos fizunak a felét, vagy 310 000 forintot is el lehetne költeni kölcsöntörlesztésre.
2: Ez nem járható bút a lakáshoz jutáshoz?
3: Egy azért mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy jövedelem oldalról és ingatlan oldalról is kifeszíteni magunkat nem túl szerencsés. Tehát 10% önerővel, nagyon minimális önerővel és nagy jövedelem leterheltséggel együtt hitelt felvenni és lakást vásárolni nem szerencsés, sőt nem javasolt. Valamelyik oldalon mindenképpen puffernek kell lennie. Tehát, hogy vagy nagyobb önerővel kell valakinek rendelkezni, és akkor engedheti kicsit följebb a jövedelem oldali törlesztést, vagy legalább ha az ingatlan oldalon kifeszíti magát, és kis önerőt tesz vele, akkor a jövedelem oldalon legyen stabil, és egy könnyen bevállalható törlesztőt fizessenek havonta. Azt is mindenképpen fel kell írni, hogy az eredeti példában szereplő 45 négyzetméteres lakásnál ugye a törlesztő részlet a piaci hitel esetén 50% fölött volt, 55%-ot is megközelítette, tehát több, mint a felét költötték volna a hiteltörlesztésre az egy fő igénylő, márpedig ugye jogszabályilag 50%-ot költhet el, tehát hogy ő egyedül önmagában nem tudná megoldani azt, hogy megvásárolja a lakást, hiába akarná a fizetésnek nagyobb részét hiteltörlesztésre fordítani, gyakorlatilag ezt nem tudja megtenni, mert a jogszabály gátat szab 50%-nál.
2: De persze, ugye az is előfordulhat, hogy valaki átlagbér feletti jövedelemmel igényel hitelt, hogy ebben mit mutatnak a számok, hogy ez mennyire gyakori, ezt is meg fogom kérdezni Argyelán Józseftől, a bankmonitor.hu vezető elemzőjétől, akivel életöröm zenék után még folytatjuk.
0: Manna FM.
1: További információért és extra tartalomért.
0: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A Manna kanapéban sziasztok, ez a pénzügyi percek, és Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz ma Magyarországon ingatlanhoz jutni egyedül átlagbérből, mondjuk 10% önerővel, ketten már egy picit talán könnyebb, hogyha két fizetés játszik, de ugye ott is benne van a pakliban az a téma, vagy az a kérdés, hogy valaki átlagbér feletti jövedelemmel igényel hitelt.
2: Ez egyébként az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy egészen valid felvetés. Hogyha 24-es, hangsúlyozom, nem a tavaly, hanem a 24-es hitelfelvétel összetételét vizsgáljuk meg, akkor hogyha a jövedelmi ötödökre bontjuk az igénylőket, tehát azt mondom, hogy a leggazdagabb 20%, a leggazdagabb, legnagyobb fizetéssel rendelkező 20% a hitelek mekkora részét vette föl, és így további 20%-okra bontjuk a hiteligényléseket, akkor azt mondhatjuk, hogy a legjobb helyzetben lévő ötöd, tehát a legmagasabb jövedelemmel rendelkező 20% vette fel a piaci hiteleknek az 54%-a, és a támogatott csokplusz hitelnek is a 40%-a köthető hozzájuk. Tehát látható, hogy a vagyonosabb, nagyobb jövedelmi helyzettel lévő réteg leuralja a hitelpiacot. Ha az alsó rétegre tekintünk, bőven 10% alatti értékekről beszélhetünk. Tehát, hogy a csokplusznál gyakorlatilag 5% körüli, piaci hiteleknél pedig 7-8% körüli értékeket láthatunk. Tehát érdemben ledominálják a magasabb fizetésűek a hitelpiacot. Ezáltal mondjuk a lakásvásárlási piacnak is a hitelből történő lakásvásárlások jelentős részét. Ez azért magyarázatot adhat arra, hogy hogy lehetséges az, hogy Budapesten egy átlagos helyzetben, átlagos fizetésből élő személy nem tud ingatlant venni, hitel segítségével, mégis hitelfelvétel csúcson van, hiszen rekordokat döntögetett az elmúlt hónapokban a hitelkihelyezések összvolumene.
1: Ez hogy lehetséges?
2: Hogy gyakorlatilag a hitelpiacról a szegényebb, kisebb jövedelmű, sőt az átlagos fizetéssel rendelkezők is egyre inkább kiszorulnak. A nagyobb fizetésből, komolyabb jövedelemből élők, komolyabb bevétellel rendelkezők tudnak most hitelt felvenni, és tudnak ingatlant vásárolni. Ez nem azt jelenti, hogy az alacsonyabb fizetések nem kapnának hitelt a bankoktól. Kapnának. Csak az a hitelösszeg, amit fel tudnak venni, az nem elegendő a mai ingatlan árak mellett ahhoz, hogy lakást tudjanak vásárolni. Ez a mostani helyzet. Sajnos még a 25-ös otthonstartót és tartalmazó statisztikákat nem ismerjük. Elképzelhető, hogy ez a nagyon-nagyon elbillent, a nagyobb jövedelmek felé elbillent piac kicsit konszolidálódik és korrigál pozitív irányba, de azért az biztos, hogy teljesen kiegyenlített és teljesen sima eloszlást nem fogunk látni az idei évben sem, illetve hát a tavalyi évben biztos nem.
1: Mit tudunk akkor mondani ebben a helyzetben?
2: Nem meglepő módon az áremelkedés gyakorlatilag megtorpant a fővárosban. Hát igen, mivel átlagbérből sem nagyon lehet, még két átlagbérből sem nagyon lehet ingatlant vásárolni piaci hitellel, fogalmazzunk így. Ezt a megtorpanást alátámasztja az, és ez a Magyar Nemzeti Bank becslése szerint ebben a fél évben, tehát 26 második fél évében durván 1%-kal fognak csak a fővárosi lakásárak emelkedni. Ez az év per év alapon, tehát teljes évre vetített áremelkedést olyan 10-11% körüli szintre hozza le, ami azért egy óriási visszaesés a 20% fölötti áremelkedésről, bár hozzátenném, hogy még mindig kétszámjegyű drágulásról van szó, tehát azért van honnan még mindig csökkennie ezek után is az árnövekedésnek hazánkban.
1: Nagyon szépen köszönöm. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével számolgattuk azt, hogy egy átlagos 45 négyzetméteres ingatlan Budapesten milyen feltételekkel, hogyan, milyen fizetéssel tud megvásárolni valaki, és hát nem túl rózsás a helyzet. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, hogy nyugodtabb perceitekben újra tudjátok hallgatni, átgondoljatok minden szempontot, és a lehető legjobb döntést tudjátok meghozni. Sok sikert az ingatlan vásárlás előtt állóknak. Ha van kérdésetek, feltehetitek nyugodtan SMS és Viber számunk 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony idő lesz, megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezártak Szombathely térségében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállalji házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Holnaptól Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország több részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zárt le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely Szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja.
0: Időjárás.
2: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
3: Én Puc Attila vagyok, mellettem pedig a Bőség kosara. Sziasztok! Még üresen összekötöttem a kellemeset a hasznossal, képzétek el. Kirándulni mentünk, illetve fesztiválra mentünk, a Bőköz fesztiválra az Ormánságba kerékpárral. Budapest keletiből egészen Villányig vonattal, és ha már Villányba vagyunk, akkor persze megállunk egy itókára a híres Villányi pincesoron. Nos, előkaptam a riporterszettet, mert éppen nálam volt, hiszen erre készültem, és az első utunkba eső kellemes pincével csináltunk egy nagyon kellemes riportot. Ez lesz a következő órában. A témánk az agancsos pince és a villányi borok.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Oh, love you, it kills my courage.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosara című adást. Megint elhagytuk a Székesfővárost, nem is jöttünk annyira közel, Villányba vagyunk. A híres pincesor elején mi vonattal jöttünk, kerékpárral, és a tudtam be volt tervezve, hogy az első kellemesnek tűnő pincénél meg is állunk, és nem is lőttünk mellé, mert az agancsos pincészet mihez tulajdonképpen, mint a terem kis pince, kérem Skrut Mártit, Mártikát, aki 8 éve dolgozik már, és minden tud, a hogyan iszák itt a bort, kik iszák itt a bort, milyen bort hisznek, ezekről beszélgetünk. Szóval hol vagyunk most jelenleg a pincesor elején, hogyha Pest felől nézzük? Mi ez egy bemutató terem, kis pince?
2: Ez egy jó napot kívánok, itt Márti a Gancsos Pincészetből. Hát mi egy kis pincészet vagyunk, 8 hektáron gazdálkodunk. Igaz, Villány a vörösborok hazája, de nagyon megtalálta a fehérborokat is kaphatunk. Szeretettel várunk mindenkit. Most a fiataloknak általában a fehérbor van igénybe, meg hát nagyon meleg van errefele. Úgyhogy kénytelenek voltunk mi is ültetni fehér szőlőket.
1: Nagy a fehérborban lehet igazából jó fröccsöt inni ebben a nagy melegben.
2: Jó fröccsöket, van a rozénk egy házasítás, és van egy franrozénk is, egy nagyon kellemes, ropogós, nagyon friss ízű. Hát ilyen melegben igen, a fröccsök jobban fogynak, de viszont azért vannak nagyon, nagyon jó boraink is. Van a portugézer, az a tájjellegű bor, de van a franunk, a kapitális, ami egy zászlósbor, bárhova megyünk, díjakat szerzünk vele, aranyérem, minden a merlónkat is. Hát a fiatalok körében most jobban, meg az emberek is, hogy ilyen nagy meleg van, eddig szubmediterrán éghajlat volt Villán, de már mediterrán lett. Hát ebben a nagy melegben a fröccs a jellemző. Hát most, ha meginnák azt a 14-es, 15-es alkoholos bort, hát köszönöm szépen.
1: Azok inkább testes vörösborok, nem? Ugye igen. Villány a testes vörösborok hazája, és ilyenkor főleg az ember kerékpár, az a sportfröccsöt, ugye, ami egy deci bor, 4 deci szóda. Melyik a létezik egy mondjuk a legkedveltebb fröccsfajta?
2: A legkedveltebb általában most az írsai. A írsaink az a kis gidánk, ő a tavaly volt a 4. évjárat, egy illatos, egy reduktívan készült borocska, alkoholban 11%, de már idén leszüreteltük a írsait, mivel már megvan a szüretnek a eleje, úgyhogy körülbelül olyan október elején már lesz új borunk is. Hát nagyon szeretik mondjuk a rozét, abból szokunk csinálni a rozé limonádét. A rozé limonáde az olyan, hogy egy nem is fröccs, nem is limonádé, egy könnyed, egy ízletes borocskáról van szó. Egy...
1: De valami meg van vadítva?
2: Igen, van benne gyümölcs, egy kis szőr, de nagyon jó, mert nagyon olcsó a szomja, de nem csak limonádét iszik az ember, hanem iszik bort is. Nem fröccs, hanem rozé limonádé.
1: Ide túrázók bejönnek, ugye ez a híres pincesor elején vagyunk, hogyha végülis Pest felől nézzük az egészet. Kik állnak meg itt? Szóval vannak olyanok, akik itt laknak Villányban, és minden este bejönnek, vannak-e már törzsvendégek például?
2: Hát Villámból nagyon sokan nem, de általában egész Magyarországról, Budapestről, mindenhol törzsvendégek is vannak, igen, nagyon sokan. Aki egyszer eljön hozzánk, az visszatérő vendég, mert ahogy mondtam, a fehérborokat és a rozét azt így reduktívan éljük, de mi még hagyományosan éljük a vörösborokat fahordóba, 1 évig, 2 évig, 20 hónapig. Ezért, aki egyszer megkóstolja a boronkat, akkor az visszatér. És ahogy mondom, a vendégeknek minden út Villámból vezet.
1: Na ez az, na innen folytatjuk, kedves hallgatók, Mártikával. Zenélünk, addig nézem egy jófajta fröccsöt, persze csak mértékkel, és ugye erre jön fel minden kedves hallgató figyelmét, hogy csak mértékkel, főleg ebben a nagy melegben. Lesz még miről beszélni, a következőben arról is beszélünk, hogy az utóbbi években előrébb jött a szünet. Na majd ez lesz a következő témánk, zene, aztán folytatjuk innen az agancsos pénzeszekből.

0: Ez a Bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a Bőségkosarát, kedves hallgatók. Itt vagyunk a villányi pince sor elején, az agancsos pincében. Velem szemben Szklut Márti Mártika. Ahogy én megismerkedtem vele, összetegezettünk. Hadd legyen szabad azt mondanom, hogy te az a fajta kedves vendéglátós hölgy vagy, aki mindenkivel, legyen az idős, fiatal, magyar, német, majd mindjárt beszélünk, hogy hány nyelven tudsz kiszolgálni, hiszen Felvidékről származol, a cseh meg a szlovák vendég sem, hanem aki, te mindenkivel megérteted, mindenkivel meg tudod magad szerettetni, nem?
2: Hát igen, hála Istennek, és nagyon, nem dicsekvésből, de nagyon sokan jönnek vissza miattam, ahogy itt a példa, te is mondod. Igen, hát megértem, tudok szlovákul, csehül, azért németül, angol, most például olaszok voltak, azokkal is eldiskuráltam. Innen nem megy el senki úgy, hogy nem iszik, vagy nem eszik valami jót, mert szeretettel várom őket. Talán ez a vendéglátás bennem van, én Pozsonyban jártam iskolába, hát ha már összeadom a iskolába együtt, majd 40 éve csinálom ezt, itt az agancsosban 8 éve vagyok, mindig is a véremben volt, hogy eladni szerettek a vendégek, egy kis jó szót szólni, kicsit mosolyogni, hát igaz, vannak különlegesek is most, de hát azért mindenkivel megértem a szavat, de én mindenkinek csak a jót akarom, segítek, ha kérnek tanácsot, milyen bort szeretnének, ilyen mondom, hogy könnyedebb bort, ha vöröset, akkor mit ajánlom, van egy nagyon jó falkánk, egy négyes házasítás, a Pinot Noir, van benne kék frankos, Sauvignon és a Cabernet Franc, ő egy könnyedebb bor, de viszont vannak a nagyborok, a Merlónk is, ami most a 21-es is, a Savária Karneválnak a aranyérmes bora lett. Hát szeretnek itt a vendégek, őszintén mondom, és aki egyszer betér hozzám, az visszatér, hát egyet a sok közül Prágából, vagy Prüzenből jönnek, már hívnak előtte, vagy írnak a SMS, hogy Mártika, itt te leszel, úgy várnak, hogy hozzák nekem a csokikat, amit szeretek, vagy ezt, azt. Úgyhogy hála jó Istennek. Ahol dolgoztam, bárhol dolgoztam, onnan sehol nem jöttem el haraggal, mindig jól váltunk el, és bármikor, ha gondolnám, akkor vissza is mehetnék. De én így szeretek a évikéig, nagyon rendesek, úgyhogy eddig...
1: Na. Én különben adnék neked óradási lehetőséget egy egyetemen főiskolán, hogy hogyan kell a vendéggel bánni különben, mert tényleg ugye semmi tolakodásnak nyoma nincsen, de rögtön elkezdtünk beszélgetni, amikor először bejöttünk, mondtam, hogy majd jövök visszafelé, akkor ezt a bőségkosaradást is megcsináljuk, leegyeztettük, és akkor is ott beszélgettünk, összetegeződtünk, de ezt így kell csinálni. Na, 8 hektár, az nem olyan nagy, az pont arra elég, hogy egy családot meg egy kis pincét eltart. Te segítesz a szőlőmunkátokban, vagy igazából ez itt a te területed?
2: Hát 8 hektár. Igaz, az nem olyan nagy, de ez egy családi vállalkozás, a Kovács Zoltán a főnök úr, a gancsos pincészet. Hát úgy lett a gancsos pincészet, mert tavaly előtt volt 20 éve, hogy nyitva vannak, előtte Kovács pincészet volt, csak az adta a ihletet, hogy a kék frankosunk a gancsos dűlőbe volt, és a főnök úr pedig vadászik, ezért van a logónk is más, és a borokat is, ahogy mondtam, hogy Gida, vagy Falka, vagy Kapitális, ez mind a vadászattal kifolyólag van. Hát az első pár években jártam én is szüretelni, voltam nem is egyszer, de most már a utóbbi időben én főleg itt vagyok, itt értékesítem, itt árulom a borokat, itt várom szeretettel a vendégeket.
1: És szinte minden tudsz a borokról. Hát ez úgy mondtad, hogy 8 évvel sok minden az ember, ugye 8 hektáról beszélünk, de hát 2, 4, 6, 8, több mint 10 féle bor van fent a pont, több mint 10.
2: Igen, hát 8 hektáról 10 féle bor van. Ahogy tetszik látni, hogy a fehér bor nem olyan sok.
1: Hiszen villányban vagyunk.
2: Hiszen villában vagyunk, de hogy volt rá igény, ez hogy értsék meg a kedves vendégek is, hogy 8 hektárból csak 6 hektáron van a Tramining, a Chardonnay és az Irsai, a 2 hektáron van ő, és a 6 hektáron pedig a vörösbor, vörös szőlő, tehát a kék szőlő, ezért nem igény van rá. Hát a vendégeket meg hála jó Istennek, én nekem még jó iskolám volt, a Pozsonyban engemet még megtanítottak. Meg mikor elvégeztem a iskolát, szlovák filharmóniában dolgoztam, és ott még volt egy főpincér, egy igazi úriember, aki megtanított, hogy hogyan nem szabad tolakodó lenni, vendég legyen az első. Igaz, hogy mindent nem szabad megengedni, az is egy dolog. Háló jó Istennek, hogy itt át a borról van szó, de jó Istennek, hogy ilyen illuminátok nagyon nincsenek.
1: Hát igazából, aki az ilyenfajta bort szereti, az egyfajta szűrő azért már azért tud viselkedni. Innen folytatjuk, úgy azt nem beszéltük meg, csak bepromoztuk, hogy a szület előrébb jött, de most zenélünk, és ezzel a témával kezdünk, egy picikét itt melegebb lett. Például rengeteg banánfát láttam. Na, erről is beszélgetünk hamarosan Mártikával.

0: Szerelem.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Folytatjuk a Bőség kosarát a villányi pince soron található agancsos pincészet kis pincéből. Velem szemben a pincetet minden esetelen mondhatom azt, Mártika. No, arról beszéltünk, hogy picikét előrébb jöttek a születek. Ugye most, amikor az a beszélgetés készül, akkor augusztus 19-e van. Egy nappal az ünnep előtt vagyunk. De már javában tart a szület. Sőt, aki akar, már vehet frissen, nem palackozott, hanem ez a bag-in-boxos mustot, friss mustot venni. Ez régen nem így volt.
2: Hát ez régen nem így volt. Eddig a villány, ahogy mondtam, szubmediterrán éghajlott volt, de most már mediterrán. Hát tavaly év az nagyon-nagyon meleg volt. Hát tessék úgy elképzelni, hogy régen a születet úgy szeptember elején kezdtük. Most már augusztus közepén neki kellett fogni a születnek, tehát az nem csak a hírsai azt jelenti, hanem minden. A nagy borokat, tehát a nagy borokat, a Sauvignon, a Merlot, a Franc, azt mindig van itt egy október elején egy nagy vörösboros fesztivál, azt utána szoktuk leszületelni, de tavaly kénytelenek voltunk már közben, tehát egy hónap alatt, tehát augusztus és szeptember elején már mindent le kellett születelni, mert akkorák voltak a cukorfokok, hogy 26-os, 24-es, úgyhogy de zseniális borok lesznek. A tavalyi évjárat az olyan, hogy szerintem több száz éve van itt szőlő, ahogy vissza lehet olvasni, akár ókorba, bár ókor, de ilyen minőségű borok, mint a tavalyiak lesznek, akár egy prémiumból lehetne, a portugézer, ami egy klasszikus bor, hát a Merlot, a Sauvignon, azok még két évig a faordóba élelőnek. Tessék eljönni, majd megkóstolni. Ők már 17-es alkohollal.
1: Hát az már komoly csajozós bor, mert azután már a hű az nagyon komoly. A vendégek egyébként, amikor beülnek és beszélgetésbe legyettek, kíváncsiak a borokról? Tehát nyilván nem egyetemi szinten kell róla beszélni, de hogy valamit érdeklődnek, hogy mi az, amit isznak, főleg ősszel, télen egy testesebb borsort megkóstolni. Tudsz ezekbe is segíteni?
2: Persze, főleg ha bejönnek, mindig szokom kérdezni, hogy mit szeretnének, ilyen könnyedebbet. Akkor mindig mondtam, hogy a falkát ajánlom, vagy a portugézet. Igen, van rá, igen, és van nálunk lehet ilyen borkóstolókat is inni, ahol elmondjuk, hogy hogy készítjük, hogy tároljuk a borokat, de én simán is, ha bejön a vendég, és látom, hogy van rá érdeklődő, akkor elmondom nekik. Nagyon-nagyon örülnek, sokszor mondják, annyi mindent megtanulnak tőlem, hogy soha nem is hallottak erről, hogy örülnek neki, hogy még azt se tudták, mikor mondom, hogy a barikordóba, hogy mit jelent az, hogy az egy kifüstölt hordó, egy tölgyfa hordó, vagy hogy 24 hónapig éreljük, aztán palackozunk. Nagyon sokan szeretik, akik isszák a borokat, és szeretik a borokat, azok nagyon elégedettek. Hát a jó borhoz, ahogy van egy mondás, a jó borhoz kell jó borivónak is lenni.
1: Meg a jó borhoz hozzá, tehát a bor szeretetéhez hozzá kell idősödni, öregedni. Ez a műsor is azért van, hogy a fiatalokat is áttegye egy kultúrált borfogyasztása, hogy egy fesztiválon se rögtön a töménnyel kezdjék, mert az nem való, hanem egy jó fröccsel. Attól is lehet hangulatba kerülni, természetesen csak módjával, nem győzöm hangsúlyozni. No, egyébként van itt szezon, amikor nagyon sokan vannak, vagy ez egy ilyen négy évszakos menetrend, amit
2: hát
1: van?
2: Hát általában januárban az egy pár hétig zárva vagyunk, aztán kicsit megy, márciusban már kezdődik, hát önnel nyáron van a Rozé Fesztivál, fröccsözön, akkor mindig van a péntek, a Korvillány, hát szeptemberben van a Schwab Fesztivál, hát a legnagyobb a Vörösbor Fesztivál, az október első hetében van mindig, hát akkor több tízezer ember van itt, azt már előre le vannak foglalva a szállások, hát van itt nyüzsgés, most is áll a jó Isten.
1: De akkor nem beszélgetnénk ilyen nyugodtan a Vörösbor Fesztivál alatt, mert akkor nem tudnál leülni.
2: Akkor nem, akkor nincs semmire idő. Van olyan vendég, aki ide jár már x éven, 7 éve, és a picike volt még a baba, nem is beszéltük, az melyik nap eljöttek, csak ilyen simán, és olyan jó volt, leültünk, beszélgettünk, mert akkor nem lehet, akkor nincs rá idő. Hát nagyon szeretnek ide jönni a vendégek. Aki egyszer eljön, bekerül ide valamelyik fesztiválból, az visszatér mindig az a vendég.
1: Ilyen leszek én is. A következő utolsó részben nem beszéljük azt, hogy mit lehet harapni a borok mellé. Én például remek házi sonkát ettem, hogy ennek mi a titka, ha titkát nem is tudjuk meg, de hogy miket haraphattok a borok mellé, hamarosan kiderül zene, aztán folytatjuk a bőségkosarát.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Folytatjuk a Bőségkosarát, kedves hallgatók. Remek zenék után vagyunk. Olyan remek zenék után vagyunk, amilyen remek harapnivalókat lehet itt a borok mellé kapni. Ugye eddig ittunk jelképesen, a borokról beszéltünk, de például, amikor én erre jártam ugye pár napja kerékpárra, és megéheztünk, mert korán jött a vonat Pestről, akkor kértünk egy hideg sonkatálat, most mi volt, és nagyon, nagyon házi íze volt. De mi az, amit itt az ember kérhet a borok mellé?
3: Hát igen, ahogy te is mondtad, hogy igen, vannak ilyen borkorcsolyák, hát a legegyszerűbb a zsíros kenyér, amit nagyon szeretnek, lilla hagymával.
2: Azt is kértünk.
3: Libazsírral, de van a sonkatál, az egy házi sonka, szalámitál, tudunk adni sajtálat, akkor lepényeket, lepényünk van szalonnás, sonka, szalonnás, kolbászos és ilyen tejfölös. A feltétek azok mind háziak, akkor tudunk adni borcsúszkát, az kolbász van rajta, olivabogyó és sajt. Bárki betér, bármikor hétköznapokon, akkor tud egy kis falatkát enni, de viszont lehet itt rendelni, vannak ilyen ételek is, csak azt így csoportokba szokták megrendelni, vannak sültek, sültálak, hidegtálak.
2: Ezt is te magad csinálod?
3: Ezt nem, ezt a Zoli, a főnök úr szokja főzni, akár vadpörkölt, szarvas, ból, vagy vaddisznóból, de azt előre meg kell rendelni, mivel mi nem étterem vagyunk, de ilyen csoportokba szoknak jönni. Van egy jó édesség is, a csoki szuflé, fagyival, vaníliás fagyival, úgyhogy itt mindenki meg tudja találni a kedves jaj, meg a legfontosabb jó libatepertő, lila hagymával, és kenyérkével, úgyhogy a bárki idejön, jó is tud lantni, és tud utána jó borokat inni.
2: Erre csúszik a fröccs. A felvidéki ízeket, ugye beszéltünk korábban, onnan száll, Dunaszerdve és környéke. Azt sikerült becsempézni, meg nem volt egy csoport, mondjuk egy jó Brinzova Haruski, jól mondom, igen, vagy rosszul mondom? Brinzova Haruski, ez a tapacska.
3: Hát igen, hát itt így nem volt, hogy nálunk hagyományos a knédli, az volt, hogy egyszerűen már itt vannak Márton napok is, még nem ér véget a nagy fesztivállal a szezon, és akkor volt, hogy egyik asztalnak csináltam ilyen knédlit, ott van kacsa, liba van, meg párul káposzta, nagyon ízlet nekik. Hát így különlegeséget nem szokunk, de hát a vadpörkölt az itt a zseniális, főleg mikor van ez a nagy fesztivál is, akkor nem kell megrendelni.
2: A gacson spince neve kötelezés a vadpörkölt, nem? Hiszen most a szerem körben ezek trófeák alatt ülünk.
3: Igen, mi nem úgy vásároljuk a vadhús, hanem a főnök az Zoli lelövi, és akkor például a nagy fesztiválkor akkor nem kell rendelni, mert akkor van kint, lehet nyugodtan enni szarvaspörköltet, aztán sülteket, mindent, mert akkor nem kell előre megrendelni, de bárki szeretne így simán enni, akkor azt előre egy héttel, egy pár nappal meg kell rendelni, hogy el tudják készíteni.
2: Neked mi a kedvenc borfajtád ezek közül? Egy lazafröccsöt szoktál inni esetleg egy nehéz nap végén?
3: Hát én őszintén nagyon nem borozgatom, de nekem a kedvencem a Falka, az egy olyan annyira gyönyörű bor, mivel a Pinot Noir egy gyümölcsös, és ember mikor azt megissza, gyümölcs annyira érezni, de mikor már lenyeli, azért érezni, hogy ott vannak benne az a kék frankos, a Sauvignon és a Franc, egy nagyon könnyed, de egy nagyon finom, ízletes borról beszélünk.
2: Kedves hallgatók, azt hiszem, az elmúlt egy órában olyan kedves emberrel beszélgettem, aki a helyén van. Nem volt mindig könnyű a sors, de az látszik, hogy munka szempontjából a helyeden vagy, szereted azt csinálni, és szerintem aki ide egyszer betér az Agancsos pincébe, az visszatér. Mi is így tettünk, megígértem, itt vagyunk, és még jövünk szerintem, és szerintem megismerjük egymást, ha találkozunk. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, hát ugye így nyár végén, ősz felé, hogy hát akkor bírd energiával, erővel ezt az egészet, és hogy terjezd a magyar bor szeretetét. Kultúrát, borfogyasztásról beszélünk, hogy ez nagyon fontos.
3: Igen, mindenkit szeretettel várok, bárki térjen be, itt a első út a Agancsos, várok borral, szeretettel is.
2: És ha van rá idő, akkor jó beszélgetéssel és ételekkel.
3: Van rá idő, jó beszélgetéssel is, és gondolom, hogy vissza is fognak térni, mert nem egy-kettő, aki egyszer eljött, aztán jön vissza, mert hát nagyon szeretnek engemet az emberek.
2: Úgy. Így van, mi is azért vagyunk itt. Kedves hallgatók, ez volt tehát a Bőségkosarának a villányi külön kiadása. Szerintem még jövünk ide is. Minden jót, a viszontlátásra, és bort fogyasztani csak kulturáltan és a megengedett mértékben.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시러

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálcium-hidroxiapatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezárnak Szombathely térségében. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az amerikai sertéspestis fertőzéssel érintett válai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Péntektől Vas és Zala vármegyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. VIP vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angeles beinduló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: Manna

0: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
1: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kételj, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A

0: 11. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
2: God is good.
1: A few years ago, a good friend of mine went...
3: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten. Aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Mindnyájan boldogok akarunk lenni, nem igaz? Azt mondanám, hogy ha most végig gondoljátok, ha egyszerűen összegezni kéne, mit akar mindenki, igazából csak boldogok akarunk lenni. Élvezni akarjuk az életünket, és boldogok akarunk lenni. És a hozzáállásunk nagyon-nagyon-nagyon fontos, és olyasmit fogok nektek mondani, amit nem fogtok elhinni itt az elején, de remélhetőleg egy kicsit jobban meggyőződtök majd róla, ahogy haladunk előre a hétvégén. Hiszem, hogy nem a körülményeink tesznek minket boldogtalanná. Nem azt mondom, hogy nem kellemetlenek, és nem nehezek, és nem jelentenek kihívást, és biztos, hogy el tudják lopni az örömünket, ha hagyjuk. Ám tényleg nem hiszem, hogy a körülményeink tesznek minket boldogtalanná. Hajlandó valaki ennyire messzire menni velem ma este? A körülményeinkkel szembeni hozzáállásunk az, ami valójában boldogtalanná tesz. Talán már hallottátok ezt az idézetet Viktor Franktól, aki egy holokauszt túlélő volt. Elvehetnek mindent tőlem itt, az emberi méltóságomat, ételt, minden jogot, amivel egy embernek rendelkeznie kellene, egy dolgot azonban nem tudnak tőlem elvenni, a döntésemet, hogy jól fogok hozzáállni a dolgokhoz. Ez annyira igaz, hogyha te és én egyszerűen eldöntjük, hogy jó lesz a hozzáállásunk, a jó hozzáállás azt jelenti, hogy még egy rossz helyzetben is azt mondod, tudod, nem tetszik ez a helyzet, de hiszem, hogy ki fogok hozni belőle valamit. Valamit tanulni fogok, túl fogok nőni rajta, és ez is el fog múlni. Vége lesz. És hányan tudjátok, hogy miután elmúltak a nehéz idők, általában mélyebb, gazdagabb lesz a személyiségetek. És észrevettétek, hogy igazán az ilyen időkben tudjátok mélyebben megismerni Istent. Mielőtt belevetném magam a boldog mondásokba, amiről prédikálni fogunk ezen a hétvégén, azokról a csodálatos dolgokról, melyekről Jézus beszélt a hegyi beszédben, szeretnék egy kis bevezetőt mondani nektek, hogy képbe kerüljetek. Először is azt gondolom, rögtön rávághatjuk, hogy Jézusnak hatalma volt, mikor itt volt a földön. Bemutatta erejét, erőben járt. Gyógyulások és csodák követték, és olyan nagy ereje volt, hogy azt olvassuk az evangéliumokban, csak ment, és erő áradt ki belőle. És egy nő odament hozzá, hittel megérintette őt, és meggyógyult. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus érezte, hogy erő áradt ki belőle. És azt mondta, ki érintett meg engem? Tehát nem kellett szándékosan semmit tennie. Annyi erő volt ott, hogyha valaki hittel megragadta ezt az erőt, birtokolhatta. Néhány fordítás azt mondja, erény származott ki belőle. Más fordítások erőt írnak. És az erény szó nagyon érdekes, mert a boldog mondások, melyekről ezen a hétvégén beszélni fogok, keresztény erényekként ismeretesek. A lélek erényei, a lélek erkölcsi kiválóságai, melyek aztán felszabadítják Isten bennünk lévő erejét, hogy az kiáradjon az életünkbe. Nem csak arról van szó, hogy Istennek van ereje, Jézus erőben járt, a Szent Szellem erőteljes, hanem az Úr megosztotta az erejét velünk. Isten ereje lakozik benned, ha hiszel Jézus Krisztusban. Nem vagy erőtlen, erőteljes vagy. Azt mondtam, nem vagy erőtlen, te erőteljes vagy. Tudjátok, Pál többek között azért imádkozott, hogy az emberek ismerjék meg az erőt, ami elérhető számukra Krisztusban. Tehát ma este biztos akarok lenni benne, hogy tudjátok, hogy Isten ereje lakozik bennetek. Ha újjászületett hívő vagy, Isten ereje ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Krisztust a halálból, ha ez benned lakozik, már pedig ott van, ha újjászületett hívő vagy. A Biblia azt mondja, ez az erő meg fogja eleveníteni, illetve életre hívja nem csak a halandó testedet, hanem mindent az életedben. Tehát gondolkodásunknak erőközpontúnak kell lennie, nem szánalmasnak vagy sajnálkozónak. És tudjátok, annyira bele tudunk merülni az önsajnálatba. Van egy problémám, szegény én, és rá kell ébrednünk, hogy Isten ereje a mi oldalunkon áll. Tudjátok, idézzük ezeket az igéket, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, diadalmaskodunk Krisztusban, aki szeret minket, egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, de tudjátok mit? Úgy hozzá tudsz szokni valami idézgetéshez, hogy azt sem tudod már, hogy hiszel-e benne vagy sem. És meg kell állnunk annyi időre, hogy feltegyük a kérdést. Tényleg hiszem, hogy Isten ereje elérhető a számomra? Na most csak azért, mert valami elérhető, hallgassatok ide, csak mert valami elérhető, az nem jelenti azt, hogy Isten ezt automatikusan felszabadítja az életünkben. Ezen a ponton nagyon sok keresztény összezavarodik, mert hallunk arról, mi a miénk Krisztusban, és Isten minden ígéretéről, ami a miénk, és mégsem látják ezeket megvalósulni az életükben. És el fogom mondani nektek olyan világosan, amennyire csak tudom, ez mind a szellemi érettséghez köthető, és ahhoz, hogy hajlandóak vagyunk-e felnőni Istenben, és krisztusiakká válunk-e jellemünkben és természetünkben. Az erény szó 7-szer szerepel az Új Szövetségben, és 3-szor a dynamis görög szóból fordítják, amit erőnek is fordíthatunk. Ugyanez a szó szerepel az Apostolok Cselekedete 1:8-ban. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Tehát van 3 hely, ahol a dynamis szót nem erőnek, hanem erénynek fordítják. Ebből tehát leszűrhetjük, hogy az erény és az erő lényegében ugyanaz a dolog. És aztán van 4 olyan hely, ahol az erény kiválóságnak van fordítva, de itt igazából a lélek kiválóságára utal. Tudjátok, milyen csodálatos, kiváló lélekkel rendelkezni? Kiválónak lenni belül? Nagyszerű belső életet élni, és kiváló gondolatokat gondolni? Úgy írnám le, ha nincs erény, ha nincs meg az erkölcsi jellem kiválósága bennünk, akkor nem fog virtus, illetve erő áradni belőlünk. Szóval már bennem lakik Isten ereje, Isten fogja azt felszabadítani, ha megmutatom, hogy képes vagyok felelősséggel kezelni ezt az erőt. Tudjátok, ha rengeteg erőt adsz egy kisbabának, akkor ő azt önző, énközpontú célokra fogja használni. Úgy vesszük, mint az igében. Isten nem a félelemnek a szellemét adta nekünk, hanem az erő, szeretet és józanságnak szellemét. Az Amplified fordítás azt mondja, a fegyelem és az önkontroll szellemét. Nos, hogy használják az erőt az emberek? Általában arra, hogy megkapják, amit akarnak. Az ellenség ellen kellene használnunk az erőt, hogy megállítsuk, és a sötétség királysága ellen, hogy ne rabolja meg Isten gyermekeit. Fogják a szeretetet, és magukat szeretik, ahelyett, hogy másokat szeretnének, pedig pontosan azt kellene tennünk vele. És fogják az önkontrollt, amit saját maguk kontrollálására kellene használniuk, és megpróbálnak vele másokat leuralni. Tényleg meg kell értenünk, mit jelentenek ezek a dolgok, és el kell kezdenünk alkalmazni őket a saját életünkben. A jellemünk az általános viselkedésünk. Az, ami elvárható tőlünk minden helyzetben. Hány embert ismertek, aki nagyszerű, amíg minden az ő szája íze szerint alakul? De aztán, mikor nem úgy mennek a dolgok, vagy valami a kedvét szegi, úgy értem, mint Jekyll és Hyde. Tudjátok, teljesen más emberek lesznek. Nézzétek, az az ember, aki tényleg kifejlesztette azt a jellemet, amit Isten akar nála látni, az az ember stabil marad minden helyzetben. Amen. Ez csak egy példa, amiről beszélek. Az ilyen emberek nem mennek fel és le, amikor a körülmények hullámzóak. És nem boldogok, mikor megkapják, amit akarnak, és nem boldogok, amikor nem. A jellem egy olyan valami, ami benned van. Mélyen beléd van ágyazva, és ez alkot téged. Nem olyan dolog, amit ki és bekapcsolhatsz, ahogy Isten sem tud hazudni. Ő nem tud hazudni. Ő nem mondja, hogy valamit meg fog tenni, aztán nem teszi meg. Máté 5:1. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Az Amplified Biblia elég hosszan időzik azon, hogy boldogok. Próbálok nem unalmas lenni, de figyeljetek, milyen lenyűgözőek ezek a szavak. Boldogok, áldottak, irigylésre méltóak és szellemileg gyümölcsözők, élettel, örömmel és megelégedéssel, Isten jókedvében és üdvösségében, tekintet nélkül a külső körülményekre. Tehát nem számít, mi zajlik éppen az életedben, attól független boldog lehetsz, és annyira áldott, hogy az emberek irigyelni fognak téged és az életed. Tehát nem számít, mi zajlik éppen az életedben. Az áldás egy erkölcsi kiválósághoz, a lélek erényéhez tartozik, amit lelki szegénységnek hívnak, ami igazából alázatos gondolkodásot jelent, olyan embert, aki teljesen Istentől függ, és nem tartja magát jobbnak a többieknél. Az Amplified fordítás azt mondja, boldogok a lelki szegények, az alázatosok, akik magukat jelentéktelennek tartják, mert ővék a mennyek országa. Én sem különösebben szeretem ezt a fordítást. Tudjátok, sok különböző Biblia fordítás van, és mind igazán nagyszerű. És szeretem az Amplified Bibliát, de nem akarom, hogy bárki azt gondolja, hogy mikor azt írja, akik magukat jelentéktelennek tartják, az azt jelenti, hogy hitványnak gondoljuk magunkat. Ez nem azt jelenti. Gondolkodtam erről, és rengeteget imádkoztam, és meg vagyok róla győződve, hogy ez igazából azt jelenti, hogy nem tartjuk magunkat jobbnak a többi embernél. Tudjátok, itt szoktunk bajba kerülni, amikor elkezdünk másokra nézni, és azt gondoljuk, inkább kezdem én, többet tudok nálad, jobb vagyok, mint te. Tudod, én fontosabb vagyok, mint te. És elkezdjük lenézni az embereket, és egy csomó problémát okozunk. El tudjátok képzelni, hogy ha a világon mindenki megbecsülne mindenkit, tekintet nélkül, hogy kicsoda az illető, milyen csodálatos lenne ez a világ, nem? Gyorsan átmegyek ezen, mert tanítani fogok ezekről a hétvégén. Nem fogom versenként elemezni, mit jelent a boldog. De aztán itt jön ez. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Most biztosan azt gondoljátok, hú, mi? Hát beszéljünk majd róla. Boldogok a szelídek, a jóindulatúak, a türelmesek, a hosszú tűrőek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. 7. vers. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Milyen csodálatos lelki hozzáállás az irgalmasság, hogy kész vagy irgalmasnak lenni mindenkivel, és hogy nem arra készülsz, hogy kihajítsd az illetőt az életedből, valahányszor hibát követ el. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Talán ez az egyik kedvencem. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 10. vers. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert ővék a mennyek országa. És ha ez nem lenne elég, a 11-es, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12-es vers, örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. És aztán az utolsó, amit igazából nem sorolnak a boldog mondások közé, de én ebbe a csoportba teszem. A továbbiakban Jézus beszél arról, hogy ti vagytok a világ világossága, és hogy jó cselekedeteket kell tennünk, és az emberek látni fogják a mennyei atyát. Azt gondolom, ez lényegében arról beszél, hogy legyünk önzetlenek, és tanuljuk meg igazán szeretni a többi embert. Tehát ezen a hétvégén Isten akaratából, kegyelméből és irgalmából erről a 9 boldogság hozzáállásról fogunk beszélni. És az első, amiről ma este beszélni akarunk, az, hogy az alázatos gondolkozású ember az erős. Más szóval, ha képesek vagyunk teljesen Istentől függeni, az egy hatalmi pozíció. És ha képesek vagyunk alázatosak lenni, és ez magában foglal egy csomó különböző dolgot, fogunk ezek közül néhányról beszélni, mert mindez nagyon szépen hangzik, de mikor tényleg meg akarod valósítani az életedben, akkor olyan dolgokkal találod szembe magad, minthogy nem kell, hogy mindig neked legyen igazad. Na hallok egy kis zajt ott. Látjátok, milyen könnyű volt, mikor azt mondtam, legyetek alázatosak? Ilyen volt. Igen, dicsőség az Úrnak, legyünk alázatosak. Ez olyan dolgokat is jelent, hogy nem a milyen kell, hogy legyen az utolsó szó. Tudjátok, hogy nagyon is túl van értékelve az, hogy valakinek igaza van-e vagy sem. Tudjátok? Úgy értem, hihetetlen, hogy mit harcolunk csak azért, hogy nekünk legyen igazunk. Nagy cucc. De tudjátok, mi van? Lehet, hogy a másik fél elismeri, hogy neked van igazad, csak azért, hogy fogd már be végre. Valószínűleg úgysem gondolja, hogy ez így van. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Webster 1828-as szótárát, vagy nem, de ez volt az eredeti Webster szótár. Elfelejtettem mennyi százalék, de valami 70%-át Isten igéje töltötte meg. Ez nagyon különbözik a mai szótáraktól. De nekem van belőle, és még ti is vehettek magatoknak. Nem is olyan drága, $20 vagy valami ilyesmi. Az 1828-as Webster szótár így határozza meg az erény szót. Erő, bátorság, hősiesség, erkölcsi jóság. Az erkölcsi kötelességek gyakorlása és tartózkodás az erkölcsi kicsapongásoktól. Az erényt, most figyeljetek, az erényt meg kell különböztetni a vallástól, mert a vallás gyakran csak külső cselekedetekben látható, míg az erény szívbéli dolog. Tehát elmehet valaki a gyülekezetbe, dicsőség az Úrnak, köszönöm Jézus, dicsőség Istennek, halleluja, énekelheti fennhangon a dalokat, felemelheti a kezét, és közben átnéz a túloldalt ülőre, és azt gondolja, te vagy a legostobább kinézetű ember, akit az egész életemben láttam. Felnéz a színpadon lévő emberekre, hát ti aztán nagyon gyatrán énekeltek. Gyerünk! Tehát vallásosak vagyunk. Megvan a vallásos rész. Ragaszkodunk egy sor doktrinához, és megjelenünk az épületben, leparkoljuk a kis fenekünket a padsorban. És a megfelelő időben tapsolunk, és a megfelelő időben mondjuk az áment, de mi folyik odabent? Mi történik idebent? Istent a szív rejtett embere érdekli. És én igazán, ha semmi más nem tettem ezen a hétvégén, remélem ez tényleg megérint bennetek valamit, és figyelni fogtok rá, mi történik bennetek. Erő van bennünk. Bennünk lakozó erő, de ahhoz, hogy ez felszabaduljon, Istennek ránk kell bíznia azt. A többi ember talán nem tudja, mi zajlik bennünk, de Isten igen. És ő azt mondja, hogy számára a legfontosabb a szív elrejtett embere. És menjünk tovább a régi szótári meghatározással, ami azt mondja, az erény nem más, mint az igazságnak való önkéntes engedelmesség, semmi másért, mint az Isten iránti őszinte szeretet miatt. Szeretem ezt. Nem azért engedelmeskedünk az igének, hogy kapjunk valamit, hanem engedelmeskedünk, mert szeretjük Istent. Jézus azt mondta, ha szerettek engem, engedelmeskedünk. Nekem. Egy csomó dolgot teszek, amit általában nem csinálok, vagy nem akarnék megtenni, de megteszem, mert szeretem Istent, és tudom, hogy egy nap ott fogok állni előtte, és számot fogok adni az életemről. És bár tudom, hogy befedez az ő kegyelme, egy dolgot mondok nektek, meg fogom tenni a tőlem telhető legjobbat. Az én legjobbam tökéletlen, de akkor is megteszem, ami tőlem telik, és boldog vagyok, hogy a kegyelem befedezi a tökéletlen részt. De ez nem azt jelenti, hogy ernyet, langyos hozzáállással fogok élni, ami azt mondja, ó, hát Isten szeret engem, és hát tudod, befedez engem. Amen. Azt akarom látni, hogy Isten harcosai felkelnek és elfoglalják jogos helyüket. És Isten jelenlétében állnak és meghúzzák az életükben az erkölcsi határt, és nem fognak megalkudni, és nem fognak tovább hajózni mindenki mással a vallásosság hajójában, és tudjátok, állandóan kompromisszumokat kötni. Ki kell állnunk az igazságért? Éheznünk és szomjaznunk kell az igazságra. Ez különleges kiválósága a léleknek, mely olyan dolgokban ölt testet, mint a mértékletesség, szexuális tisztaság, jótékonyság, türelem, alázat, szelídség, irgalmasság, ilyen dolgokban. Tehát áldottnak lenni egy csodálatos dolog. Úgy értem, tényleg csodálatos. Tudjátok, ezt a szót túl lazán használjuk a gyülekezetben. Hogy vagy? Áldott vagyok. Hát tényleg az vagy? Mármint jogilag lehetsz áldott, de boldog vagy? Úgy értem, tényleg boldog vagy? Nem számít, hogy milyenek a körülményeid? Olyan boldog életed van, hogy az emberek irigyek a boldog életedre? Olyanok, mint ember. Bárcsak olyan boldog lennék, mint az az ember. Hát igazából én áldott vagyok, de 3 hétig tudod depresszió. Csügget, és elkeseredett voltam. És igazából még dühös is, mert nem kaptam meg a munkahelyemen azt az előléptetést, amit akartam. De hát dicsőség az Úrnak, áldott vagyok. Kimenetelemben és áldott vagyok bejövetelemben. Igen, Uram, ez én vagyok, az Úr áldottja. Ha-ha-ha-ha, gyerünk, csak próbálom magunkat egy kicsit felébreszteni. Boldogok a lelki szegények, akik tudják, hogy szükségük van Istenre. Szeretném, ha elgondolkodnátok egy percre ezen. Már túl késő volt, hogy szerezek egyet és idehozzam, de mondjuk van itt nekem egy barackfaág, és lógna le rólam 3 zamatos barack. Hányan tudjátok, hogy a barack teljes súlyát az ág tartja? Hát, Jézus az ág, vagy a szőlővesző, és mi vagyunk a gyümölcs. Ő azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. Csüngenünk kell, és teljesen Istentől kell függnünk minden időben. Teljesen Istentől kell függnünk mindenben és minden időben. És tudjátok, általában úgy kezdjük az Istennel való járásunkat, hogy elég függetlenek vagyunk. Hányan mondjátok, hogy ez eléggé igaz, hogy függetlenek vagyunk. Még időnként Istennek is javaslatokat teszünk, hogyan oldhatja meg a dolgokat. Csináltad már ezt valaha? Én igen. Istenem, tudod, csinálhatnád ezt. Mármint gondoltál már erre valaha, Istenem? Úgy értem, megtehetnéd ezt. És buta módon azt gondoljuk, hogy Istennek szüksége van a tanácsunkra. Mármint csak Péter apostolra kellene gondolnunk, amikor megdorgálta Jézust, hogy felismerjük, hogy milyen ostobák tudunk lenni időnként. Boldogok a lelki szegények. Boldogok az alázatosak, akik nem látják magukat jobbnak másoknál. Akik mindenkivel kiemelkedő módon bánnak. Tudjátok, szeretem ezt az igazán kiváló hozzáállást. Ez egy nagyon nagyszerű boldogság hozzáállás. Egyszerűen ez. Mindenki fontos. Látjátok, úgy értem, ez egy nagyszerű hozzáállás, hogy mindenki fontos. Belegondoltatok abba, hogyan viselkednétek velem, és igazából ez meg is történt. Éppen próbáltunk kijutni a tömegből alkalom után, és valaki eltökélte, hogy bevág elém, és kimegy előttem, amíg meg nem látta, hogy én vagyok az. Értitek, ugye? Szóval nem kellene másképp bánnunk azokkal az emberekkel, akiket le akarunk nyűgözni, és azokkal, akiket kis embereknek gondolunk. Ez ostobaság, hiszen Isten szemében egyenlőek vagyunk. Nincs férfi, nincs nő, nincs többé zsidó vagy görög, nincs többé rabszolga vagy szabad ember. Nézzétek, minden, ami én vagyok, és minden, amit ti vagytok, minden, amit meg tudtok tenni, az jó, és minden, amit én tudok tenni, az jó. Isten kegyelmének ajándéka ez az élet.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose hallunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett Dés-szerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

Összetartozás napja mai. Az országgyűlés jobboldali pacsoraiban már azelőtt felhangzott a taps, mielőtt Schmidt már a házelnöki pulpitusról kiirdette volna. Az országgyűlés 302 szavazattal 55 ellenében 12 tartózkodás mellett a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította a trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. A nemzeti összetartozás mellett tanúságtételről szóló törvényt a fideszes, a kereszténydemokrata és a jobbikos képviselők szavazták meg, valamint Schiffer András, az LMP frakció vezetője és a szocialista Juhász Ferenc is igennel voksolt. 138 éve született Egri Lajos, magyar-amerikai író, aki írástechnikát oktatott, műveit a mai napig alapként használják. A 30-as évek közepén alapította az Egri féle íróiskolát, az írástechnikáról több könyve is megjelent, köztük a The Art of Creative Writing és a The Art of Dramatic Writing. A utóbbit máig az egyik legjobb színműírással foglalkozó könyvnek tartják, tanait pedig átvették a novella, regény és forgatókönyvírás elméletével foglalkozó írások is. 109 éve először adtak át Pulitzer-díjat. Joseph Pulitzer Makón született, a gyenge látású, rossz fizikumú, ám kalandvágyó Pulitzer 10 évesen került az USA-ba. A polgárháború után St. Louisban egy német nyelvű lapnak készített riportokat, közben angolt és jogot tanult. 1867-ben lett amerikai állampolgár, pár év után olyan tökéletesen beszélt angolul, hogy komoly politikai jogi pályát futott be, de végül mégis a sajtónál maradt. Erőszakos modorával sok ellenséget szerzett magának, de sikereit senki sem vitathatta. 1878-ban megvásárolt 2 csőd közeli napilapot, az összeolvasztott Post Dispatch 3 év után már nyereséges volt. 1882-ben megvette New Yorkban a World című napilapot, amelyből hamar informatív és szórakoztató sikeres lapot varázsolt az izgalmas, igényes modern újságírói stílusnak köszönhetően. Mestere volt a sajtóüzletnek és szeretett jótékonykodni, többek között megalapította a nevét viselő díjat, amely ma is a legrangosabb újságírói elismerésnek számít. Halálakor 30 millió dolláros vagyont hagyott hátra, 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer-díjat. 96 éve született Horváth Ádám, Kossuth és tévérendező, tanár, Erkel Ferenc és Balázs Béla díjas, érdemes és kiváló művész, felesége Csűrös Karola volt. A magyar televíziózás történetének meghatározója, a tévéjátékoktól a hangversenyek képernyőre viteléig szinte minden televíziós műfaj kialakításában úttörő szerepet vállalt. A népszerű Szomszédok tévésorozat rendezője, emlékezetes élő közvetítések, mint például Nagy Imre és Mártír társai temetésének vezető rendezője is volt. 80 éve született a mai napon Halmos Béla népzenekutató, a magyarországi táncszáz mozgalom egyik elindítója, primás. Édesapjához hasonlóan építészmérnöki diplomát szerzett, városrendezésre szakosodott. Gyerekkorában hegedülni és brácsázni tanult, katonai szolgálata alatt tanult meg gitározni. 69-ben Sebő Ferenccel részt vett a Magyar Televízió Röpüly Páva tehetségkutató versenyén. A Sebő Halmos Duó, majd a Sebő Együttes alapító tagjaként énekelt versek és népzene előadójaként szerepelt itthon és a világ számos országában. Népzenével, főként hegedű játszott több szólamú népi tánczenével, a táncház mozgalom 72-es indulása óta foglalkozott, nem csak táncházakban muzsikált primásként, hanem tánczenész tanfolyamok szervezőjeként és oktatójaként is. Több száz muzsikus tanított hegedülni itthon és Európa és Amerika országaiban. 72-79 között a Bartók Béla Néptánc Együttes zenekar vezető, 90 és 2009 között pedig a Kalamajka együttes prímása volt. Kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy 2011 novemberében a Magyar Táncház módszer felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára. És 54 éve született szintén a mai napon Kolonics György, kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus, beceneve Koló. Horváth Csabával és Kozman Györggyel is nagyon sikeres párost alkotott, egyéniben is nyert olimpiai aranyat. 2008-ban 36 évesen edzés közben érte utol a halál, amikor az 5. olimpiájára készült. Ma is kisebb mennyiségben számítani kell csapadékra, zápor, zivatar formájában, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Nem sokára Budapest Update-ben arról beszélek majd, hogy rendkívüli mozis élményben lehet része a nézőknek júniusban. Hamarosan kezdetét veszi ugyanis az első Magyarországon megrendezett nemzetközi női filmfesztivál. Volt

0: Budapest Update.
1: Ma is sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, már is mondom, hogy mit tudtam meg. Például rendkívüli mozis élményben lehet része a nézőknek júniusban. Hamarosan kezdetét veszi az első magyarországi megrendezett nemzetközi női filmfesztivál, a La Femme International Film Festival Europe. Június 5-én a Cinema City Mamut moziban is elindulnak a vetítések, és elkezdődik az első Magyarországon rendezett nemzetközi női filmfesztivál, amely teret ad a különféle kultúrákat, generációkat, alkotókat és nézőket összekötő történeteknek. A négy napos esemény során 28 országból érkező, közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést láthat a közönség. A fesztivál nem csupán a szórakoztatásról szól, hanem komoly társadalmi szerepet is vállal. A női alkotók egyedi szemszögén keresztül indít párbeszédet a mindannyiunkat érintő kérdésekről, miközben bátorítja a nőket arra, hogy hallassák a hangjukat. A tét ráadásul hatalmas, hiszen négy kategória nyertese esélyt kap a Los Angeles-i bemutatkozásra, ami megnyitja az utat az Oscar kvalifikáció felé. A rendezvényre közel 100 külföldi filmes érkezik Európa minden részéről, hogy a vetítés után személyesen beszélgessenek a közönséggel. A fesztivál díszvendége a nemzetközileg elismert BAFTA jelölt koszovói színésznő és producer Arta Dobrosi lesz. A közönség a világszerte ismert Lorna csendje című filmből ismerheti, amelyben nyújtott drámai alakításával a Cannes-i filmfesztivál egyik meghatározó arcává vált. Artával egy vasárnapi pódium beszélgetésen, valamint a Hilton Budapestben rendezett ünnepélyes Grillus Dorka által vezetett zárógálán is találkozhatnak a nézők. A filmek mellett 5 izgalmas szakmai panelbeszélgetés is várja az érdeklődőket. A Wizz Air több mint 20 éves történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén. A légitársaság a 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot repült Budapest és London, valamint Párizs között, amelyeket a légitársaság több mint 400 pilótája és légiutas kísérője szolgált ki. A döntő hétvégéje alatt közel 450 Wizz Air repülőgép szállt le és fel a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, azaz átlagosan 10 percenként lehetett látni a légitársaság Airbus repülőgépeit a magyar főváros felett, mint írták. A döntő előtti naptól a meccset követő napig a Wizz Air mintegy 100 000 utas szállított a budapesti járatokon. A technikai kiszolgálásban további kihívást jelentett, hogy a londoni járatok az újra nyitott egyes terminálról indultak és oda is érkeztek, de sem ez, sem pedig a rendkívüli utasforgalom nem okozott fennakadást. Az Enga ingatlan radar adataiból közben kiderült, hogy milyen négyzetméter áron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméter árak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a mutató, ami alapján a Bank Monitor szakértői azt gondolják, van olyan megye, ahol drágábban lehet lakást vásárolni, mint Budapesten? A négyzetméter árakban határozottan Budapest viszi a prímet, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter ár. Azt jelenti, hogy egy átlagos 45 négyzetméter alapterületű ingatlant a fővárosban 67.725.000 forintért kínálnak eladásra. Ebből a szempontból Nógrád megyében a legjobb a helyzet, ott átlagosan 336.000 forintos négyzetméter áron hirdetnek egy ingatlant, vagyis egy 45 négyzetméter alapterületű átlagos lakár hirdetési ára 15.120.000 forint. Az adatokból az is kiderül, hogyan változtak a hirdetési árak egy év alatt. Inkább az olcsóbb régiókban, területeken lehetett nagyobb áremelkedést látni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 28%-kal, még Tolna megyében 23%-kal emelkedtek átlagosan a hirdetési négyzetméter árak. Közben újabb világszár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a chicagói United Centerben, ahol az előadó az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver, majd július 11-én a New Jersey állambeli Prudential Centerben zárul észak-amerikai szakasza a turnénak. Később aztán augusztusban Európában és Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé pedig most bekerült Lódz, Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné majd Athénban zárul. Hatalmas siker egyébként az előadó januárban megjelent negyedik stúdióalbuma, a Don't Be Dumb megjelenését példátlan érdeklődés előzte meg. A lemezt több mint 1 millió mentették el elő debütre Spotify-on, ezzel minden idők legtöbb előmentéssel rendelkező hip-hop albuma lett a platformon. A hatalmas várakozást Rocky rendkívül erős éve alapozta meg. 2025-ben ő volt a Met Gála társelnöke, és a közelmúltban két filmben szerepelt színészként, a Spike Lee által rendezett Highest to Lowest, illetve Ha tudnék, beléd rúgnék című alkotásban. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK, a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező lesz használnia június 1-től, tájékoztatta a BKK a nyilvánosságot. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Trackkel nevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyjából hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése a türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciót, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid ígérete szerint sűrűbben és összehangoltabban járnak majd a járatok, közvetlenebb lesz a kapcsolat a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A közlekedési és beruházási miniszter arról írt, hogy az új rendszerben majd könnyebb lesz eljutni Budapesten a külső kerületekbe, a rendszer pedig illeszkedni fog a metró üzemidejéhez. Többek között a Kiskörúton át közlekednek majd a Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok is. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol száz nyelvterületeken Heléna virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. június 4-e van, csütörtök, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Széleskörű egyeztetés indult a Velencei tó jövőjéről. Újra elindult az önkéntes vízadás program a fiatal fák megmentéséért. Új oktatási központ épül a Semmelweis Egyetemen. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cser Palkovics András székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, hogy közös munkára egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Széleskörű egyeztetés indult a Velencei tó jövőjéről. A Velencei tó megóvása érdekében kezdődött egyeztetés sorozat a térségben. A cél pedig az, hogy hosszú távon biztosítsák a tó vízminőségét és természeti értékeinek megőrzését. A párbeszéd tehát elindult, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen találkozott a helyi önkormányzat vezetőivel, civil szervezetek képviselőivel és vízügyi szakemberekkel. Az egyeztetések célja, hogy közösen találjanak megoldást a Velencei tó előtt álló legfontosabb kihívásokra. A miniszter hangsúlyozta, hogy jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás biztosítása és a partmenti területek rendezése jelenti a legfontosabb feladatot. Hozzátette, hogy ezek a kérdések csak a helyi szereplők és a szakemberek együttműködésével kezelhetők eredményesen. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a Velencei tó nem csak természeti kincs, hanem a térség turizmusának és gazdaságának is meghatározó eleme. A most elindult egyeztetések célja olyan hosszú távú intézkedések kidolgozása, amelyek hozzájárulhatnak a tó ökológiai állapotának javításához és a fenntartható működéshez. A tárca szerint a következő időszakban további szakmai konzultációk és helyszíni egyeztetések várhatóak a témában. Újra elindult az önkéntes vízadás program a fiatal fák megmentéséért. A száraz tavasz miatt idén a megszokottnál korábban indult el az önkéntes vízadás kampány. A kezdeményezés célja, hogy önkéntesek segítségével megmentsék a frissen ültetett fákat a nyári aszálytól. Tavaly csaknem 1500 önkéntes vett részt az országosan is egyedülálló programban, amelynek során közel 7000 fiatal fát locsoltak meg összesen 400 000 liter vízzel. A szervezők szerint a fiatal fák az első 5 évükben még nem képesek önállóan átvészelni a forró, száraz nyarakat, ezért rendszeres öntözésre van szükségük. A fővárosi önkormányzat, a Főkert, a Biko Öko applikáció és a 10 millió fa alapítvány által életre hívott program idén már nem csak Budapesten működik. Az országosra bővített kezdeményezés keretében mintegy 14 ezer fa várja az önkéntesek segítségét, köztük már vidéki településeken, például Pécsen is. Az önkéntesek a Biko alkalmazáson keresztül találhatják meg a locsolásra váró fákat. Az applikáció színjelzésekkel mutatja, hogy melyik fa mennyire szomjas, emellett a közeli vízvételi helyeket is megjeleníti. A rendszer már az időjárási adatokat és a csapadék mennyiségét is figyelembe veszi, így elkerülhető a felesleges öntözés. A szervezők szerint a klímaváltozás miatt egyre nagyobb szükség van az ilyen közösségi összefogásokra, a programhoz pedig bárki csatlakozhat, aki szeretne tenni a városi zöld felületek megőrzéséért. Miközben az önkéntesek pontokat is gyűjthetnek, amelyeket később nyereményekre vagy kedvezményekre válthatnak be. Jelentős fejlesztés kezdődött a Semmelweis Egyetemen, letették az új elméleti oktatási központ alapkövét. Az épület a jövő orvosainak és egészségügyi szakembereinek képzését szolgálja majd. Megkezdődött a Semmelweis Egyetem új hallgatói és oktatási központjának építése. Az elméleti orvostudományi központ második ütemének alapkövét május 28-án helyezték el. Az új, mintegy 22 ezer négyzetméteres épület a Tűzoltó, a Viola és a Balázs Béla utca által határolt területen valósul meg. Merkeli Béla rektor az alapkő letételen hangsúlyozta, hogy az egyetem a régió egyik vezető egészségügyi felsőoktatási intézménye, ahol jelenleg mintegy 16 ezer hallgató tanul, közülük több mint 5 ezeren külföldről érkeztek. Az új épületben hallgatói közösségi terek, korszerű oktatási helyiségek és egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap a fővárosban. A fejlesztés célja, hogy lépést tartson a növekvő hallgatói létszámmal és az orvosképzés folyamatos fejlődésével. A tervek szerint az új központ nem csak oktatási helyszín lesz, hanem a tudományos együttműködés és az innováció egyik meghatározó központja is. A modern kialakítású épület a hagyományos egyetemi környezet helyett inkább egy korszerű kutatási és innovációs központ hangulatát idézi majd. Az egyetem vezetése szerint a beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a Semmelweis Egyetem tovább erősítse nemzetközi versenyképességét és még magasabb színvonalú képzést biztosítson a jövő egészségügyi szakemberei számára. Először szaporítottak Dunai Ingolát a világon a Gödöllői Központú Matek kutatói. A Gödöllői Központú Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének halászatfejlesztési tanszékén szaporítottak először Dunai Ingolákat, valamint telepítettek ki szaporulatot. A faj esetében ez az első ilyen jellegű természetvédelmi célú visszatelepítési tevékenysége a világon, olvasható a Mate honlapján. Az ingolák a legősibb ma is élő gerincesek közé tartoznak, formájukban és életciklusukban 360 millió éve alig változtak. Testük angolna-szerű és pikkelytelen, nincs állkapcsuk, szájukban pedig jellegzetes szívófogak sorakoznak. Érdekességük, hogy ivarszerveik páratlanok, izomrostjaik pedig nem tagoltak, fejlődésük számos ősi bélyeget őrzött meg. A termékenyítést követően 18-23 napos embriókat tartalmazó, közvetlenül kelés előtt álló ikrákat, illetve néhány napos lárvákat szállítottak vissza a szülő állatok eredeti szaporodási helyére. A cél pedig az volt, hogy az ikra ragadozóktól védett előnevelt lárvák természetes élőhelyükön folytathassák fejlődésüket. A matek kutatói szerint ez az első ilyen jellegű természetvédelmi célú visszatelepítési munka a világon, a Dunai ingolafaj esetében. A két év alatt összesen 10.105 egyedet telepítettek vissza a kutatók, ami természetvédelmi értéken számolva meghaladja az 1 milliárd forintot. Milliókat és több kilogramm marihuánát foglaltak le Dunakeszin. Forint, euró, de még amerikai dollár is előkerült. A rendőrök több kilogramm marihuánát találtak annál a 41 éves férfinál, akit kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás adatai szerint a dunakeszi férfi hosszabb ideje foglalkozhatott marihuána árusításával. A hatóságok információi alapján otthonában tartotta és fogyasztotta is a kábítószert, ezért a dunakeszi rendőrkapitányság nyomozói eljárást indítottak ellene. Az akció során több kilogramm marihuánát foglaltak le. Csé Csabára a dunakeszi rendőrök április végén csaptak le, és elfogása után több a nevéhez fűződő ingatlanban is kutatást tartottak. Az egyik dunakeszi társasházi lakásban több mint 600 g kábítószergyanús növényi anyagot, csekély mennyiségű fehér port, digitális mérlegeket, vákumtasakokat, valamint jelentős mennyiségű készpénzt találtak és foglaltak le. Euró, amerikai dollár és forint is előkerült, írja a polisz.hu. A 41 éves férfit elfogása után mintavételre előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, később pedig a bíróság a letartóztatásáról is döntött. A nyomozás azonban ezzel nem ért véget. Május 15-én a NAV és a Nemzeti Nyomozóiroda közreműködésével újabb dunakeszi helyszíneken csaptak le a hatóságok. Egy lakásban és egy tárolóban több mint 4 kg marihuánát találtak a nyomozók. Az akció során jelentős értékű vagyont is lefoglaltak, egy elektromos kerékpárt, egy festményt, továbbá több mint 60 ezer euró készpénzt és 33 millió forintot. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: Hátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnia részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Jól ismert útvonalainkon nap-nap után járjuk a várost, ám miközben mi gyúródunk, szorongunk a tömegben, néhány száz méterre tőlünk titkos és rejtélyes helyszínek bújnak meg. A Vilav Budapest összeállításában katonai objektum és csak kísérővel látogatható tanösvény is szerepel. Érdekes élményben lehet részünk, ha a 11. kerületi Svejdel József utca környékén járunk, ugyanis a családi házak mögött egyszer csak felbukkan egy hatalmas zord épülettömb. Ez a rejtélyes hely a Szikla Központ, amit ma is a honvédség használ. Építéséről évekkel a II. Világháború előtt döntöttek, ám csak 1944-ben mutatták be a sajtónak a légvédelmi céllal épült komplexumot. Azért is erre a helyszínre esett a választás, mert a Bakcsomópont környéke ebben az időszakban még szinte a város szélének számított. A hidegháború első éveiben korszerűsítették a Sziklaközpontot, az 1960-as évektől csökkent a katonai jelentősége, majd a polgári légirányítás működött a falak között. A létesítményt egy korábbi kőbánya helyén alakították ki, így a különböző folyosók, járatok akár 14 méter mélyen is húzódhatnak a hegy gyomrában. Olyan városi legendák is napvilágot láttak, melyek szerint a Citadellával és a déli pályaudvarral is összeköttetésben állt az épület, ám ez nem bizonyítható. 1914-ben született meg funkció és forma tökéletes találkozása a kelenföldi erőmű, amelynek gyönyörű futurisztikus vezénylőtermében olyan filmet forgattak, mint a Z-világháború Brad Pitt főszereplésével. Azt azonban kevesebben tudják, hogy az épület közelében egy alagutat is találunk. Az erős áramú kábelek eredetileg a déli összekötő vasúti hídon futottak keresztül, ami már az építkezés után néhány évtizeddel a 30-as években sem tűnt jó ötletnek, mivel egy esetleges légitámadás esetén a vezetékek könnyű célpontot jelentettek volna. Így 1934-ben megterveztek egy bombabiztos alagutat a Duna alatt. A háború során egyébként a németek fel akarták robbantani ezt az alagutat, de Hámori Gaston műszaki ezredesnek hála a tervük meghiúsult. Bár a pesti oldalt sikerült a levegőbe repíteni, és a Duna ugyan elöntötte az alagutat, de a kábelek megmaradtak, és később újra használatba lehetett venni őket. Az Ulászló utca 15 első ránézésre átlagos magánháznak tűnik, ám ha közelebb lépünk a bejárathoz, megtudhatjuk, hogy itt működött a Szentlélek kápolna. 1940-ben szentelte fel a Slagta Margit alapította a Szociális Testvérek Társasága szerzetes közösség, 1944-45-ben pedig zsidókat is bújtattak a házban, ahogy a kihelyezett emléktábla is tájékoztat. A kápolna 1948-ban került a Szent Imre plébánia gondozásába, 51-ben felújították, ekkor értékes alkotásokkal gazdagodott. Az igazi senki szigete Budafokon található, méghozzá ez a Hunyadi szigeti tanösvény, a becsületes neve Hunyadi sziget. A területen egykor három kis sziget volt egymás közelében. A Háros és a Hunyadi a Duna szabályozás következtében váltak félszigetté, csak a legkisebb Szerelem sziget maradt meg eredeti állapotában. A Hunyadi sziget ma a város utolsó érintetlen vadonja, ahol hagyják, hogy a természet emberi beleszólás nélkül alakítsa a tájat. A kidőlt fák helyén természetes úton magoncokból nőnek az újabbak, a vaskos törzseket futó növények borítják, a zöld környezetből kis házak és furcsa disztópikus betonelemek állnak ki itt-ott, a terület ugyanis sokáig a honvédség használatában volt, érintetlensége az általuk biztosított szigorú védelemnek köszönhető. A helyszínre csak vezetett túrával juthatunk be. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat, a világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak, egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szent Földdel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ide érkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári comfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállította az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok. Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel él az életed, szabadsági szerelmed.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha van kedvünk kirándulni hétvégén, hosszú hétvégén, vagy csak egy délutánon, akkor itt van Budapest közeli célpontok közül néhány olyan úti cél, ami Mesés és Pilis Csabán van. Felejthetetlen nyári kirándulásokat ejthetünk meg, hogyha az embernek van kedve, akkor felkerekedik, vagy csomagol néhány szendvicset, vagy megtervezi, hogy hol áll meg majd enni, és aztán innentől kezdve tulajdonképpen miénk a táj. A Pilis természetesen egész évben tökéletes helyszín, hogyha az ember jókat szeretne túrázni, de amikor úgy beköszönt a nyár, vagy a tavasz, vagy amikor kezdődik az őszi időszak, tehát tulajdonképpen mindig, de nyilván kevesebb ruhában túrázunk, hogyha jó idő van, ennyivel egyszerűbb az, hogyha mondjuk nagyságrendileg az ember ezt meg tudja ejteni, ezeket a sétákat, nem is tudom, mondjuk április és szeptember-október között. Ott van elsőként a Dévényi Antal kilátó, 447 méter magas, a nagy kopaszhegy tetején van, Pilis Csaba határában. Kilátó már messziről-messziről kilátszik a fák lombjai közül. A népszerűségét nem csak az elhelyezkedésének, hanem a formájának is köszönheti, hiszen a népszerű Jenga játék mintájára álmodták meg, 11,5 méter magas. A tetején az ember gyönyörűen végig tudja pásztázni a Budai hegységet, a Pilis hegyvonulatait, aztán persze ott van még a kilátó lábánál a tűzrakóhely, szalonnát is süthetünk, vannak padok, asztalok, letelepedhetünk a túrázás után vagy közben, és tarthatunk egy pikniket is magunknak. A másik az a gombaszikla, ami Pilis Csaba közelében található, a turista útvonalakon számtalan különleges sziklaformát lát az ember, hogyha figyelmesen nézi, ezek közül az egyik a gombaszikla, ami igen népszerű, mert hogy leginkább egy gombára hasonlít, de valójában minden oldalról másféle alakja van, egy kilátó teraszról is megfigyelhetjük. Néhány évvel ezelőtt a helyi civil szervezetek elérték azt is, hogy a sziklához túra ösvény vezessen. 3 kilométer hosszú az ösvény, igazából csak egy könnyed erdei séta, úgyhogy gyerekekkel is mehetünk, kutyussal is mehetünk. Aztán ott van egy másik, szintén izgalmas alakzatú szikla, a Vércse szikla, amit a legtöbben csak sas sziklaként ismernek, mert hogy a formája leginkább a kiterjesztett szárnyú sasra hasonlít. A különleges képződmény

0: És egy titokzatos szerelmes legenda is kapcsolódik hozzá, hiszen a szikla középső részén egy ciril betűs felirat olvasható. A rejtélyes üzenetet feltehetőleg egy szovjet katona Oleg és az ő fiatal szerelme Valika írta a 80-es években, amikor még katonai lőtér része volt ez a terület. Aztán ott van a legendás és ismert Garancsitó, a 2000-es években tanösvényt és pihenőhelyet is kialakítottak a feltételezések szerint középkorban mesterségesen létrehozott halastó körül, aminek gyönyörű gazdag élővilága van, és olyan idilli béke veszi körül, hogyha az ember tényleg nem akar messze menni a fővárostól, de nyugalmat szeretne, akkor a legeslegjobb, és hogyha hétköznap délután tudunk csenni egy kis időt, akkor a legjobb, mert akkor egészen kevesen vannak. A zöld placok kiváló helyszínek, a piknikezéshez, a pihenéshez, vagy hogyha felkerekedik az ember, fogja magát, elvisz egy könyvet, és azt mondja, hogy most csak magammal vagyok, vagy ha tollasozni szeretnénk, vagy hogyha találnánk egy kis napos árnyékos részt, akkor akár napozni is lehet, olvasni is lehet, társasozni, magunkban lenni, vagy szalonnát sütögetni. Aztán ott van még Tínje, egy kultikus magyar vígjáték, az Üvegtigris forgatása okán nagyon népszerű lett, és kiránduló helyé vált. A trilógiának a híres büfékocsia, vagyis a Rudolf Péter által megformált Lali birodalma ott áll a sűrű nádas mellett. Aféle jelkép lett egy ikonikus jelkép ez a büfé, és nem csupán díszletként állott, hanem a mai napig várja a szomjas és éhes vendégeket, úgyhogy Tínjén ki lehet próbálni az Üvegtigris kínálatát is, úgy, ahogy a filmben, vagy hát legalábbis ahhoz hasonlóan. Úgyhogy ha valakinek van kedve kirándulni egyet és nyugizni, akkor egy elcsend hétköznap délután, ha előbb el tudunk jönni a munkából, vagy kiveszünk egy nap szabadságot, akkor mindenhol sokkal-sokkal kevesebben vannak a felsorolt helyeken, de hogyha hétvégén megyünk, akkor is nagyon jót teszünk magunkkal, mert egy kicsit kikapcsolódni, tisztább levegőt szívni és magunkkal lenni mindig jó dolog.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője az 1847. április 10-én született Makón született Pulitzer József, vagyis Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai sajtómágnás, az újságíróknak adható legnagyobb szakmai kitüntetés, a Pulitzer-díj alapítója, egyébként nem mellesleg egy igen jó képű férfi volt. A katonai pálya iránt vonzódott, de gyenge egészség és rossz szeme miatt sorra utasította el az osztrák hadsereg, a francia idegen légió, sőt az angol gyarmati hadsereg is, mert mindegyiknél jelentkezett. 16 évesen hajófűtőként érkezett meg az USA-ba, ahol még éppen részt vehetett a polgárháború utolsó szakaszában, de lőpor füstöt ott sem szagolt, vagy szagolhatott, és ezután volt összvérápoló a vadnyugaton, bálnavadász és temetőgondnok, de mindenütt kudarcot vallott, és végül bánatában beállt újságírónak egy Szent Louis-i német laphoz, ahogyan ezt a múltkor is írja. Itt végre rátalált a hivatására, színes, érdekes írásait nagyon kedvelték az olvasók, ő pedig egyre nagyobb részesedést vásárolt a lapban. Nem sokára már tulajdonosa volt az újságnak, és miután a konkurenciát megvette, vagy megfojtotta, ahogyan ezt legendáként beszélik róla, ővé lett a város legolvasottabb újságja. Befolyását kihasználva már amerikai állampolgárként beválasztatta magát Missouri államparlamentjébe, ahol azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az ülésteremben rálőtt a vita partnerére. Lévén azonban a vadnyugaton megúszta egy pénzbírsággal. A nagyobb kihívásokra vágyó Pulitzer 1883-ban költözött New Yorkba, ahol megvásárolta azt a rövid idő alatt nagyon népszerű és jövedelmező vállalkozásra alakította a cső célén tántorgó The World című újságot. A lapja egyszerre volt népszerű tömeglap és minőségi elit újság. Volt benne oknyomozó újságírás, önreklám, magas színvonalú politikai vezércikk, botrány és szenzáció. 1889-ben például Jules Verne nyomán meghirdette a 80 nap alatt a Föld körül versenyt, a győztes 72 nap alatt teljesítette a feladatot. Pulitzer legnagyobb vetélytársa William Hearst volt, eszközökben nem válogató versengésük idézőjeles eredménye lett, az idézőjelben sárga sajtó, ugye fontos az idézőjeles meghatározás, mert hogy a név onnan ered, hogy a lapokat sárga papírra nyomtatták, hogy feltűnőbbek legyenek. A szenzációkra vadászó két sajtó mágnás árban és minőségben is egymás alá kínált sorra. Sokak szerint döntő szerepük volt ez 1898-as spanyol-amerikai háború kirobbantásában. Pulitzer 1887-től fokozatosan visszavonult a napi munkától, de az irányítás továbbra is a kezében tartotta. A látását élete végére szinte teljesen elvesztette, megtépázott idegrendszere a legkisebb zajt sem tudta elviselni. Előbb a háza belsejébe húzódott vissza, majd egy hajóra költözött, és végül ott távozott el a földi világból 1911. október 29-én. Magyarságát viszont soha nem tagadta meg, ő volt az amerikai kongresszus első magyar származású tagja. A nevét most is emléktábla őrzi New York jelképének számító szabadságszobor alján, mert az ő kezdeményezésére indult el a gyűjtés a talapzat költségeinek a fedezésére. Sokan a modern amerikai hírlapírás atyát látják benne, aki azt vallotta, a sajtó legfőbb küldetése nem csupán a hírközlés, hanem a közszolgálata, idézet vége. Alapelve volt a pontosság, a megbízhatóság és a függetlenség, anyagi és politikai értelemben egyaránt. Úgy vélte, hogy a szabad sajtó nélkül nem létezhet igazi demokrácia. Az általa létrehozott alapítvány kamataiból osztják 1917 óta minden évben a Pulitzer díjakat, az újságírók legnagyobb és legirigyeltebb kitüntetéseit. Ez tehát Joseph Pulitzer, vagyis Pulitzer József története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon érdekes dolog következik most, amiről beszélgetünk egy kicsit. Az az, ami nyilván mindannyian gondolkoztunk már, hogy vajon miért nem emlékszünk a 4 éves korunk előtt történtekre. A legtöbb embernek ugyanis 3-4 éves kora előttről semmilyen emléke nincsen. Nyilván adódik a kérdés, hogy vajon miért nincsen. Akadnak olyanok, akik aztán váltig állítják, hogy vannak emlékeik csecsemőkorukból, 1-1,5 éves korukból, sőt, vissza tudják idézni a születésük pillanatát is. Azonban a többségnek nincsen ilyen emléke, a korai emlékekről pedig sokszor kiderül, hogy valamilyen hozzátartozó mesélt el, vagy egy álomfoszlányról van szó, vagy akaratlanul egy későbbi eseményről lett visszakövetkeztetve az emlék, hogy valószínűleg úgy történhetett, mint ahogy mi emlékezni vélünk rá. Van egy úgynevezett gyermekkori amnézia, amikor a felnőttek képtelenek felidézni a 4 éves kor előtt történteket, azt gyerekkori amnéziának hívják. Ez mindenkinél változó, van, aki csak 3 éves kor előtti emlékeket nem tud felidézni, és van, aki az 5 éves kora előttieket. Aztán az életkor előre haladtával ráadásul folyamatosan veszítünk emlékeket, például a 7 éves gyerekek 60%-ának van emléke 4 éves kora előttről, míg 8-9 évesek körében ez arányban 40% nagyjából. Hogyha az ember felteszi a kérdést, hogy vajon ennek mi az oka, akkor joggal kezd el gondolkodni róla, hiszen mindenki szeretné tudni, hogy tulajdonképpen hogy is van ez. A verbális kommunikáció hiányát jelölik meg a leglényegesebb oknak. Az egyik elmélet szerint ugyanis a gyermekkori amnézia oka az, hogy csecsemőkorunkban még nem tudunk verbálisan kommunikálni, vagy hát nem tudunk beszélni, tehát szavakkal kommunikálni. Ugyanis, amikor felidézünk egy emléket, szavakat használunk, és a beszédkészség segítségével igyekszik az ember minél részletesebben kifejteni az emlékképet. A csecsemők többsége azonban 2 éves kora előtt nem igazán kezd el beszélni, így aztán képtelen összefüggő erőteljes emlékképet alkotni arról, amiről szeretne, vagy hát ami történt vele, amit aztán majd 10-20 év múlva felidéz, vagy felidézhetne. Adódik a kérdés, hogy ez a szülők hibája-e, hát hiszen egyik emlékünk sem teljesen pontos, ugyanis mindenki a maga módján emlékszik a múltra, hiszen tele van ez érzelmi befolyásolt, hiszen valahogyan hatott ránk az a történés, amire élénken emlékszünk természetesen. Azaz, szereti az agyunk egy kicsit kiszínezni a történteket, így aztán leggyakrabban csak azokat az emlékeket őrizzük meg, amiket a szüleink is fontosnak tartottak, és gyakran, és vagy gyakran emlegettek. Aztán, ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy ez hogyan működik, van erre egy biológiai magyarázat is. Ugyanis egyes következtetések szerint, ahogyan növekszünk, az agy annyira sok új sejtet állít elő, hogy már nem képes az emlékek tárolásával foglalkozni, ráadásul fizikai akadályai is vannak a csecsemőkori emlékek felidézésének, ugyanis az epizódikus emlékezetünk még nem fejlődött ki ebben az életkorban, vagyis abban az életkorban, így aztán csak absztrakt emlékeket tudunk tárolni, ilyen például, hogy melyik parkba vagy játszótérre jártunk leggyakrabban, de olyan helyet nem tudunk felidézni, ahol csak egyszer jártunk, bármennyire is különleges volt, akár a hely, akár pedig az élmény. Azt mondják, csak az marad meg, ami maradandó nyomot hagyott, ezt a gyermekpszichológusok mondják, ugyanis szerintük leginkább azok az emlékek maradnak meg, amik súlyos pozitív vagy súlyos negatív érzelmeket váltottak ki, ezért például a fiatal gyerek vallomását is figyelembe veszik a bíróságon. Ez is érdekes, tehát elvileg képesek vagyunk felidézni a születésünk első pár évében történt olyan eseményeket, amik nagyon mély nyomot hagytak bennünk, és akkor így tudunk emlékezni azokra a dolgokra, amik velünk történtek, és ahogyan azokat mi megéltük, nem pedig úgy, ahogyan ugye az a családi kalendáriumban is emlékek között szerepel, és mások érzései vannak lenyomatként benne. Ez azért fontos egyébként, mert hogyha az ember elkezd foglalkozni saját magával, és az önismeret útján elindul az önmegismerés felé, akkor ugye ahhoz, hogy felismerjünk és beismerjünk dolgokat, azokhoz ismernünk kell nagyon sok régi történetet. Úgyhogy ha valaki éppen ezen az úton halad, akkor csak így tovább, az nagyon szerencsés dolog, és nagyon dicséretes is, de érdemes mindig kutakodni az emlékek között, és kérdéseket feltenni az idősebb családtagoknak, az mindig hasznos lehet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó találmányok sorozatunkban most egy rendhagyó, igazából találmánynak nehezen nevezhető, de mégis annak számító dolog, ez a lóverseny. A lóversenyzés hagyományát Magyarországon Széchenyi István honosította meg. Hát ki más? Célja kezdetben az egyszerű falusi emberek lovainak a templom körüli vagy a főtéren történő futtatása volt, ahol általában csak két lovat futtattak, hogy összehasonlítsák őket. Az idő tájt az erkölcsi győzelemnek számított, ha valakinek gyorsabb lovai voltak, illetve a győztes ló tulajdonosa később nagy árért tudott megválni a lovától, ha akart. Élelmes futtatók, főleg kisbirtokosok később aztán külön már elkezdtek arra tenyészteni lovakat, hogy ezeket a versenyeket megnyerjék, majd nagyon drágán el tudják adni a lovakat, amivel azonban a parasztok egyik bevételi forrását meg is szüntették. A lóversenyzést Széchenyi angol mintára hozta be Magyarországra. 1827-ben jött létre a pályafutási társaság, amely később 1830. június 11-én az állattenyésztő társaság nevet vette föl. 1827. június 6-án 25 ezer néző előtt a Babieca nevű angol telivér, amelyet Széchenyi István nevelt, győzött az első lófuttatáson. 1878-ban kezdték el építeni a budapesti lóversenypályát, a fő tribünt Feszti Adolf építész tervezte. 1828-ban jelent meg Széchenyinek a maga korában úttörőnek számító munkája a Lovakról címmel, amelyel egy lótenyésztő egyesület megalapítását akarta előmozdítani. Az első pesti lóversenyt 1827. június 6-án egy négynapos versenysorozat keretében rendezték. Az első napon az első futam az elegyes futtatás volt, amiben a ménes gazdák magyar és osztrák nevelésű lova indulhatott. 11 ló versenyét a Széchenyi István nevelte Babieca nyerte, a tulajdonos Károly György gróf volt. A második futamban az első napon a nem mén tulajdonosok gazdáknak a lovai indultak. A krónikák csak a győztes ló tulajdonosok, Bánó László, Záborszky László és Obernyák István neveit jegyezték meg. A harmadik szám a nyeretlenek versenye volt. 31 induló közül Suhajda György, Peles György és Bádecki Mihály lovai végeztek az élen. A második nap volt a nagy díjak napja. A versenyben nem telivér lovak indulhattak. A győztes ló neve Alborak, a tulajdonos Széchenyi István. A második helyen Eszterházi József szultán nevű lova végzett, és aztán végül a harmadik napon az első budapesti vagy pesti lóversenyen a telivérek versenye rendeztetett meg. Festetics László 100 aranyos díjáért folyt. Az első három helyezett ló tulajdonosa volt von Brennenberg, illetve Széchenyi István, valamint von Liechtenstein. A negyedik napon pedig a kisbirtokos gazdák lovai is elindulhattak. Magyarországon a lóversenyzésnek két ága van, a galopp és az ügető, ezeket összefoglaló néven nyilván lósportnak nevezik. A többi lovakkal kapcsolatos sportot, ami a díjugratás, a díjlovaglás, a militári, stb., azokat pedig lovas sportoknak nevezzük. Hát ez az első pesti lóverseny története. Természetesen ilyenkor, hogyha az ember a lóversenyről hall, akkor ami először beuglik, legalábbis szerintem az átlag embernek, az a szilveszteri derbi, ugye a szilveszteri lóverseny, ahova már csak talán babonából is elmennek az emberek. Nagyon jó szórakozás egyébként, és én mindig azt remélem, hogy valóban úgy van, ahogyan ezt a lótulajdonosok, a lovasok, a zsokik mondják, hogy a ló szeret futni, és nincsen túlhajszolva, úgyhogy gondoljunk erre, és gondoljunk arra is, hogy minden lótulajdonos szereti a lovát, én szeretném, hogy ez így legyen. És ha már lósport és lovasport, annyit még hozzáfűznék, hogyha a kedves hallgatónak olyankorú gyermeke van, aki éppen sportágat szeretne választani magának, akkor én mindig nagy erővel szavazok arra, hogy olyan sportágat válasszunk, amiben van állatjelesül például a lósport vagy a lovasport, úgyhogy érdemes e felé is vinni a gyereket. Fantasztikus dolgokra tanít meg bennünket az állat, fantasztikus dolgokra tanítja meg a gyereket. A ló gondozása, a ló jelenléte. Szerintem mindenképpen érdemes ezt kipróbálni. Hát ez az első pesti lóverseny története, Széchenyi István által jegyezve.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: A műsor vendége N. Nagy Zoltán, a Fekete Labirintus című regény szerzője, ami Zoltánnak nem az első könyve, és azt is tudni kell róla, és innen indul a beszélgetésünk, hogy egy ex-nyomozóból lett ő krimíró. Szia Zoli, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia, üdvözlök mindenkit.
2: Na, kezdjük akkor azzal, hogy egy nyomozó miért lép ki a kötelékből, nyilván vannak nehézségek, de hogy egy nyomozóból ex-nyomozó lesz, és aztán mégiscsak marad ezen a kriminális vonalon, és megszületnek a könyvek, mert hogy a Fekete Labirintus nem az első könyved. Szóval nagyjából innen kezd el a történetedet.
3: Igen, tulajdonképpen a Fekete Labirintus már az ötödik könyvem, az összes többi, és ez is gyakorlatilag egy kortárs krimi, ez azt jelenti, hogy Magyarországon, magyar helyszínek között magyar szereplőkkel játszódó bűnügyi regény, és benne már gyerekkorom óta megvolt a vágy az írásra, korábban írtam is a fióknak, de hát ez nyilván csak ilyen kezdeti szánypróbálgatás, és később, amikor úgy hozta az élet, hogy nyomozóként dolgoztam, majd megismerkedtem a büntető ajánlások menetével, ezeknek az alapjaival és a végrehajtásával tulajdonképpen, és miután leszereltem, a kettő valahogy összeért, és ez adta azt az egészet, utána nekem krimiket kell írjam, vagy hát legalábbis egy belső indítatás volt.
2: Jó, akkor menjünk még korábbra. Miért lettél nyomozó? Miért ezt választottad?
3: Hát azt igazából nem tudom pontosan megmondani, mindig is érdekelt valahogy így a bűndélektana, és így erre sodolt az élet, és akkor sikerült nyomozóvá válnom tulajdonképpen.
2: Jó, a krimiírás az nem egy egyszerű műfaj. Egyáltalán számomra, ugye civil emberként, aki nem vagyok író, nekem ez mindig olyan csodálatos és misztikus, amikor valaki képes leírni, és egy történetet, ami megjelenik a fejében, vagy hosszú éveken keresztül alakul benne, azt papírra tudja vetni, és tudja úgy fogni a szálakat, és úgy mozgatni a szálakat, és mindenre emlékezni, hogy a szereplők közül kivel mi történt. Szóval, hogy ez azért egy nagyon összetett munka, de hogyha krimiről beszélünk, akkor ez különösen az, hiszen figyelni kell arra, vagy kell tudni figyelni arra, hogy a cselekmény hogyan tud rejtélyes maradni, miközben te tudod a végkifejletet, ha tudod.
3: Hát mindenképpen tudom, legalábbis én az a fajta az író vagyok, aki előre megtervezi az egész cselekményt jelenetről jelenetre, párbeszédről párbeszédre, hogy akkor pontosan ki, mikor mit mondjon, mert azt nem szeretem, hogyha én is olvas egy krimit, hogy akkor a végén valaki előjön a hátsó ajtó mögül, hogy akkor én vagyok a tettes, miközben ugye korábban senki nem beszélt róla, vagy ő nem is jelent meg műben. Úgyhogy én mindig előre megtervezem az egészet, és tényleg ez egy komplex folyamat, ami nagyon hosszú tervezést igényel, mert tulajdonképpen a krimiben az a legszebb szerintem, hogy ez egy játék az olvasóval is, hogy az író hogyan tudja félrevezetni az olvasót, vagy pedig olyan jeleket vagy nyomokat hagyni a szövegben, amivel esetleg más gondolatait elmondnak az elkövetőre vonatkozó.
2: Na de félre kell vezetni az olvasót?
3: Hát én mindig olyan könyvet írok, vagy olyan szöveget szeretek írni, amit olvasni is szeretek, és én nagyon szeretem, hogyha valaki tévútra küldi az író az olvasót, hogy azt gondolná, hogy akkor...
2: De kétértelmű? Tehát, hogy abból igen, a tévútra igen, küldés az nem azt jelenti, hogy direkt megtévesztjük, hanem azt jelenti, hogy van benne olyan kétértelműség, hogyha nem figyel, vagy nem olyan beállítottságú, mint mondjuk az író, vagy aki nagyon krimi rajongó, akkor el tud menni a susnyásba?
3: Igen, pontosan ezt jelenti, hogy mindig vannak olyan, tehát én azt szeretem, hogy ott vannak a nyomok, ami alapján ki lehet következtetni, ki lehet az esetleges tettes, viszont ezek a nyomok, hogyha nem jó rendszerben látja az olvasó, vagy valahogy más, hogy értelmezi, akkor bizony azt kér, tehát egy más személy felé terelheti, vagy amúgy benne. Uh-huh. És ez az a játék, ami szerintem azt az egész izgalmát is adja tulajdonképpen.
2: Mennyiben más most ez az ötödik könyv, a Fekete Labirintus című krimid, mint mondjuk az első?
3: Hát én azt gondolom, hogy szövegileg ez már érettebb történt jóval. Kevesebb sallang van benne, vagy kevesebb ilyen túlmagyarázást, vagy cifrább jelenet, hogy így fogalmazzak. Mert most már elsődlegesen arra koncentráltam, hogy a karakterek és a történet vigyel az egészet.
2: Uh-huh. No, hogy hogyan is születik meg egy krimi, és hogy mennyiben emeli át mondjuk egy ex-nyomozó a tapasztalatait a születendő írásaiba, krimi írásaiba, ezzel folytatjuk majd. A vendégem N. Nagy Zoltán, krimiíró, akinek a Fekete Labirintus című ötödik regényéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ígértem, hogy a kis történelmi érdekességek sorozatunkban most méltatjuk Svájc semlegességét és függetlenségét, ami nagyon érdekes dolog történelmileg is, és nagyon sokszor halljuk, de mégis nagyon keveset tudunk arról, hogy tulajdonképpen ez mit is jelent, és hogyan vált teljesen semlegessé Svájc. Ugye ma már közmondásos dolog, hogy Svájc katonailag és politikailag semleges, bármi történjék is. Az alpesi ország pedig kétségtelenül rá is szolgált a hírnévre. A 20. század folyamán mindkét világháborúban sikerült megőrizni a pártatlanságát, annak ellenére, hogy az elsőt a két nagy szövetségi rendszer harapó fogójában, majd a másodikat pedig a fasiszta országok úgymond ölelésében volt kénytelen átvészelni. Svájc olyannyira komolyan vette híres külpolitikai doktrináját, hogy még az ENSZ-hez is csak 2002-ben csatlakozott. Na de honnan ered ez a híres semlegesség? Ugye Svájc ma már csúcstartónak, világcsúcstartónak számít a tekintetben, hogy 1815 óta nem vett részt támadó jellegű hadműveletben, igaz, az utóbbi években részt vett több békefenntartó misszióban is, míg az utolsó komoly fegyveres konfliktus, amelyben svájci katonák harcoltak, az 1847-es úgynevezett Sonderwand háború volt, amelynek során a svájci szövetségi kormányzat megtörte a konzervatív kantonok ellenállását, és így hozta létre annak a politikai rendszernek az alapját, amelyben az országok ma is működik. Így, bár Svájc nemzetközi semlegességét lényegében a napóleoni háborúkat végleg lezáró 1815-ös párizsi békeszerződéstől számíthatjuk, a gyökerei viszont évszázadokkal korábbra nyúlnak vissza. A svájci állam kezdetének hagyományosan az első három kanton által 1291-ben megkötött szövetséget tekinthetjük, és ennek az elsődleges célja az volt, hogy a kiváltságaikat megvédjék a német-római császároktól. Az akkor megszületett úgynevezett ósvájci konföderáció azonban korán sem volt annyira békés, mint a mai modern Svájc. A kantonok szívós küzdelmek árán fokozatosan szorították ki a térségből a korábban ott fennhatóságot gyakorló Habsburgokat, és rohamos terjeszkedésbe is kezdtek. A szövetség az évszázadok során újabb és újabb kantonokkal bővült, és a hosszú láncsaikról elnevezett svájci pikások Európa legfélelmetesebb zsoldos hadseregévé nőtték ki magukat. Aztán a 15. század végére de facto függetlenítették magukat a német-római birodalom joghatósága alól. Zárójelben azért ezt érdemes tudni, hogy ezt hivatalosan csak a 30 éves háborút lezáró vesztfáliai béke rögzítette 1648-ban, zárójelben zárva, aztán pedig sikerrel szálltak szembe a térség olyan nagy hatalmaival is, mint Burgundia vagy Franciaország. Az ósvájci konföderáció ekkor már évtizedek óta erősen kacsingatott délfelé is, és egy sor hódító hadjáratot vezetett az Alpokon túlra. És ez a terjeszkedés máig látható eredményeképpen Svájc legdélebbi Ticino nevű kantonja, amelyet ma megnézünk a térképen, azonnal láthatjuk, hogy gyakorlatilag Milánó irányába mutat. A svájci terjeszkedés viszont a 16. század elején félelmetes ellenféllel találta szemben magát Észak-Itáliában. Első Ferenc francia király az itáliai háborúk során ugyanis szintén Milánó megszerzését tűzte ki célul, így aztán az összecsapás elkerülhetetlenné vált. Az 1515. szeptember 13-án 14-én Milánótól délre megvívott Magnanói csatában mintegy 22 000 svájci nézett szembe a 38 700 főt számláló francia sereggel is, bár a svájci zsoldosok a közel kétszeres túlerő ellenére a csata egy pontján közel kerültek a győzelemhez, végül mégis első Ferenc taktikai zsenie megmentette a franciákat, és a döntő győzelmet aratták ők az alpesi támadókkal szemben. Az örök béke aztán ezt követően a konfederáció elsődleges külpolitikai irányvonalává lépett elő, ugyanis a református kantonok 1531-ben még egy alkalommal szembe kerültek Milánóval egy rövid háború során, de az ország egységesen ezt követően néhány a kantonok között kialakult belső konfliktus leszámítva legközelebb, és mint láthattuk azóta is utoljára, csak a napóleoni háborúk idején volt kénytelen hadba lépni. Úgyhogy tulajdonképpen innen datálódik, és azóta tartja is függetlenségét Svájc, amit mindig hallunk, és ami egyébként nem véletlenül alakult, így érdemes ennek bővebben és részletesebben utána olvasni, mert nem csak politikai, társadalmi vagy gazdasági érdekességeket találhatunk ebben, hanem bizony ez akár egyénekre, személyekre és személyes viselkedése is levetíthetően hasznos.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
2: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége N. Nagy Zoltán, a Fekete Labirintus című regény szerzője. Zoltán krimiíró, ex-nyomozó, és ígértem, hogy ezzel folytatjuk, hogy megkérlek, hogy meséld el, hogy vajon átemelsz-e történeteket, momentumokat, emlékeket a könyveidbe a veled nyomozó korodban megtörtént esetekből.
2: Igen, nagyon figyelek erre, hogy ne történjen ilyen, szóval ami a könyvekben szerepel, az mind a fantáziám terméke tulajdonképpen. Viszont nyilvánvalóan ugye, mivel ezek egy ilyen magyar környezetben játszódó kortárs történetek, ezáltal a nyomozók eljárása, illetve a rendőrség működése az fedi a valóságot, hogy próbálja többé-kevésbé követni ma is a valóságot. Így igazából inkább csak azt emelem át a múltból, ami a hiteles rendőrségi munka megjelenítéshez szükséges. De az összes többi kitalált dolog, tehát a karakterek, a szereplők, vagy a történet, vagy a történetekben lévő bűnügyek, azok mind az én fantáziám termékei.
1: No, és természetesen, hogyha krimi írás, akkor krimi olvasás is. Szerintem ez, azt gondolnám, hogy alap. Aztán majd, ugye? Jó, kik a kedvencek, és miért azok? Mesélj!
2: Hát gyerekkor nagy kedvencem a Sherlock Holmes történetei, ugye Conan Doyle-nak a tollában született még ezek 150 évvel ezelőtt. Később ugye én is Agatha Christie olvasó lettem, és mostanában egyébként egy olasz író, Donato Carisi-nek a műveit szeretem nagyon, ezek közös a Démon és Utazás a legjobb szerintem, ami engem is inspirálta arra, hogy krimiket írja.
1: Mesélj kérlek arról egy kicsit, hogy Agatha Christie-ből mi a különleges. Mert egyébként ahhoz képest, hogy az imént ugye azt mondtad az előző beszélgetésben, hogy létezik ez a tévút, tehát hogy ha valaki megtéveszthető, az megtévesztődik, ilyen kicsit enyhén magyar tanul mondva, de Agatha Christie-nél is mindig elmond, nála viszont inkább azt mondanám, hogy úgy vannak elhelyezve pontok, én imádom egyébként, hogy már az elején, hogyha figyelsz a részletekre, vagy olyan agya van az embernek, vagy annyira részletfrik, akkor már az elején gyanussá válik valaki, és aztán kiderül, hogy őt úgy gyanús, az nem oké, és akkor van egy másik, aki meg sunyul.
2: Igen, szerintem a Krisztinek az erejét ott adja, hogy ő rendkívül jó megfigyelő volt. Tehát, hogy az összes szereplője a részleg a menőkig ugye olyan, mint a húsvér emberek. És ez az egyik, hogy nagyon pontosan leírja, hogy a különböző karakterek hogyan viselkednek különböző szituációban, úgy, mint hogy a valóságban is megtörténnek ezek a dolgok. A másik része pedig az, hogy nagyon szuperül épít arra, hogy az emberek csak azt látszák, hogy elsőre azt olvassák, amit olvasni akarnak. Tehát az, hogy látnak vagy olvasnak valamelyik karakterről, de nem gondolkoznak tovább, hanem egyből az első benyomás alapján döntik el, hogy most elkövető tettes, gyanús lesz, hogy akármi, és ez Krisztinek az ereje, hogy így vezetik tévútra az olvasót.
1: Kell ehhez valamilyen fajta pszichológiai affinitás, hanem is képzettség?
2: Hát szerintem az emberek megfigyelése, vagy hát, hogy a megfigyelő képesség.
1: Neked kellett ezt tanulni még nyomozókorodban? Tanultatok ilyesmit, vagy kellett tanulni?
2: Hát így, hogy az emberek viselkedésének az elemzését azt annyira nem, viszont bennem ez már régóta megvan, hogy inkább ilyen szemlélődő, egy kicsit távolságtartó magatartásban van, és akkor így képes vagyok ilyen villamosan is, vagy az utcán is figyelni, hogy emberek hogy viselkednek, mit csinálhatnak, és akkor így nyilván mindig arra gondolok, hogy most fognak valami bűncselekményt elkövetni, de ez megvan bennem.
1: Jó, nem kérdezek rá arra, hogy készül-e film valamelyik könyvedből, mert hogyha igen, akkor arról nyilván nem beszélhetsz, de én remélem, hogy igen, mert hogy nagyon kevés jó magyar krimi van. Úgyhogy folytatjuk hamarosan a beszélgetést a jövőbeli tervekkel, és folytatjuk még azzal is, hogy mondjuk kedvenc krimi filmek, vagy krimi sorozatok vannak-e nálad. N. Nagy Zoltán krimiíró a vendégem, akinek a Fekete Labirintus című regényéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: N. Nagy Zoltán a műsor mai vendége, aki exnyomozó és krimiíró, és a Fekete Labirintus című regényének kapcsán is arról beszélgettünk. Nagyon sok mindent elmeséltél már, nagyon sok mindent megbeszéltünk már. Ami hátra maradt még ebben a pár percben, az az, hogy a jövőre nézve mik a terveid, illetve hogy van-e kedvenc krimi sorozatod, filmed?
2: Hát a jövőre nézve természetesen szándékozom még jó pár krimit írni, most is épp folyamatosan már a hatodiknak az írása, tehát hogy hiába jelenik meg most az ötödik könyv, igazából már a következőn dolgozom, úgyhogy ezt mindenképpen folytatni szeretném. Kedvenc krimi sorozat, ezt filmre gondolsz most, igazából filmsorozatra?
1: Filmsorozatra, mint például mondjuk a Blacklist.
2: Hát a Blacklistot nagyon jó, de annyira nem szeretem.
1: Miért?
2: Szerettem. Hát nem tudom, egy kicsit valóságtól elragasztottnak tartom.
1: Melyik volt az, amelyik mai napság látható a hallgatók számára is, bárhol streaming felületen, vagy akár a televízióban, és fedi a valóságot? Mondjuk attól még rémisztőbb lesz, azt tudod.
2: Hát azt, igen, ami most nagy kedvenc volt, a Netflixen megy a Harry Hole sorozat, ugye ez a skandináv Nesbø-nek a regényeiből csináltak egy ilyen 9 részes sorozatot, ez nagyon

0: ilyen így születnek. Egyébként nálam nem, mert én dolgozom, civil foglalkozásom is van, és este 9-kor kezdek írni, hasonló fekvei laptoppal, semmilyen cetli, nincs bekészítve, legfeljebb egy nagy adag kóla, hogy ébren tudjak maradni, úgyhogy így zajlik az írás, ez addig tart általában, amíg rá nem borulok a laptopra, úgyhogy nincs ebben semmilyen romantikus, legfeljebb még egy pizzát is rendelek hozzá. A másik része, hogy kell-e szerelmi szájkrémbe, hát ez mindig az adott történet hozza, hogy legyen-e benne ilyesmi. Az biztos, hogy a gyilkosságok egyik elkövetésének motivuma az mindig a szerelem egyébként, vagy az ebben számozó féltékenység, vagy bosszú.
1: A szerelem féltés, ugye?
0: Így van, igen. Aha. Tehát, hogyha egy ilyen gyilkosságot, vagy ilyen krimit tervezünk, akkor mindenképpen szükséges, hogy legyen benne valami. És ez nem feltétlenül a nyomozó és valaki közötti szerelem, hanem mondjuk egy más, akár a sértett, vagy az a más szereplők közötti szerelmi szálló kivontása.
1: Uh-huh. Oké, hogyha van benne szerelmi szál, akkor ugye mindig oda lyukadunk ki, ami ráadásul egy rendőrminisztertől származik, már mint maga a mondás, Sersi La Femme, vagyis keresd a nőt, tehát hogyha nincs megoldás egy krimiben, akkor meg kell keresni a történetben a lehetőség szerint leginkább érintett nőt, és akkor megtaláljuk a problémát, illetve jó eséllyel a gyilkos vagy a bűnelkövetőt is.
0: Így van, ezzel egyet tudok érteni, hogyha szerelmi szál van, akkor mindenképpen erre felé kell elmenni.
1: Mi az, ami számodra a legkedvesebb a könyveid közül? Kötődik-e hozzá valamilyen saját sztori?
0: Hát nekem mindig kettő kedvenc könyve van. Az első könyvem, a Kesejű, mert ugye azt írtam meg legelőször tulajdonképpen, és ugye az került először a boltokba. Ezért van hozzá egyfajta ilyen nosztalgikus, ilyen jó érzésű viszonyom. Ráadásul ugye az olvasók is ezt ismerik tulajdonképpen a legjobban, ez van a legrégebb óta a piacon. Úgyhogy ez mindenképpen ez az egyik kedvencem. A másik pedig mindig, amit éppen legutoljára írtam, tehát most a Fekete Labirintus az.
1: Uh-huh. Jó, tehát akkor az év vége és a következő könyv az már készül és összefonódik, mert hát ugye ilyenkor most az év végét azt úgy értem, hogy eltelik a nyár, de amikor igen, készen igen. van egy mű, akkor az embernek azért már benne van a fejébe a következő, mint ahogy mindig tervezzük a napjainkat is, ez nem kell írónak lenni, de egy írónál nyilván megszületnek már az aktuális könyv születése vagy íródása közben a következő tervei is. Másképpen születnek-e a könyvek nyári időben, illetve télen, amikor több időnk van behúzódni?
0: Á, szerintem nem. Ráadásul nálam ez úgy történik, hogy akár megyek az utcán, vagy járok valahol, meglátok egy apró mozdulatot, egy eseményt, vagy hallok egy fél mondatot, és ezt gyorsan felírom magamnak telefonba jegyzetként, és akkor utána ezekből születnek aztán az új történetek, vagy az új sztorik. Uh-huh. Nyilván nem mindegyikből, hanem így egymásra rétegeződve, csak így az egyik hozza a másikat, de ennek nincs köze ahhoz, hogy most nyárban vagy tél szerintem, mert ugyanúgy vagy hol vagyok.
1: Ennagy Zoltán volt a műsor vendége, aki ex-nyomozó és krimiíró, a Fekete Labirintus című új regényéről, és annak kapcsán beszélgettünk krimiírókról, krimiírásról, régi és új krimi filmekről, illetve a nyomozó létről is, de leginkább Zoli könyveiről. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
0: Nagyon szívesen. Viszont hallásul. Sziasztok!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A gyümölcs, ami segít elaludni, fogyaszt, és itt a szezonja 7 dolog, amit a cseresznye tud számunkra adni, ami miatt a cseresznye lé előnyös számunkra, és nyilván nem csak a cseresznye lé, hanem maga a gyümölcs is. No, hát ami fontos a cseresznyével kapcsolatban, az most mind elhangzik majd, úgyhogy tessenek nagyon figyelni. Akinek van cseresznye fája, az nagy mázlista, aki pedig vásárolni tud csak, az pedig azért figyeljen, mert érdemes egy csomó minden miatt, azon túl, hogy nagyon finom a cseresznye fogyasztani. A cseresznye lé ugyanis nem csak nagyon finom, de bizonyos egészségügyi előnyökkel is jár, kb. 120 kalóriát tartalmaz egy csésze, ez egy deci, és olyan tápanyagokban gazdag, nagyon gazdag, mint a kálium és a vas. Például, és akkor nézzük, hogy mi mindenben tud segíteni a cseresznye. Segíti az edzés utáni felépülést. A cseresznyelé képes segíteni ebben. Természetesen magas a kálium tartalma, ami segít optimális szinten tartani a vérnyomást, a hidratáltságot, továbbá támogatja az izmok helyreállítását, az idegimpulzusokat, az emésztést, a pulzus számot és a pH egyensúlyt. A cseresznye kb. 330 mg káliumot tartalmaz csészénként, ami a napi ajánlott érték közel 10%-a. Aztán zseniálisan küzd a gyulladások és az ízületi gyulladás ellen. A kutatások azt mutatják, hogy a levében lévő antioxidánsok képesek csökkenteni az oszteoartritis okozta fájdalmat és gyulladást. Készült 2012-ben egy tanulmány, ami kimutatta azt is, hogy a cseresznyelé napi kétszer ívása 21 napon keresztül képes csökkenteni a betegek fájdalmát és a gyulladás szintjét. Csökkenti a 2004-ben is készült egy tanulmány a cseresznyével kapcsolatban, ami megállapította, hogy a cseresznyélé kiegészítők csökkenthetik a gyulladásokat és a fájdalommal összefüggő viselkedést az állatokban, és ígéretesnek bizonyultak a duzzanatok kezelésére az embereknél. Erősíti az immunválaszt, magát az immunrendszert és az immunitást is, mint minden gyümölcs és zöldség, a cseresznye is erős antioxidáns és vírus ellenes hatású. Flavonoidokat, a cseresznyében lévő antioxidánsok egyik fajtáját a növények által állítják elő fertőzések leküzdésére, a kutatások pedig azt mutatják, hogy ezek jelentős hatással lehetnek az immunrendszer működésére. Szabályozza az anyagcserét és küzd a zsír ellen. Van néhány bizonyíték arra is, hogy az állatoknál a cseresznye segített szabályozni a szervezet anyagcseréjét és a hasi zsír elvesztését. Egy másik tanulmány azt is kimutatta, hogy az antocianinok, a cseresznye vörös színéért felelős flavonoidok gátolják az elhízást. Egy másik patkányokon végzett vizsgálat pedig azt mutatta ki, hogy a cseresznye csökkentheti a gyulladást és a hasi zsírt, valamint csökken a metabolikus szindróma kockázata. Segít elaludni. Egy másik tanulmány is készült 2010-ben a cseresznyéről, ami szerint a cseresznyeli gyulladás csökkentő tulajdonságai egy csipetnyi alvás szabályozó melatoninnal kombinálva képesek segíteni a jobb alvás érdekében. Az eredmények pedig azt sugallják, hogy a cseresznyeli hasonlóan jó hatással bír, mint az álmatlanság elleni gyógyszerek, például a valeriána vagy a melatonin az idősebb felnőtteknél. Úgyhogy semmi más dolgunk nincsen, csak egy kis cseresznyét fogyasztani, vagy rendszeresen, amíg van szezonja, hogy jobbakat tudjunk aludni. Megakadályozhatja a rák növekedését. Ez szintén egy cseresznyével kapcsolatos tanulmányban 2003-ban derült ki. A cseresznye levet az NSAID szulindákkal szembeállították, amely a vastagbél daganatok leggyakoribb megelőző gyulladás csökkentő kezelése, és bár állatkísérletekről van szó, mégis figyelemre méltó, hogy a cseresznyelé az NSAID-okkal ellentétben csökkentette a rákos sejtek növekedését. Hát ezért is érdemes cseresznyét fogyasztani, de hát természetesen a cseresznye önmagában egy nagyon finom, nagyon élvezetes, önmagában már a szedése is örömet okozó gyümölcs, hogyha van lehetőségtek arra, hogy ismerőshöz, baráthoz elmenjetek, akinek van cseresznye fája, leüljetek a fa alá és szedegessétek a cseresznyét, vagy amit leszedtetek, azt a fa alatt ülve elcsemegézzétek, annál jobb a világon nincs is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy isteni finom, nagyon egyszerű, cukor és lisztmentes, mindössze három hozzávalóból készülő remegős joghurtos sütit fogunk készíteni. Könnyű is, egyszerű is, pillanatok alatt elkészül, a lisztmentesen étkezők, a diétázók, életmódváltók ugyanúgy fogyaszthatják, úgyhogy szuper lesz mindenkinek. Cukor nélkül készítve is elképesztően finom, lehet bele cukrot is tenni, de hát most a cukormentes receptről beszélünk. A liszt helyett pedig kukorica keményítő kerül a tésztájába, úgyhogy gluténmentes is egyben. Érdemes utána nézni egyébként, hogyha valaki gluténmentesen táplálkozik, vagy szeretné hasznosítani a kukorica keményítőt, hogy milyen sok mindenre használhatjuk még, de most nem erről fogunk beszélni, hanem arról a bizonyos joghurttortáról, amit mondtam. Kell hozzá, ez egy 8 szeletes torta lesz, 40 deka görög joghurt, 4 tojás és 4 deka kukorica keményítő. Ennyi az egész. Elképesztően hangzik, de tényleg működik, és tényleg nagyon-nagyon finom. Az előkészítési idő 5 perc, az elkészítési idő 20 perc. Egy szempillantás alatt kész van. Tök jó lehet, hogyha gyorsan össze kell ütnünk valamit otthon, vagy elmegyünk vendégségbe, vagy most már hamarosan, hogyha az ember úgy érzi, hogy kimozdulna, vagy vendégségbe menne, vendégeket hívna, kiülne a teraszra, még akkor is, hogyha hűvösebb van, akkor elkészítünk egy ilyet, és ezt elrágcsáljuk odakint. A joghurtot egy tálba kanalazzuk, kézi habverővel simára keverjük, hozzá ütünk egyenként 2 tojást, aztán még 2-t, ezeket is jól elkeverjük, és végül beleszitáljuk a kukorica keményítőt, ezt óvatosan összeforgatjuk. Egy tortaformát kibélelünk sütőpapírral, elegyengetjük benne a masszát, betoljuk a 180 fokos sütőbe, és nagyjából 20 perc alatt készre is sütjük, akkor készült el, hogyha a teteje olyan szépen megpirult, mint a régi hamburger buci, ilyen fényes barnás lesz, vöröses barnás. No, hogyha nem cukormentes változatot készítünk, akkor viszont érdemes egy kicsi vanília aromát, egy kicsi vaníliás cukrot beletenni, plusz legalább 2 doboz cukrozott narancshéjat. Elképesztően finom így is. Üresen is tök jó, természetesen. Emellett pedig bele lehet keverni az egyszerű sima macskakakaót, ahogyan ezt egy korábbi receptből már megismertük, ami a sima cicás, ugye aranykakaó, azt hiszem talán az a neve, tehát ez rendes keserű kakaó, és nagyon-nagyon jól működik mindenféle egyéb ízesítéssel is. A lényeg az az, hogy gluténmentes, és hogyha cukor nélkül készítjük, tényleg nagyon-nagyon finom. Emellett ez nagyon jól működik fagylaltal, nagyon jól működik sodóval, és nagyon jól működik egy sűrűbbre készített gyümölcsszószal is. Tehát, hogyha például mondjuk az ember ebédre készít egy főtt húsos, klasszikus főtt krumplis, vagy kapros főtt krumplis, mint ahogyan a svédek finnek készítik azt a bizonyos kapros főtt krumplit, egy ilyen gyümölcsszószos ebéd, akkor a desszerthez ugyanabból a gyümölcsszószból tudunk egy jó kis öntetet készíteni, vagy hát hozzátenni a süteményhez. A kukorica keményítő egyébként nagyon sok ételben nagyon jól működik, emellett a háztartásban is természetesen használhatjuk, de miben működik nagyon jól, mármint a kukorica keményítő, például isteni finom kis gömböcsöket, édes gömböcsöket lehet készíteni belőle, cukor és liszt nélkül ugyanígy, sűrített tejet, tehát ezzel a rendes, igazi, régi konzerv, nem a tubusos, hanem a nagy adagos konzerv sűrített tej, és kukorica keményítő keverékével csodafinom desszertet készítünk, jól ki kell keverni, lesz belőle egy nyúlós, szahagyni kell, hogy egy kicsit megígye a kukorica keményítőt a sűrítette, és utána el tudunk készíteni belőle pici gömböcsöket, és ezeket a gömböcsöket bele lehet hempergetni a kókuszreszelékbe, és tulajdonképpen készen van egy ajándéknak is adható, nagyon kis csinos, akár kis bombon papírkapszlikba elhelyezhető kis gömböcsökkel egy isteni finom desszert. Könnyen formázható is, és egyébként akkor mondom még egyszer, hogy a kukorica keményítő nagyon-nagyon sokféle módon használható a konyhában, érdemes ennek utána menni, majd mi is beszélni fogunk még róla, de hogyha a recepteket úgy keresi az ember célzott keresésre, hogy kukorica keményítős receptek, nagyon jó kis recepteket találunk egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az élesztőt nagyon sok mindenre tudjuk használni. Van, aki eszi is a szépség érdekében, majd arról is beszélni fogunk, de ki gondolná, hogyha egy kis élesztőt és cukrot dobunk a WC-be, annak milyen hatása lehet, mondjuk másnapra ennek a keveréknek. Ugye azt is hallottuk már, hogy a kólát kell beleönteni ezekbe a porcelános fürdőszobai kis helyekre, úgy, mint a mosdó, vagy a fajansz, vagy a zuhanytálca, és ott is csodát művel egyébként más felületeken is, mert gyönyörűen fel tud szedni minden szennyeződést. Na de, ki gondolná, hogy élesztőt kell használnunk a toalettben? Furcsára tűnhet elsőnek, de mindenképpen érdemes kipróbálni, a más nem, akkor csak a kísérletezés vagy a kaland végent. A háziasszonyok egyébként a régiek gyakran alkalmazták ezt a trükköt, mert olyat tapasztal az ember, amitől garantáltan elájul, hogy ilyen hatás egyáltalán létezik. Ugye az élesztőről nyilván mindenkinek elsőre a sütés ugrik be, ami nem csoda, mert hogy ezt az alapanyagot legtöbbször a keltésztán, kenyerek, péksütemények sütésénél, vagy pedig ugye a B-vitamin pótlás és bétaglükán pótlás miatt fogyasztjuk, csak úgy simán bekapdosva, de emellett nagyon népszerű a bőrápolásban, és külsőleg és belsőleg, ugye az élesztő képes megakadályozni a pattanások megjelenését, illetve a stresszt, illetve annak a hatását is enyhíti, úgyhogy az egészségünkre, és ahogy mondtam az imént, a szépségünkre esztétikai szempontból is nagyon jó hatással van. Na de vajon miért szokás cukorral keverve a WC-be dobni az élesztőt? Hát itt vannak azok a trükkök, amiknek hasznát tudja venni az ember, és a konyha helyett a mosdóban tudja használni az élesztőt. Úgyhogy el is mondom, hogy miről van szó egészen pontosan. Ahogyan egyébként az essanews.com írja, az élesztő a háziasszonyok nagy segítségére lehet, főleg akkor, hogyha szeretnének egészséges anyagokkal takarítani, és a WC tisztaságát is úgy szeretnék megőrizni, hogy nem drága és nem egészségkárosító anyagokat használnak. Úgyhogy például akkor nézzük meg, hogy mit kell tennünk. A kemikáliák helyett érdemes kipróbálni akkor azt, amiről idáig beszéltem, bedobunk egy kisebb darab, mondjuk egy negyed friss elmorzsolt élesztőt, illetve egy teáskanál cukrot a WC csészébe este, lefekvés előtt, amikor már nem használjuk a mosdót. Na hát mi történik utána? Nagyjából azért tudjuk, hogy ezek egymással kölcsönhatásba lépnek, és másnap csak annyi lesz a teendő, hogy reggel, amikor felkerünk, a WC kefével átdörzsöljük a kagyló belsejét, ami sokkal könnyebben fog menni, mint előtte bármikor, ugyanis ez a bizonyos élesztős cukros mix képes nagyon ügyesen meglazítani, fellazítani, majd eltávolítani azokat a kis gusztustalan makacs lerakódásokat, a vízköbet, egyéb köveket és egyéb szennyeződéseket a toalettből, miközben, ami nagyon fontos, a kellemetlen szagokat is semlegesíti egészen gyorsan. A szárított élesztő is tökéletesen alkalmas erre, de felhasználás előtt ezt a verziót fel kell oldani forrásban lévő vízben. Persze ez a trükk nem helyettesíti a fertőtlenítést, de tisztítás szempontjából mindenképpen hasznos, mármint hogyha a szennyeződésekről van szó. Nem mellesleg az élesztő nem károsítja a vízi ökoszisztémát, mint sok más tisztítószer, úgyhogy ha valakinél még emésztő gödör van, nem pedig csatorna, akkor ott különösen javallott ezeket használni. Tehát élesztő, egy kis darabot belemorzsolunk a WC kagylóba, rádobunk egy kis kanálnyi, egy teáskanálnyi cukrot, hagyjuk, hogy ezek ott szépen felbugyogtassák egymást az éjszaka folyamán, és utána pedig meg is vagyunk reggel, amikor felkelünk, semmi más dolgunk nincsen, mint a WC kefével körbe sikálni a lefolyó részét is, illetve a perem alatt is nyugodtan, és akkor, hogyha ezt szépen áttisztogattuk, lehúzzuk a WC-t, és kész is vagyunk. Természetesen a fertőtlenítés is nagyon fontos, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Ilyenkor egy pici, 100%-os tisztaságú, de a háztartásra használatos teafolajat cseppentsünk egy tiszta rongyra, és azzal törölgessük át a WC deszkát, illetve a fajansznak a WC deszka alatti részét. Ezt meg tudjuk tenni, hogyha vásárolunk egy pici kis műanyag fújós flakont, és abban keverünk össze egy ilyen kis teafás fertőtlenítő folyadékot, tökéletesen megfelel, cseppenthetünk két cseppet még a WC-be is. Úgyhogy így meg is vagyunk, olcsó volt, környezetbarát, és a vizet sem károsítottuk, és gyönyörű tiszta lett a fajanszunk, illetve a WC perem alatt is. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM és a mannapközi állatbarát rovata, ami most következik, amiben is a cicás gazdik figyeljenek nagyon, mert hogy el fogom mesélni, hogy mire is jó a macskamenta, bár szerintem akinek van cicája, az pontosan tudja, hogy például arra jó, hogy a macskának jó kedve legyen tőle. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki szereti akár az Instagramon, akár könyvekben is nézni azokat a fotókat, kis videókat, amikor a macska bepörög a macskamentától. Tulajdonképpen ez egy gyógytea alkotó elem, nyugtató és fájdalomcsillapító hatású is, ráadásul még a cicákat is meg tudja babonázni. Hogy hogyan képes egy növény ilyesmire, és miért, és mire tudjuk otthon használni a macskák körében, na hát most erről lesz szó. Ugye sokszor lehet kapni olyan macskajátékot, ami egy pici kis textiltasa, ki van tömve valami növénykével, az macskamentás. Lehet kapni macskamenta cseppeket, lehet kapni macskamenta sprét, amivel nagyon jól oda lehet szoktatni bizonyos helyekre a cicát, megszoktatni vele az új fekhelyét, beleszoktatni mondjuk az álmos edénybe, ami mondjuk ajtós, billenőajtós, és addig még fél tőle korábban, mert neki nem ilyen volt előtte. Úgyhogy minden olyan helyet, amit meg szeretnénk szerettetni a cicával, azt érdemes megcsepegtetni, vagy befújkodni például a macskamenta sprével. De hogyha furcsa dolgokat csinál a kis bársony talpú, amikor mondjuk a szekrényből előkerül egy-egy gyógynövényes teafilter, lögdösi a teásdobozt, vagy a csészét, hemperek dörgölőzik dorombol, hát ez a viselkedés, ugye bár a párzásra váró nőstény cicákére emlékeztet minket, annak ellenére, hogy a kandúroknál is előfordul ez ilyen helyzetekben, de ha minden tünet megegyezik, akkor valószínű macskamentát tartalmaz az a termék, amit a kezünkben tartunk. Ezt nagyon jól kiszagolják, mint a drogkereső kutyák, úgy megtalálják a macskamentát a cicák. A növénye 6 hónapnál idősebb ivarérettséget elérő cicák 70-80%-ára gyakorol ilyen erős hatást. A macskamenta egyébként a mentafélék családjába tartozik, illóolajokat, sztearineket, savakat és tanninokat tartalmaz, és a cicákra nézve szerencsére teljesen ártalmatlan, viszont annál nagyobb örömet okoz nekik. Egyébként lehet kapni kis magocska formájában is, el lehet ültetni, fagytűrő, növekszik, futónövény, terül is, meg nő is, bokrosodik is, nagy levelei vannak, és hogyha egy megfelelő méretű cserépbe vagy edénybe ülteted, akkor a cica imádni fog rajta aludni, és csak azt látod, hogy pörög, mint az őrült, pörög a hátán, szagolgatja, rágja, dörzseli hozzá a kis fejét, és aztán elalszik, és órákig tud aludni a macskamentes edényben. Úgy hat ugyanis a cicákra ez a növény, hogy az illóolajai a macska ornyák a hátjájában lévő érzékelő idegsejteket hozzák ingerületbe, azaz innen az idegpályákon át a központi idegrendszerre hatnak, ahol különböző érdekes viselkedésre emlékeztető magatartás formákat váltanak ki, amit egyéb helyzetekben, mondjuk az ivarérettségnél látunk a cicáknál, és ez a mentafajta nyilván így tehát egyfajta macska feromonként működik az apró kedvenceknél. Mivel ezek a kis doromboló, zseniális négylábúak újra és újra hasonlóan reagálnak a menta jelenlétére, a növény hatékony segítség lehet például az állat tanítgatásához, és hogy az imént én már mondtam, a szoktatáshoz. Például, hogyha a cica szívesen élezi a karmait egy bútordalabon, akkor dörzsöljük be a mentával. Ennek hatására a cica megnyugszik, és megbarátkozik az adott berendezési tárgyal. Aztán például, hogyha vásároltunk egy új fekhelyet, ugye, amit az imént már mondtam nektek, de feléjesen néz a cica, akkor a párnás részbe egy kis textiltasak a növénykéből, és már is ki se jön onnan a cica, sőt, ott fog állandóan aludni. Vannak olyan játékok az állat szaküzletekben, amik megvannak töltve szárított macskamentával, hogyha ilyet választunk, akkor biztos, hogy sikert aratunk a cicával. És egyébként, ami fontos még ezzel kapcsolatban, hogy semmiféle aggódása nincsen. Ok, mert ez nem okoz függőséget, és akkor sincsen baj, hogyha a macska esetleg megeszik belőle egy darabkát, egy kis levélcafatot. Plusz, ami még fontos, hogyha mondjuk a cica utazik, vagy mondjuk orvoshoz visszük, és egyébként nem szoktuk, nálam is előfordult már az, hogy egyetlen egyszer volt az egyik cica orvosnál, amikor ivartalanították, most már sokkal idősebb, és el kellett vinni orvoshoz, és bizony jó valamivel megnyugtatni. Erre vannak sprék, ami különböző feromonokat tartalmaz, de erre is alkalmas például a macskamentás kis tasak, vagy a macskamentás játékot belerakni a hordozóba, vagy bespriccelni egy kis macskamentát, vagy oda csöpögtetni, és akkor már egy kicsit nyugodtabb lesz a cica utazás közben is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: minden 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csak nem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Manna Hits.